0: nagyon nehéz.
1: Mi lesz így akkor a száztagú jövőjével? Hát, vagy hát mi lesz a cigányzenének a jövőjével?
0: Maga a cigányzene, meg a száztagú, tudod, hogy mondjam neked? Nagyon nehéz lesz, mert a fiataloknak, amiért nem is szabad megítélni a szülőket se, meg a fiatalokat se, hogy nem igazából nincs, ami inspirálja őket arra, hogy cigányzenészek legyenek. Hát most amiről a legelején is ugye egy-két szóval megemlítettük, hogy se diploma, semmi, tudod aztán tanulni. Nincs. Ez elveszett. De már régen, mert ugye szerintem két generáció már kiesett, akik nem tanultak. Most akikre én azt mondom, hogy fiatal, az 45 éves. Az 45 éves. Hát nálunk a száztagúba a kladinét, csak a kladinétosokat mondom, a legfiatalabb 55 éves. 30 éves kladinétos nem találsz Budapesten, aki 30 éves.
1: Vagy éppen találunk, csak lehet, hogy másként keresi a boldogulást, nem biztos, hogy a cigány zenével, vagy nem biztos,
0: hát
1: hogy...
0: talán ilyen is van. Talán ilyen is van. Nem könnyű ez. Nem tudom, hogy a vége ennek mi lesz, de ez nagyon nehéz lesz ezt behozni, hogy legyenek. Persze teszünk érte, hogy a fiataloknak kedvet csinálni, meg minden, csak ha nem válasszák, azt is meg lehet érteni. Mert letanulsz iskolába, elvégzed, ugye leérettségizel közben, tanulod ezt, és akkor nem kapsz semmit. Hova mész?
1: Igen. Meg tudom számolni egy kezemen is, hogy hány lehetőség van most Budapesten játszani, vagy hogyha éppen jönnének külföldi ismerősök, akkor nem tudom, hogy hova küldeném őket, hogy hallgassanak cigányzenét.
0: És ugye hát hosszú évtizedekig volt minden szállodában volt zene. Sőt, a zene cigányzene volt mindenhol. Mindenhol cigányzenekarok voltak. Jobbnál jobbak.
1: Vannak most különböző programok, amik azért segítik a cigányzenészeket arra, azzal, hogy szerződéseket kötnek különböző vendéglátóhelyiségekkel.
0: Igen.
1: Ezek mennyire működnek? Mi a tapasztalat?
0: Olyanokat hallottam, hogy a példázzuk 10 helyből, ahol volt ilyen pályázat, egybe se kötöttek tovább, hogy maradjanak. Mert megszokták az emberek, hogy nincsenek zenés helyek.
1: Pedig igényelnék őket?
0: Hát igen. Közönség az nagyon. Például, ahol én voltam, abba az étteremben, ott kérlek szépen nagyon sok a 3-4 hónap alatt, ilyen 5-6 esetben, még talán több esetben is, elvittek minket máshova fellépni. A vendégkör. Oda jöttek és szeretnék, hogy ez lesz, az lesz, egy fellépés. És akkor mentünk.
1: Milyen helyek voltak ezek például? Esküvő vagy rendezvény?
0: Volt esküvő, akkor családi rendezvények. Ilyenekre. Még onnét elvittek bennünk. De ott is például az üzlet tulajdonosnak nincs rá keret. Abba, ahol mi voltunk, én csak arról beszélek most, hogy már továbbiakra nem volt neki rá keret, hogy most egy 5-tagú zenekart alkalmazom, de szerintem még 2 tagút se tudna.
1: Ezt nyilván ki kell fizetetni a vendégekkel, tehát be kell építeni az árakba, hogyha
0: egy zenekar... Őnekik az ő elmondásuk szerint az adózás, ugye most a teljes bejelentés, egy zenész bejelentenek, azoknak a költségei nagyon sok nekik. És már így is drágák ugye a vendéglátóhelyek, azért nem is olyan keresettek.
1: Hát,
0: legyünk őszinték, mert középosztály már nem nagyon jár étterembe vacsorázni családdal.
1: Igen, elég költséges egy jó minőségű.
0: Hát még a közepes helyen. Minőségű is.
1: Igen.
0: Még a közepes minőségű.
1: Akkor esetleg van zene is, igen, akkor az meg kimondottan drága.
0: Meg vannak olyan helyek még, ahol egy-két hely, ahol még alkalmaznak zenekarokat, azok január-februárban nincsenek ott. Kényszer szabadságon van. Hogy mindenki kicsit elment inkább a úgymond csúlya szóval hakni világ felé, tudod?
1: Zenészeknél ez egy nagy probléma egyébként, hogy általában a nyugdíjuk sajnos elég alacsony. Főleg, hogyha hakni zenészek, hiszen elmennek muzsikálni valahova, ott nem biztos, hogy teljesen bejelentik őket, vagy teljes fizetéssel, hiszen csak arra veszik föl őket, hogy esetleg csak borravalót kapjanak, tehát tulajdonképpen ez az esti fizetésük. És ez elég nagy gondot jelent.
0: Hát nagyot. Én is rádöbbentem erre egyébként, amikor lebetegedtem, hogy amit kaptam az élettől, akkor mi lenne, ha nem tudnák hangszert venne a kezembe. Nyugdíjabotot meddig tudnák meginni? 5 napig? Vagy 6?
1: És milyen megoldás lehet erre? Vagy kellene?
0: Hát nem tudom. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, hogy hogy csinálják. Hogy lehet egy zenész ennyire alul fizetett? Na most képzeld el, Bandika, mikor 1984-ben kezdtünk a New York kávéházba, 100 forint volt a napi fizetésünk. Akkor az havi 2000 forintra jött ki. Egy takarító...
1: Az egy jó fizetés volt akkor.
0: Nem, nagyon rossz fizetés volt, mert akkor egy takarító már keresett 5-6 ezeret.
1: Ja.
0: Én ezt nem lenézésből vagy bántásból mondom, csak mondtam egy szakmát, egy takarító.
1: Igen.
0: Akkor már 5-6 ezer forintot keresett. Külön kaptunk azt hiszem 50 forintot a műsorért, amit a koncertirodán az Zoriba fizettek, de az nem tudott beleszámolódni ebbe. Az egy külön statisztika volt, ahol ott kaptad a pénzt. Hát most...
1: Na de a borra való az viszont gondolom, hogy
0: na jó, csak
1: az jó volt.
0: Az a borra valót nem tudtad megkeresni, amire most lenne szüksége. Ezért vannak rossz helyzetben nagyon sok zenész. Nagyon kevés nyugdíjjal. Aztán...
1: Nagyon sok a munkára kényszerülnek a zenészek közül, még most is.
0: Osztályon felüli muzsikusok.
1: Igen, így van.
0: Osztályon felüli muzsikusok. Vandikám a 100 tagúban is. Van, amikor egy szólam vezető, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy jó fizetése van, jó próbapénzt kap, jó fellépti díjat kap. Nem tud eljönni próbára, mert most már munkahelyet kell nézni, az az első. Ilyen világ lett a muzsikusokra. Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz egyeztetni dolgokat.
1: És ez nyilván nagyon nehéz egy olyan embernek, akinek a hivatása...
0: Na most képzeld,
1: az,
0: aki
1: az
0: ezt csinált a gyerekkora óta.
1: Így van. Tehát így nő fel az ember, hogy tulajdonképpen a zenélésből él, ez az ő szakmája, ehhez ért igazán.
0: Most azt mondom neked, hogy 10 nagyon jó muzsikusból 8 dolgozik. Vagy biztonsági őrként, vagy taxizik. És most azt mondom neked, megint csak a 100 tagút mondom, hogy bemegyünk próbára, és vezető embereknek már nagyon szép próbapénze van. Már próbapénz is jó. Fellépti díj. Ugye most például decemberben is volt 8 vagy 9 fellépés. De ez nem rendszeres sajnos. Erre már nem tudsz úgy építeni, mint ezelőtt 30 éve. Most akinek van egy munkahelye, annak sajnos még van esetenként azt is meg kell gondolni, hogy most jöjjön előadásra, mit csináljon, mert kiteszik a munkahelyére. És én most nagyon profi, elsőosztályú muzsikusokról beszélek.
1: Igen, mert hogyha van valakinek egy munkahelye, akkor azt nem hagyhatja ott bármikor, azért, hogy elmenjen muzsikálni egy-egy alkalommal. Mi lenne erre a megoldás? Esetleg egy nagyobb állami támogatás? Vagy egy
0: rendszeres? Hát az mindenképpen. Most úgy
1: hiszen
0: néz ki.
1: Hiszen a 100 tagú cigányzenekar azért azt hiszem, hogy a magyar kultúrának egy olyan közvetítője, ami kiemelt helyen van.
0: Hát most, hogyha minden sikerül, akkor talán szerencsés helyzetben leszünk. Fogunk egy olyan támogatást kapni, hogy havi fizetést fogunk tudni kapni, amire már lehet alapozni. Egy olyan összeg, ami már azt jelenti, hogy abból már meg lehet élni. Hát ez most, hogyha létrejön, akkor ilyen sose volt még. Ilyen nagyon kedvezményes körülmény, ami most, hogyha létrejönne. Nagyon azon az úton van, hogy ez fog nekünk sikerülni.
1: Mi a tervei a jövőre nézve?
0: Hát,
1: akár a 100 tagúval, vagy akár szakmailag, család egyéb téren?
0: A tervei már nem nagyon vannak. Csak azt kívánom magamnak, hogy még tudjam egy pár évig csinálni. Ezzel a betegséggel ne legyen probléma több. Meg tudjak még klarinétozni. Mert még azt nagyon szeretnék.
1: Hát ez nagyon fontos egy zenész számára. Tárogatóról még nem beszéltünk. Szokott tárogatózni?
0: Én sajnos nem, Bandika. Nem tudok tárogatózni, mert én vagyok az a generáció, 65-70 évesek, akik mikor fiatalok voltak, akkor ez tiltott hangszer volt. Az előttünk levőbe, ugye a Kállai kisernő, a Burka, ezek tudtak, de igazából nem tudták használni szállodákba, éttermekbe. Csak egy-két rádiófelvétel, vagy a rádiózenekarban volt olyan, amit kellett tárogatod, azt csinálták, de meg se közelítette az, ami most van, mert most meg nagyon nagy divat hangszer.
1: Uh-huh. Mióta?
0: Hát egy olyan, szerintem olyan 15-20 éve nagyon nagy divat hangszer. Aha. És az én tőlem ilyen 15-20 évvel fiatalabbak, azok szinte minden együtt tudtál rogatózni. Meg nagyon sok klasszikus zenész is.
1: Nagyon de klasszikus zenében nem nagyon használják a tárogatót, amennyire tudom.
0: Hát nagyon, nagyon ritka mű, amiben van írva tárogató. Nagyon ritka, talán 100-ból 1-be.
1: Uh-huh. Tehát nyilván inkább a népzenében jellemző ez.
0: Persze, illetve... mert ugye a klasszikus zenészeknél is szerintem volt egy olyan, hogy már nem az a régi, az a nagyon olyan vaskalapos, hogy csak a, az, hanem elnézegetnek más műfajokba is, ami nagyon jó. Aha, aha. Na most így ismerek én egy pár klarnétos klasszikus zenészt is, aki nagyon jó tárogatózik. Persze a cigány zenészek közül is nagyon sok van, aki jó.
1: És lehetőség van ezekkel fellépni?
0: Hát van egy-két tárogatós, akinek szinte rendszeresen vannak fellépései. Vannak.
1: Mert hogy különleges hangszer akkor.
0: Illetve említhetném ezt az Erdő Zoltán klarnét művész, őt is nagyon sokszor lehet tárogatózni. A cigányzenészek közül a Seres Vilmost, a Suki Tóni, ezek mind jó tárogatóznak. Meg olyan helyekre mennek, akkor kérik is tőlük. Benne vannak abba a csomagba, akikről tudnak, hogy jó tárogatós. Hogy jó tárogatósok is, nem csak jó kladinétosok, jó tárogatósok is.
1: Meg szoktam kérdezni itt a műsor végén, hogy ha kitennék egy lakatlan szigeten, Dezső bácsi, akkor mi lenne az a, az a CD, bakelit, album, amit elvinne magával? Milyen zenéket vinne?
0: Hát,
1: biztos voltak kedvenc lemezei régen.
0: Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozza, amit mondok. Klasszikus CD-t hallgatnák.
1: Ó, de jó.
0: Tudod miért? Mert abból hiányérzet volt nekem mindig, mert nagyon egy hosszú időszakig én keveset hallgattam klasszikus zenét. Mm-hmm. És most nagyon szeretem hallgatni. Nem is tudom egyébként, meg se nézem a címet, hogy mit hallgatok a CD-t, mert nagyon sok van. Kladinétos CD-im, Kovács Bélától, Berkes Kálmántól, akkor zenekari, szólózongora, koncertek. Nagyon szeretek klasszikus zenét hallgatni. Mm-hmm. Na, engem kimondottan nyugtat.
1: Aha.
0: Kimondottan nyugtat. Például ezelőtt 30 éve, amikor hallottam egy Bartók művet, akkor összerándultam egy kicsit, hogy milyen hangokat hall az ember. Nekem annyira idegen volt.
1: Igen.
0: Most meg alig várom, hogy halljak. Egyébként a jazz zenével is így vagyok. Én egyáltalán nem tudom csinálni, elismerem neked. Én egyáltalán, de hallgatni nagyon szeretem.
1: Zongoristákat? Vagy kiket hallgat ilyenkor?
0: Hát, zongoristákban megmondom neked őszintén, hogy nagyon régóta az Oscar Peterson a kedvencem, akit nagyon szeretek hallgatni, mert nekem az nagyon érthető.
1: Igen.
0: Az a stílusú jazzen, amit ők játszanak, az nekem érthető. Nagyon tudom élvezni, mikor muzsikálnak. Miles Davis-t imádom jazzbe még. Persze, vannak magyarok is, akit nagyon szeretek. Például, most ha nem haragszol, zongoristát nem mondok, jó?
1: Jó, persze, Dezső miatt sem mondjunk zongoristát.
0: De kérlek szépen.
1: De hát nyilván a Dezsőt hallgatja, a fiát hallgatja hát, legszívesebben.
0: Volt szerencsével egy CD-n is játszani.
1: Jó, ide jó.
0: Volt egy, csináltak neki egy olyan CD-t, az IMI egyébként, amin a szerzeményei vannak, és írt nekem egy ilyen népdal stílusú számot, és mondta, hogy apu, ezt tett játsz, de aztán az meg is van CD-n, meg van örökítve. Az a címe, amit írt, hogy egy kis madár nem találja hazáját. Azt hiszem, hogy jellemző is rám ez a cím egy kicsit. Aztán kérlek szépen, hogy visszakanyarodjunk. Magyarokban az Ablakos Dezső szaxofonost, azt mikor meghallom, akkor a fellegekbe járok, mert egy olyan muzsikust hallok, hogy annak a játéka nagyon tetszik nekem. Tehát nagyon sok van, akik tényleg...
1: Cigányzenét hallgat?
0: Az mindig. Az az első egyébként.
1: Uh-huh. Az első. Kiket szokott hallgatni ilyenkor? Vagy ezt nem szabad mondani, nehogy a kollégák?
0: Miért ne szabad? Na, én mindenkit hallgatok. Aha. Én mindenkit. CD-n, rádióba, Például a kocsiba csak Dankó rádió szól. Aztán én minden cigányzenén belül én nekem nincs név, hogy én most ezt mindenkit meghallgatom. Persze vannak ugye kedvencek az embernek, mert mindenkinek van. Burka Sándor, mikor meghalom klarinétozni, akkor elolvadok. Kállai Kisernőt, meg hát a mostani generációkban is olyan klarinétosok vannak, hogy szinte mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. Nagyon jók vannak. De minden hangszerben. Prímásokban is vannak. De hát a régiek felé húz inkább egy kicsit a szívem.
1: Mit jelent Ezső bácsi számára a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, amivel kitüntették?
0: Hát ez nagyon nagy örömet okozott. 25 éve kaptam egyébként, 2000-ben. Budai Park színpadon. Vehettem át ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki.
1: Meg ez egy nagy megtiszteltetés.
0: Igen. És aránylag fiatalon kaptam, hát 25 éve.
1: És ez egy jó leső érzés volt, hogy elismerik a zene művészetben végzett teljesítményét?
0: Sőt, még erőt ad a továbbiakhoz is, hogy még jobban kell csinálni. Olyan erőt is ad egy ilyen kitüntetés.
1: Mit tanácsolna egy fiatal roma gyereknek, aki érdeklődik a cigány zene iránt, vagy esetleg kimondottan a klarnét vagy tárogató iránt?
0: Hát lebeszéli biztos nem beszélném le róla, csak biztatnám. Jó lenne, ha lennének fiatalok, akik tanulnak. Nagyon jó lenne. Mert szerintem most abban a világban fogunk belépni, hogy újra nagyon fog kelleni. Van egy olyan érzésem, hogy abba fogunk átlépni. Mert akár merre megyünk előadásra, akár melyik zenekarral, kisebb zenekar, 6-7 tagúval, 100-25-en, mindenhol nagyon szeretik, és nagyon nagy siker. Igény az biztos, hogy van rá. És nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok is tanulnák ezt.
1: Akkor lehet, hogy egy újabb aranykor előtt, illetve előszobájában vagyunk.
0: Úgy legyen, hogy így lesz.
1: Hát köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy itt volt velem és beszélgetett.
0: Én köszönöm, hogy
1: megtiszteltetés volt.
0: Nagyon örülök, hogy meghívta.
1: Ez csak természetes. Úgyhogy várjuk vissza legközelebb is természetesen egy hasonló jókedélyű beszélgetésre.
0: Köszönöm szépen, Vandikám. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mai vendégem Olá Dezső volt, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarinétosa, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A következő percekben Lendvai Csócsi József és zenekara játszik nekünk egy csárdás csokrot. A zenekar tagjai pedig cimbalmon Ökrös Oszkár, terc Kolompár Tibor, klarnét Olá Dezső, Cselló Szegfű Károly, Brácsa Horváth Zoltán, Nagybőgő pedig Horváth Károly.

0: Lendvai Csócs József és zenekara játszott nekünk egy csárdás csokrot. A műsor második felében pedig következzék egy kis ismeretterjesztő.
1: A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, méghozzá a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. A vallás területén a cigányok kultúrája ugyancsak gázsó környezetük világát tükrözi vissza. Mindig is hajlottak rá, hogy átvegyék annak a közösségnek a vallását, melynek körében hosszabb időt töltöttek el. Így módon beszélhetünk katolikus cigányokról, különféle protestáns és ortodox felekezetű cigányokról, valamint az iszlám országokban, illetve Dél-Kelet-Európa legtovább török hódoltság alatt maradt területein népes muzulmán cigány közösségekről. Mindenhol azzal vádolják őket, hogy hiányzik belőlük az őszinte és mély vallásos érzület, hiszen már kezdetben is pogányoknak, szaracénoknak és tatároknak csúfolták őket. Bár gyakran túlzott fontosságot tulajdonítanak a vallás iránti állítólagos közömbösségüknek, kétségkívül megnyilatkozik egyfajta eklektikusság a cigányok hitében és vallás gyakorlásában. A muzulmán cigányok semmi kivetnivalót nem látnak benne, hogy az ortodox vallású cigányokkal együtt megünnepeljék Szent György napját, vagy hogy szerencsehozó tojást fessenek húsvétkor. A cigányok először zarándokként jelentek meg Nyugat-Európában. Kétséges, hogy vajon elérkeztek-e valaha is azokra a szent helyekre, ahova saját bevallásuk szerint indultak. A szentségek közül a keresztelés elterjedt körükben, de a temetési és különösképpen a házassági szertartást illetően mindig is szívesebben mentek a maguk feje után. A 19. századra ugyanakkor egyre gyakoribbak lettek a cigány zarándoklatok. Manapság rendszeres cigány körmenetek indulnak több mint fél tucatnyi franciaországi kegyhelyre. Köztük Lourdesba és ugyanígy a spanyol, portugál, olasz, belga és német zarándokhelyekre. Régóta híres a május 24-25-ei összejövetel a Camargue-i Le Saint Marie de la Mer-ben. A védőszentjüknek választott Szent Sára nem szerepel a hivatalos egyházi szentek között. Jézus két nagynényének, Mária Kleofásnak és Mária Salomének egyiptomi szolgálólánya volt, s a legenda szerint csodás körülmények között jelent meg a Rajna torkolatánál néhány évvel Jézus keresztre feszítése után. A 19. század közepén tesznek említést először a beszámolók a cigányok feltűnéséről a Le Saint Marie zarándokok között. De sokkal újabb keletű az a jelenség, hogy ők uralják az első két nap eseményeit. Minden évben ragyogó

0: színes palástba öltöztetik fel Szent Sárának a szentélyben égő áldozati gyertyák füstjétől megfeketetett gipszszobrát. Cigány zarándokok és persze turisták vesznek részt a május 24-i istentiszteleten és ünnepi körmeneten, mely a fehér lovon lovagró gárdiánok kíséretében leviszi a szent szobrot a tengerhez. A két Mária tiszteletére tartott másnapi díszmenet már inkább tekinthető Provençal fesztiválnak, amelyen résztvevőként cigányok is jelent vannak. A Le Saint-Marie-ban tett látogatás, illetve bármilyen más zarándoklat ugyanakkor a családi és társas kapcsolatok élénkítésének fontos eszköze. Ilyenkor tárgyalnak meg eljegyzéseket, ütnek nyílbe üzleteket. Talán nem elhamarkodott következtetés, ha a bevett egyházak háború utáni térítő és jótékonysági tevékenységének megerősödését részben azzal magyarázzuk, hogy versenyre kívántak kelni azzal az új keletű és nagy erejű vallási mozgalommal, mely 1952-ben indult útjára Bretagne-ból Clément Le Cossé Gadjo származású breton lelkipásztor vezetésével. A mozgalom születési helyéről eljutott Párizsba, Bordóba és Franciaország más területeire, és nyomában erőre kapott a pünkösdista hitélet az európai és amerikai cigányok körében. Ennek jegyében nagy cigány tömegek gyűltek össze a katolikus zarándoklatok evangéliumi megfelelőinek tekinthető összejöveteleken. A mozgalom gyors terjedésének egyik oka az lehetett, hogy a bevett egyházak hosszú képzési időszakot írtak elő ige hirdetőknek. Pünkösdisták viszont arra építettek, hogy cigány családok laikus, kizárólag férfi tagjait szentelték pappá. Vagyis olyan embereket, akik tudták, hogy kiket kell megszólítani. Beszélték a megtérítendő közösség nyelvét, és magabiztosságot sugárzó módon rögtönöztek szentbeszédeket egyszerű bibliai témákról. Később stratégiai döntésként a misszionárius munkát törzsi alapra helyezték, vagyis manusok közé manusok prédikátorát küldték, a gitánok közé pedig gitánt, és így tovább. Egyházukat is hasonló alapon szervezték meg. Az új hit külföldre küldött hirdetőinek tevékenysége nyomán az 1960-as években a lelkesedés átterjedt Spanyolországra is, ahol az újonnan megtérteket találóan Allelujának nevezték el. Mozgalmuk, bár lassabban, de más nyugodt európai országokban és Görögországban is elterjedt. Az 1970-es évek a kelet-európai és amerikai ige hirdetés jegyében teltek. Amerikában a folyamat az 1980-as években gyorsult fel igazán. Nagy-Britanniában pedig ekkorra már az éves konvenció több ezer vándorlót sorakoztatott fel. A cigányok evangéliumi egyháza működésének első három évtizedében kizárólag 70 ezer cigányt térített és keresztelt meg. De a találkozók még ennél is több embert vonzottak. 1600 cigány férfi lett ige hirdető, 400 pedig lelkipásztor. Franciaországban a mozgalom ma már a cigány lakosság mintegy egyharmadára kiterjedt. Tulajdonában van több folyóirat, egy rádióállomás, körülbelül 50 templom, egy bibliai intézet, táborhelyeken pedig mozgóiskolát és külön osztályokat működtetnek. Az ilyen keresztény mozgalmak nem hivatalos, nem intézményesített jellege játszhatott szerepet abban, hogy az eredeti evangéliumi tanítások olyan egymástól igen távol eső közösségekben is követőkre találtak, mint az európai és amerikai cigányok, az ausztrál benszülöttek vagy a zairei pigmeusok. Az evangelizmus extatikus jellege, mely a hívőt Jézus szenvedéseinek részesévé teszi, szintén hozzájárul ahhoz, hogy növelje a mozgalom vonzerejét, a hagyományos életformájukat veszélyeztető érző népcsoportok körében. A cigányok evangéliumi egyháza természeténél fogva arra hivatott, hogy újonnan megtért, újjászületett híveiben megerősítse a kiválasztottság és az összetartozás érzését. Mintha A bemerítkezés általi keresztelés a vallási önkifejezés meg annyi érzelmekre ható formája, a spontán hitvallás, a vallásgyakorlás közösségi jellege, a krisztusi megváltásban és az ennek alternatívájaként létező pokolban való hit, valamint a Szentlélek csárizmájának, vagyis isteni ajándékának alapuló karizmatikus gyakorlat, kézrátétel, nyelveken beszélés megteremtette volna egy olyan szívbéli vallás lehetőségét, amely kielégíti a cigányok érzelmi és lelki igényeit. A 19. századi hittérítő akciókkal ellentétben ez a mozgalom nem törekszik a cigányok asszimilálására, de követelményrendszere nem kevésbé gyökeres változást idéz elő a lelkes újhitűek életmódjában. A szentírás fundamentalista típusú megközelítése az írni-olvasni tudásra és a műveltségre helyezi a hangsúlyt. A vallás előírásai tiltják az alkoholfogyasztást, dohányzást, kábítószer élvezetet, a szerencsejátékokat, a csalást, a hazugságot, a lopást. Nem tűrik a pogány szokásokat. A mennyasszony pénz még éppenséggel összeegyeztethető a szentírással, de a jövendőmondás már névnapjának közös katolikus és ortodox megünneplésén ki kell iktatni a hitéletből. A hagyományos temetési szertartás és az azt követő rom pomaná, vagyis halotti ünnep módosításra szorulnak. Az új hit ma már néhány volt kommunista ország lakosainak körében is követőkre talál. A közeljövő fejleményei döntik el, vajon a Franciaországhoz és Spanyolországihoz hasonló ütemben fog-e terjedni, és elég erőteljesnek, tartósnak bizonyul-e a hosszú távú fennmaradáshoz. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: 5 gyereket vittek kórházba a Gyvárpalotai óvodából, mert narcisz hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggeszte. Arról is gondoskodtak a javaslat szövegében, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 16-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesél nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
4: Én most újra itt vagyok, és ez megtisztelő.
3: Kleó bácsi még mindig aktív, annak ellenére, hogy május 8-án lesz 77 éves. Mi a titka, Kleó bácsi?
4: Hát ennek több oldalról közelítem meg. az én szubjektív véleményem természetesen. Egyrészt óriási jelentősége van a Krisztus Jézusba való hitem, ami irányítja az életemet gyerekkorom után, de hát jó genetikát adott, mert a családban voltak olyan nagypapától kezdve mind nagybátyáim anyai részről, apai részről is voltak, akik megéltes kort éltek meg. Ez az egyik. A másik az életmód, mert az én véleményem szerint minden az agyba dől el. Valahol kontrollok, vannak fékek az életbe. Túlzásba vinni semmit nem szabad, nem lehet, mert annak az átütő ereje az lecsapódik idővel. Ebbe bele az alkoholt, akkor az egész életnek ahogy alakult az életem, ugye ez tele volt jó-rossz dolgokkal. Na most a rossz dolgokon, tehát a negatív dolgokon próbáltam, nem mindig, túltenni magamat. Tehát, tehát az önsajnálat az a legrosszabb, mert az a depressziónak a meleg ágya szerintem egy idővel. Meg valami kapaszkodónak kell lenni. Hát nálam a kapaszkodó az volt, hogy az Isten segítségével kaptam egy talentumot, hogy úgy mondjam. Korán szerencsém is volt, szorgalmam, körülmények úgy hozták, hogy tényleg a legjobb zenészekhez kerültem, és az motivált, hogy minél többet tudjak, sőt, többet kellett volna még gyakorolni, hogy nincs megállás ebbe a szakmába. És ugye szerencsésen oda kerültem a legjobb zene, külföld, világot beutaztam. A családomnak meg tudtam adni ezáltal mindent, sok mindent anyagilag, mert én nagyon szegény gyerekként nőttem fel, és én akkor megfogadtam a gyerekeim lesznek, azoknak maximálisan meg fogok adni mindent. Tehát ez a mozgatója. Meg most is ugye, hogy még aktív zenész vagyok, hát 60, talán nem is hiszem, hogy rajtam kívül erre a nagy éltes koromra van olyan, van egy-kettő itt Budapesten, aki idősebb egy pár évvel, igen, van, de azok már nem aktívak, mert egyszer-egyszer én nem. Én évek óta, most legutóbbi, most már 5 éve egy amerikai érdekeltségű hajón játszom a triómmal, basszus, gitár, klarinéttal, áprilistól novemberig, meg alkalmanként, ugye most is ugye van ez a múzeumban föllépés, akkor a cigán kultúrházban, tehát mindig jön valami, várja az embert, meg gyakorolok, nincs unalom, nincs, megnézek dolgokat.
5: A legközelebbi koncert most lesz február 20-án a Józsefvárosi Múzeumban. Mit fog játszani?
4: Hát ez egy jó kérdés, mert hát ez ilyen három ciklusra oszlik. Először kellett játszani klezmert, klasszikusokat, hát ebben a klasszikusokban Csajkovszki, Mozart, Leon Cavallo, hát ugye, amik vannak, Borzsák humoreszk, akkor mit az Smetana, már csak úgy, ami eszembe, tehát 1 órás a koncert. És bizony, hogy elég szépen, nem is gondoltam volna, az első koncertem volt, 40-50 ember jött. Na most ezen a 20-ai koncerten, ami február 20-án lesz, ott megbeszéltem az ottani vezetőkkel, ők kérték, hogy hát nemzetközileg hogy állok. Hát ez volt a platform, a mozgatója, a cigány, ez egy nagyon nagy dolog, hogy mi majdnem minden nemzetnek tudtunk a világolja. Japántól, török, görög, örmény, francia sanzonok, amerikai, régi amerikaiak, Evergreen, tehát minden, majdnem minden nemzetnek tudtuk. Most ezt kell adni, csak a nemzetiségeknek kell játszanunk. A következő ciklusban, március 20-án pedig filmzenéket. Ebben még a magyar filme Mágnás Miskától kezdve volt a Állami Áruház, abban is olyan slágerek lettek, Pikoló Világosban, és ezek megmaradtak bennem, ugye a gyerekkoromnak az emlékei, és ezeket néha, ha olyan vendég, ami már egyre kevesebb, kérik is. Úgyhogy ezek vannak, és hát ezek motiválják az embert az, hogy a vitalitást erősítik. Élni, élni, élni, ameddig lehet.
5: Ahogy mondta Kleó bácsi, a vallás azért sokat segít az embernek az életébe, többek között abban is, hogy egyfajta földön túli energiához jut az ember ennek kapcsán. Mióta tart ez a fajta vallásos elkötelezettség?
4: Ez egy nagyon érdekes. Én olyan millióban nőttem föl, édesanyám is nagyon vallásos volt, főleg anyám. És Kalocsa, hát nem kell mondani, az volt a Fellegvár, a kalocsai érsekség, ugye? Én akkor minisztráltam bizony, amikor még a pártállam idején azért sose felejtem, mivel hogy eminens tanuló voltam, volt ez Spartakiád, és egy Tóth Karcsi bácsi igazgató volt, természetesen kommunista lehetett. Gyere ide Sárközi a Spartak. Hát azt kérdezte, te miért jársz templomba, minden nap látlak? És akkor gondolkoztam egy másod, mert szeretem a jó Isten. Fölnézett, fenekemre nézett, na mennyi? Tehát minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba, ezt meg kell említeni, volt egy huszár atya nevezető, aki hokintelligens volt. Kurzusokat adott Rómába akkorjában, franciául, angol. Akkor már a Viktor Hugónak az nyomorultakat angol nyelven a könyvet. Akkor az összes Zola regények franciával, a Germinált, na, ezeket mind. Sokat tanultam tőle, sokat. Hát a Kalocsán egyébként talán Európa egyik legnagyobb könyvtára. Még láttam, a kezembe vettem Mátyásnak a Korvina. Hát akik tudják, akik tanulták, ugye. Korvina. Szóval az egy ilyen szempontból a kalocsai érsekség az egy nagyon nagy kulturális központ. Tehát az első gimnáziumomat tulajdonképpen az István gimnáziumot Kalocsán, hát Jedlik Ányos ott tanult. Tehát szóval ez egy nagyon híres iskola, város. De az mellett a kultúrát is burkoltan engedt, vagyis nem a kultúrát, hanem a vallás is engedték az 50-es, ami nagy dolog volt. Volt hittanóra. Úgyhogy és érzem, gyerekkorom óta érzem a Krisztus Jézusnak a közelségét. Fogta a kezemet a mai napig is. És én minden nap imádkozok. Templomba járok. Tehát a hit nélkül élni nem lehet. Az emberek ugye a történelembe bizonyította. Idealizmusokba, Bonaparte, Napoleon, Stalin, Hitler, Trotsky lehetne sorolni. Azok tiszavirág életűek. Egy idő után feledés homályában mennek. De a Krisztus dicsősége az fönnmel mindörökké. Amen. Köszönöm.
5: A családja is akkor nyilván rendkívül vallásos volt ilyen szempontból.
4: Már a közvetlen gyerekek?
5: Igen.
4: Igen. Itt ez egy nagyon érdekes. Hát a feleségem is, hát ezt nem kell mondani, ugye még ugyanabban a szellemben őt. De a nagylányom, a Klaudia, el kell, hogy mondjam, de a kisebb is ugyanúgy. Már 5 éves korukban minisztráltak. Ezt a tradíciót, ott a Kun utcában van egy kápolna, és ott oda jártak, meg imádkoztak. Hát a nagylány az most 4 vagy 5 évvel ezelőtt, a Pázmány Péter, tudom, egyre lepraxizált, és hát szóval nagyon kötöttünk mindig a jó Isten, a jó Isten, a jó Isten. Máshova nem is lehet, az a legnagyobb kapaszkodás az életbe. Meg kell köszönni minden percet, másodpercet, hogy élünk.
5: Visszaemlékszik olyan pillanatokra, amikor a legemlékezetesebb volt, hogy a Jóisten szerepet játszott az életében?
4: Hát magában az egész életembe, globálisan ez igen, olyan... de olyan szituációs például, hogy ez érdekes. Izraelben mindig nagy vágyam volt, hogy a Krisztus, ugye hát ott volt az a dominózus eset, ugye, ahol megfeszítették, stb. Szentföld. Az egy nimbusz volt nekem. Na most a Kulacs étteremben muzsikáltunk, és hogy a jó Istennel kommunikálni lehet ima nélkül is az gondolatok, mert az mindent látva. Bejön a járók, a Sanyi, az ottani tulajdonossal, Tel Avivi Górival, és mondja, Kleó, sajnos ebbe az útba te nem tudsz beleesni, mert hármasban van a szokásos fölállás. Hegedű, cimbalom, bőgő. Jó. Hát így elkezdtem kommunikálni így magamban, mondom, Istenem, add már meg a manusnak bele a fejét, romásra, az agyába vagy valahogy, hogy én is valahogy. Na most, hát zsidót, ugye zsidó, mondták, hogy engedjétek a Kleót, hadd fújjon. Hát elég jó fújom a Klez, mert hát többek között 6 évig voltam zsidó, de nem is ez a lényeg. Ezzel megtörtént, elfújtam egy 3-4 zsidót, biboldoz, inta. Te ki akarsz jönni Izraelbe? Hát se köpni, se nyelni. Hát te. Na jó, nem kell kontrabasz, kész, bőgő helyett te jössz. Hát ez isteni csoda. Nagy csoda, nagy.
5: Igen, igen.
4: És akkor, hát soha volt ott, aztán egy negatív dolgok történtek, majd elmondjam most, mi volt, hogy csak
5: beszélhetünk
4: ki az izraeli útról. Hát akkor ugye kimentünk, a Baloglaci, aki csodálatos szimbalmas volt, ez a Picsópali is, ez a Primás, hát ez is maga módján nagyszerű muzsikus volt, hárman mentünk. Hát az első időkben vendégek is jöttek, ez 88 novemberében volt, december, és hát sajnos az ital az egy nagy dolog. Rossz, az roncsol. Hát karácsony első napján hát mondtuk, hogy szeretnék Jeruzsálembe átmenni, és hát mondta is, fölvette a kapcsolatot egy barátjával, magyar származású hokintelligens manus volt, és hát az már várt bennünket, átértünk Jeruzsálembe, igen ám, de hát mink ilyen kis bőrdem volt, nagy kabát, az a Golán fenséken van a fönt Jeruzsálem, ott hideg volt, Tel Avivba se volt, de hát azért ott lehetett kis kabátba is járni. Esett a eső, havas. Na mondom, ez a csoda. Na mondom, itt aztán olyan tüdőgyuszi lesz, hogy bele. Mikor beértünk arra a helyre, ahol a Krisztus Jézusnak a sírja van, egy hatalmas templom különben, és ott egy zsavatalozó van, de azt úgy képzeld el, hogy ott nációtól független, japán, magyar, ázsia, minden, rájön az emberre egy olyan automatikusan zokogás, hogy ömlött a könnyem, sírom. És Laci mellettem térdeltünk, azt mondja, Kleó, érzed ezt a forróságot, ezt a meleget? Felszáradtunk, hát ilyet nem, pedig hát ott sem nem fűtöttek, egy hatalmas helység. És akkor ugye, hát ez is egy isteni csoda volt, mert magától kályha nem volt semmi fűtés, és semmi bajunk nem volt. És még a legnagyobb dolog, hogy másnap jön oda a főnök, mondja, hogy figyeljtek, én nagy szerencsétek volt, hogy ma, mert úgy mondtuk, hogy majd a másnap, mi karácsony első napján mentünk. Ha most azzal a busszal, amivel tegnap mentetek, ott fölrobbantották, 40 ember halott. Kész, ennyi. Tehát ezek is isteni beavatkozások, csodák. Megmentett. Na hát innen sajnos ez egy nagyon-nagyon tetszett, mert ez a Balogh Laci, ez olyan csodálatos muzsikus volt, ez a szimbalmos. Volt ott egy román énekesnő. Az első nap azt mondja, hogy veletek mit kezdjek? Hát én román, hát nem... Csak nyugodtan, hát a románt úgy érezte, elkezdett, meg miért? Muzsik, persze. De legjobban a Laci, azt mondta, te román vagy. Hát azért szeretett hazudni nyugodjon. Hát igen, a Jordakének vagyok az öccse. Na most nagyon szeretett szegénykém inni, de hát egy zseniális muzsikus volt, sokáig együtt voltunk. És az egésznek az lett a rák fenéje, hogy a főnök annyira megtetszettünk szakmailag, azt mondja, maradjatok 1 évig. Na ők nem maradtak, az elég fél év, jó. Hát ez lement a szilveszter, hát sajnos a Pali, fekszek az ágyban reggel, lehetett 8-9, Azt mondja, én már becsekkoltam, megyek haza. Ne vicc, hát itt hagysz bennünket. Elég az hozzá, hogy most mi lesz? Azt mondjátok a Górinak, mert tényleg a szívével volt ő neki valami gondja, hogy rosszul lettem és hazamentem. Hát most hazudni, hát jó. Nem lehetett. A lényeg az, hogy nem fizetett bennünket a főnök. Hazaszóltunk, akkor még koncertiroda ugye volt. Mit csináljunk? Azt mondja, náltok van a repülőjegy? Nálunk. Akkor próbáljatok hazajönni. Ha tudtam. Bemenni munkavállalás ugye volt könnyű, de visszajönni elég zavaros. Mert ahogy mentünk ott ugye a tranzitba, hát ott kutyák keresték, akna keres, mindent, tehát háborús állapot. Hát mindjárt mondták, hogy beszélünk-e angolul, hát minimális, hát semmi. Hát hoztak egy magyar tolmácsot. Egy ilyen öreg urat lehetett, mint most én, talán 75-80 között. És egymás mellett vallattak, és akkor magyarul. Kikkel találkozott, mivel közlekedtetek, palesztinokkal találkoztatok, stb. Tehát nem lehetett, ugye? Hát én meg a pesti zsargont, egy-két roma szót, mavag, doszta, epli, vagabund szöveget szól az öreg ember, a tolmács. Maga milyen nyelven beszél? Hát nem. De én úgy mondtam, hogy ő neki beszéltem. De a Laci meghallotta, hogy mit mondjuk. Mondom, elnézést, uram. Mikor emigrált? Azt mondja, 48-a, ja, kérem. Hát azóta rengeteg jövevény szó jött, úgyhogy én kérek elnézni. Úgyhogy az egésznek az a furcsaság, hogy a Laci, hát majdnem, hogy delíriumos volt, az sokat ívott. Mert elhatároztuk, ha sikerül a tranzitba, bekerül, hogy hazajöjjünk, akkor egy-egy ezt a szilvapálinkát, ez a zsidó italt, Korsen Szilvát, mert én, aki csak szorványosan iszom, majdnem egy üveggel megittunk ő is be, én a tranzitba húztam olyan részt, az idegrendszer, ha. Az. Tehát fordítva sült el a dolog. Aki nem ivott én, az csak olyan félig inumilá, az totál részeg lett. Úgyhogy nagyon nehezen jöttünk haza, mert akkor Bécsben még egy éjszakát kell. Szóval átestünk. És a lényeg, hogy akkor azért még 88-at írtunk, 89-be jöttünk haza, lenyomtunk ott 2,5 hónapot, bemegyünk a koncertirodára, hát jön egy hölgy, Sárközi Balog, igen, gratulálok, azt hittem, hogy zrikkálódik. Mondom, mihez gratulál? Szóval csak egy éjszakát vártak volna. A főnök maguk a kettőke nagyon megvolt. Dupla gázsit hozott, mutatta a pénzt, minden. De ez nincs probléma, nincsen. Azt mondta, ha akarnak visszamenni, faxon elküldi a szerződés, repülőjegyet, egy pár nap alatt lebonyolódik, és valami hegedűst is hozzanak. Szólok a Lacinak, de hogy megyek én? Hát akkor még azért ez a szakma volt. Én 3 nap múlva már Grázba mentem, a Laci is ment. Tehát gyakorlatilag ilyen életünk volt. Dobálóztunk a lehetőségekkel, mert a lehetőségek széles skálájú állt rendelkezésünkre. Úgyhogy ez volt az izraeli küldetésünk, hogy így mondjam, és ez maradandó élményt. Akkor életemben majdnem mindenhol voltam, de életem legnagyobb, hogy a Krisztus Jézusnak a Szentföldre tudtam jutni. Hát szóval ez egy érdekes, de nagyon kellemes élmény.
5: Korábbi beszélgetéseink során már megemlítettük sokszor a Mátyás teret, hogy milyen élményei vannak, hiszen azért, ahogy el is mondta már Kleó bácsi, hogy nagyon sokat tanult a Mátyás téren, ha szabad így kifejeznem.
4: Hát,
5: vannak esetleg onnan anekdotái, történetei, hiszen a fiatal oda került.
4: Nézd, drága Andriskám, a Mátyás tér az gyakorlatilag a 20. század elejétől kezdve egészen mit mondjak, a 90-es évekig, gyakorlatilag ez egy nimbusz vette körül. Mert itt csak muzsikus cigányok, most függetlenül, hogy milyen kvalitású zenék, gyöngébbek, rosszabbak, a legjobbak. Hát elmondtam, akkor járókátok, ez a Burka Sándor, a Lakatosék is itt laktak a 8. kerületben. Tehát A Mátyás térnek olyan volt, hogy minden út ide vezett. Aki érzett magában egy kis tehetséget, vagy rokonok, följöttek. És itt aztán kialakultak a lehetőségek. Na most én 64-be akkor keresztem, 15 éves voltam, akkor már katonazenekarban ott Kalocsán tanultam klarinét, hát főhoz, egyedül följöttem, egyedül a vonattal. Hát nem tudtam, hol a Mátyás tér, utoljára 57-ben voltam forrad anyámmal. Hát olyan kanyhalok voltak, megérkeztem olyan, hány óra lehetett, olyan délután 5 óra, és a keletibe akkor a Lakatos Vince muzsikált, és Kecskés anyát fénykorába

0: az volt a központ, a 12 ott a tényleg jazzzenészek, szakségtól kezdve, Kenyér Gyuriék, akkor a Suló, aki Amerikába ment ki, ott amerikai zenekar, mindegy, tehát ez egy központ volt, és én akkor 64-et írtunk, és hát én akkoriában már egy-két táncszámot, az akkoritán fújtam a klarnét, és a nagynéném, a Julis nénémnél ott fújok. Volt egy Járóka Józsi nevezetű harmonikás, és hát az egy nagy csibész, nagyon tudott csajozni. Elment egy csaj, meghajtani egy csajt, kettővel jött vissza, most nem is ide tart. Az egy nagy duma. Hát, azt mondja, kollega, ő jön, hát kisgyerek voltam. Azt mondja, hát azt mondja, a Lujza utcában van egy tánczenekar, akkor beveszlek a bandámba. Az a Lujza utca, a pártháznak a zenekara. Hát ottan ott a Burkott Karcsi volt, akkor a Cuszus, úgy hívták Cuszus dobos, akkor egy gázsú gyerek szak. Tehát voltunk sokan. Na de mire használ, csajokat hozta oda, érted? Hát szóval, na mindegy, nem is ez. Hanem ami ott zajlott magába ott az a lüktető élet, hogy tele csak feketé lett a tér. És mindig találtunk magunknak. Na énekez 64-ben, ugye főtem, utána hazamentem, mentem haza, és utána kerültem Kecskemétre, de a kis ördög ott volt bennem, nem én nekem, ez a Kecskemét is nagyon jó volt, meg kisváros, de hogy tudnák én Pestre menni? És akkor a részleteket, ha elmondom, nem mondhatlak, hát ott
1: sőt, nyugodtan. Meddig volt egyébként Kecskeméten?
0: Kecskeméten 2 évet. Uh-huh. Már az előző interjú kapcsán már én említettem a nagybátyám Zsiga Laci, az egy 3 diplomás ember volt, az is. Hát már akkor azért a Kottát is olvastam, klarnétoztam 1 éve, és akkor a Kodály Intézetbe kerültem, ott tehát nagyon jó pedagógusok voltak. A uh-huh. Ádám Jenőnek a testvére volt az igazgató, meg mit tesz, szóval olyan pedagógus módszerek voltak. Kis Biciniájától kezdve mindent tanultunk, szolmizálás, minden. És hát nekem gyakorlatilag nem volt lehetőségem hol lakjam. Most kitalálta a Laci bátyám, legyél fodrász. Hát én semmi, hogy tudja kollégiumba lenni. Tehát bekerültem egy kollégiumba. Hát minden rosszban van valami jó. Hát idegileg tönkretettem a mestert, mert mikor már a lukbalmon tudtam már húzni a borotvát, bejött egy ilyen simlis manus, hát olyan vágást csináltam az orlukba, hogy ömlött a vér belőle. Tamponozni kellett. Úgy kikészítettem a manust, azt mondja, vagy ő, vagy én. Úgyhogy modern kellett. Na most, akivel laktunk, ilyen emeletes ágyak voltak, ott rend volt ám, azért ott a rendet meg lehetett tanulni a kollégiumban. Mondtam a zenekar, a Kálmánnak, Józsi, Jóni Gyurinak, jöjjenek el modellnak, ugye, hogy hát tudták, hogy nem tudok semmit, de azt inkább a villanyszékből lök, mint tette nekem. Na jó. A lényeg, volt egy, úgy hívták, hogy Csávot Maruzsnyik, sose felejtem el. Le szerettek a gázsok, mert egy szobában. Nekem mindig jó volt a hajam, mert modellnak fekete hajam volt. Volt egy Erzsi nevezető, aki már akkor szóval modellnak elvitt engem mindig be volt lőve a hajam, lak, minden. De akarod, hogy ilyen jó legyen a hajad? Megdumáltam. Persze, sárk. Na most megyünk. Belenyomtam Élet és Tudományt, vagy Nőklapját, hogy nézze. Elnyomom föl, már egész felbúbja. Hát mondom, akkor ki egy? Úgyhogy a végén ilyen kicsi maradt neki, kis csikós frizura lett belőle. Belenézett a tükörbe. Mit csináltál? Megöllek, kerülj, és szeretlek, Leo, azt mondja, de meghalsz. Hát nem, hát ki, hát mikor nőle, randim lett volna vasár. Úgyhogy utána az igazság, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett, ez volt Rajko zenekar, a Laci tanított bennünk, meg voltak föllépések, ez az amaz. Zenekari táborba mentünk mind a 2 nyáron, 65-ben, 66-ban is. De hát nekem terveim voltak. Titkos terveim. És hát nagyon szegények voltak, ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nehéz rögös utamból. Hát oda jött a Farkas Laci bácsi, az Aranyhomokban volt egy nagy

0: zenekar. Azok annyi nyitány muzsikáltak, hogy itt biztos föl kellett volna a gatyát, itt a legjobban nem, meg se tudtak volna. Nem is ez a lényeg. Jött egy klarnétos Ravasz Ernőnek a Rajkóból az én emlékeim, meg mondják is, hogy hát van technikája, meg hát az már kész muzsikus volt, ugye én meg lettem 17 éves, 16-17. Hát most megtanított, var gyorsan tanultam variációkat erre, hát akkor megint egyedül 66 áprilisába húsvét előtt följövök, bemegyek a Rajkóba. Na, bementem, a Rottem, nagyon nehezen találtam a Rottembire, megtalált. Bemegyek. Hát jöttek oda a Rudiék, meg ez a utólag már Tipőék. Hát hiába jöttél, azt mondját, itt csak júliusban van fölvétel. Na. Jön a Gyula bácsi, ugye magázat minden. Azt a maga minek jött? Hát mondom, szeretnék klarinéton tanulok. Hát na jó, azt mondja, ha már itt van, fújjon. Fölálltam, egy blokkot elfújtam, mert szóval üljön le. Ne bízva el magát, de magában látok fantáziát. Szóval most húsvét hétfő után azt mondja, hát mi kis hülye voltam. Minden azt mondtam úgy. Szóval van klarnétja? Hát nem volt, nem az enyém volt a klarnét. Na most, mondom, van. Hát fölvitt, az mutassák meg a lakát, embertelen körülmények voltak. Szóval Horváth Rudi, Horváth Zoli egy ágyba feküdtek. Azt mondom, megörül egy ágy, vagy valami, elmennek, akkor maga jöhet addig albéletbe. Arra is, igen. Jó, megyek haza, szegény apám, nyugodjon. Beteg volt, már öreg volt, hát 6-ba született. Mondom, apa, fölvettek a kézbe. Jaj, de jó, fiam. Nem mondom, klarinétot kéne venni. De ez nincs nekünk arra pénzem. Menj vissza Kecskemétre. Odáig sírtam. Na, ez volt 66 április, május. Csak gondolkoztam, hogy most mit csináljak. A lényeg az, hogy elérkezett a 67 januárja, de én már édesanyámmal meg a testvéremmel megbeszéltem, mert a szilveszterkor a Jóni Gyurival, Kálmán mentünk köszönteni. Összejött egy kis pénzem, mondom, anya, én fölmegyek Pestre, hát én nekem, mert én itt nem lesz belőlem, hát itt nincs klarinétos, akivel tanulhatok, stb. És hát úgy is volt. Ja, és bementem, török igazgatónak hívták. Mondom, igazgató elvtárs, én tudja nagyon, én nem akarok szakmunkás lenni, mert én zenész. Hát igen, azt mondja, rendben van, de vissza kell ám fizetni, amit rátfordítottunk, 30 ezer. Hát a 67-ben 30 ezer nagy pénz volt, hatalma, mikor az átlag fizetés 1000-2000 áll. De azt adok egy ötletet. Menjél föl Pestre, és amelyik ipari iskola átvesz, ott már azt se akarsz, mész, és akkor automatikusan kileszel. Úgy is volt. Följöttem megint. Még megint egyedül. Azért mondom, hogy az Isten, ez is egy isteni. Olyan kreatív ember voltam már gyereknek. Fölmegyek, egy iskola, és aztán nem, majd azt a szeptemberben. Hát elkeseredtem. Ezt nézem, az ipari tanuló is ilyen piros könyv volt. Ilyen. Az a tanuló, aki, mit tudom én, 4 vagy 5 vagy 6 napot igazolatlanul hiányzik, az automatikus ki van dobva. Mondom, kidobhatom magam, mert már 2 hete megyek az igazgatónak, mondom, hát nem, hát azt akkor nem tudom, dehogy nem. Annak is mondom, hát ide van írva, hogy én már 2 hete nem jöttem. Még ilyen okos cigány gyere. Ki vagy dobva, fiam? Mondom, lenne még egy kérésem. A klarinétot kölcsön adnák nekem, mert nincsen pénzünk, meg stb. És hát az együttesnek van valami komolyabb föllépés, akkor természetesen megígérem, hogy amúgy eminens tanul. Gyakorlatban nagyon rossz voltam, de az iskola az színjeles. Na. Jó, azt mondta, jó tanul, meg azt mondja, ismerlek, megismertelek, 2 évig itt voltál, menjél.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Ah. Trubut egy eresz már. A detrubut is unesz. A támorodó habásol.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándori parosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 17-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Utána följöttem, hát volt egy nagy néném, az odabett 6 hónapig ott Burkához eltmentünk, mert anyám az pesti lány volt, hát úgy pesti, hogy itt nőtt föl. A Jussi néni a Burka Sándornak a felesége, barátnője volt. Szeretném, ha a fiam tanulna, az a fiam fújja. Hát elég ügyes kisgyerek, most mit a koromhoz képest ügyes kisgyerek, hangom is, technikai. Szóval jó van, azt láttuk benned, fiam, csak gyakoroljál majd meg minden. Hát azt mondja, vállalja tanítani. Akkor 1200 forint. Hatalmas, havi fizet. Hát azt mondja, nincs nekünk. Majd hozok paprikát, azt mondjam, viss a fejemre öntsem a Burka. Na most, de rendes volt, áldja meg azért. Na jó van, azt mondja, figyelj de fiam, vegyél egy kotta füzetet, leírok minden 6-os akkordot, mol szeptin, dur szeptin, nótát, egy pár nótát, a koncertsárdásokra, a variációkat. Ennyi volt a tanulás. Igen ám, de ott volt a Mátyás tér. Ott kint, az nyáron, egyik helyen. Ez a brancs hegedűt, hogy gyakoroltunk. A Miskó jött, az már előrébb tartott. Szóval miket fújsz, ez nem jó, nem az az, stb. Ez az egyik. Na most akkor úgy indult meg a lehetőségem, hogy lett egy kis pénzem is, hogy a Beke, a Farkas Gyula áldja meg a jó Isten, ahol nyugszik, mert legalábbis én csak a jót tudom. Ezek mondták, ne menjél be, hogy tanulónak valahova. Bemegyek. Azt mondja, ki fog dobni. Bemegyek. Ott álltam, hát fétem. Na, gyere be, fiam, de fa én kisgyerek, hiszem, ki biboldogy formán volt. Azt mondja, na mi van? Mondom, hát szeretnék tanulni a klarnétot. Azt a fiam, én nem tudom, hogy te mit tudsz, de szimpatikus vagy. Ott volt egy nyíregyházi nevezető, ilyen szolgaféle volt, ilyen az a gyerekben nyíregyházi, azt mondja, hív fel a ki a legkedvenc prímás, azon járok a Sándor. Az azért a Sanyit hív fel, egy szimpatikus gyerek fog menni máma tanulónak. Ő azt hitte, ugye a művelségem megvolt, a szókincsem, mind a kommunikációs készségem, hogy én, szóval te kinek a fia, te pesti gyerek vagy? Á, mondom, nem vidékre. Vidék? Akkor van egy jobb, de ott már tudni kell. Ismered a Kottát? Hát mondtam, hogy a Kottá intézet, stb. Na azt mondja, jó, azt mondja, Angyalföldön van egy ifjúsági zenekarról, fizetésed is lesz. Hát az Albert Pista tanított bennünket, hát ott az egész haveri kör ott volt, és hát mindjárt föl is vettek. Akkor azért mondom, abba az érebb az átkosba, én nem vagyok politikus, nem politizáltam. De nem tudok rosszat mondani, mert utána a stúdióba be kellett menni, hogy regisztert kapjunk. Mindjárt a regiszter legnagyobbat megkaptam. Ösztöndíjat, azt a tehetség, láttam, hogy olvasom, akkor ösztöndíjat, mondtam, a Herer Pali, akkor hogy hívták, a Zsolnai Vili operaház klarnétos, ezek voltak a pedagógus, Bongráz Zoltán az el. Hát ottan komoly, Európa szintű, világszínvonal volt. És ugye ott is 2 évet kellett. De azt aztán elkerültem, azok az évek, azok nem voltak jók, mert hát az az igazság, hogy 6 hónapig ott voltam a nagynénem, utána albérletek, aztán hosszú, nagyon hosszú, egy regényt lehetne. Volt olyan is, hogy még enni se ettem, a barátok, de akkor haverok voltak. Na, ettél máma már, na gyere. És minden nap volt egy program, ott ültünk, fillérekből lehetett szórakozni, az az igazság. Öltözködni is. Bizományiba fölöltözködtek úgy a cigánygyerek, cigánlányok, hogy ez osztályon felül. És akkor volt ugye az ifjúsági park Sengeribe, hát elmentünk hajtani, hát csajozni. És szerettük egymást valamilyen szinten. Ez az életforma, ez a konstruktív kohézió, ami van, volt, ma nincs. Ma kellene legjobban összetartani. Ma nagy az irigység. Nagy az unszimpátia egymás után. Csak a rosszat. Ez az én meglátásom.
5: És ez miért van, Kleó bácsi? Hogy látja?
3: azért komoly élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, hogy ez a szocializmus alatt, tehát mondjuk az, hogy a 90-es évek előtt, vagyis a rendszerváltás előtti időszakban, ez egészen másként ment, hiszen nyilván az, hogy mindenki valahogy hasonlóképpen élt, nem voltak nagyon gazdagok, nem voltak rettenetesen szegények sem az emberek, hanem mindenki hasonló színvonalon élt. Ez valahogy összetartotta a társadalmat, míg esetleg a rendszerváltás utáni időszak az megváltoztatta nyilván az egész gazdasági szerkezetet, megváltoztatta az emberek gondolkodását, és egyfajta verseny alakult ki az emberek között. Vagy miből lehet ez a probléma?
4: Elmondom, mi van. Elsősorban a szakmai hierarchiák működtek. Tehát akkor titokba, vagy nyíltan is arra törekedtünk, kis fiatal gyerekek, fiatal emberek, hogy kitörni ebből a szegénységből, és csak egy út vezetett oda, hogy gyakorolni, tanulni, és az egymás a szakmai tisztelet magával hozta, például, hogyha ezek a nagy romák, nagyobb zenészek elfogadták a köszönésüket, köszönésemet, hát akkor jó napom volt. Ma ezek a tiszteletek, ezek egyszerűen ki, nem tudom, hogy minek a hatására, nem. Hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy föl kell hoznom a feleségem családját. Hát ugye az Otto, a német Otto, az egy kiváló cimba, a Honvéd művészegyüttesben volt már 17 éve, meg nagyszerű, 12 éves korában már Rakmai Prelüdöt cimbalmoztam meg, az összes klasszikus. És egy zenekarban voltunk, azt följártam, hát ők gondoskodtak rólam. Evett máz a gyerek, szegény anyósom. Tehát ezt máma már, ha újra kezdeném, ez már itt éhe halna az ember. Itt ez az empátia, ez nem működik sajnos. Hogy minek megváltozott a világ, minden megváltozott. Meg ez egy olyan erős közösség volt, ez a Mátyás tér és környéke, Szerdahely utca, Nagyfors utca, az egész kör, Teleki tér. Napi szinten találkoztunk, beszélgettünk, ha tudtunk, segítettünk egymást. Az összeveszés az 5 percig tartott. Úgyhogy ez történt.
3: Számtalan híres primással játszott már. A kezdetekben, ha jól emlékszem, Vörös Kálmán is az egyik primások között volt.
4: Az volt az első prominens.
3: Így van.
4: Gyakorlatilag a Vörös Kálmánhoz úgy kerültem, itt is az Isten hova irányít. Egy ilyen filmbe, tévéfilmbe statisztáltunk, és a Csacsi, Sárközi Sanyi itt repült a Badacsony étterem, a régiek, azok még tudják, az Üllői úton volt, a reggel 4-ig volt, ő ott repült.
3: Az azt jelenti, hogy éppen oda...
4: Igen, és hát a nyakig lába bőgös, hát ismeri mindenkit. Szóval menjünk már a Csacsi után le, jó? Hát ő vele nem volt klarnéta, vedd ki már a klarnétot, nem is kellett, már vettem ki. Hát ki ült ott, hát nagy név volt, Vörös Kálmán, halál elegáns, akkor jött Rómából, vagy tudom én, szivarozott. Azt mondja, fújjál, akkor elég ügyes voltam. És akkor lassan, gyere ide.
3: Mutatta.
4: Persze, mutatta, de az a gesztus, hát az csak ő tudta. Azt mondja, akarod, hogy sztár csináljak belőled? Hát meg sem mertem szól. Azt mondja, mit fogyasztasz Csáringernek nagyon lassan? A kollégámnak is azt mondja, a Hennessyből a legjobbat, Vörös, köszönöm. Szóval a lényeg, azt mondja, menjél be a Bekéhez, és azt mondja, írd alá szerződést. Hát akkor aztán kik voltak ott? A Füles, akkor a Kacsesz, hát elsőbeke, az az igazság, hogy az ember belső remegés, de az az izgalom, hát az ember még fiatal, akkora rálátása van az embernek, meg a tanulási ingerek működtek, muszáj volt. A Kálmán az nem volt nagy hely, de ízlésesen muzsikált magyarul is, rengeteg külföldi szám, amerikai szám. Már ő akkor muzsikált a San Francisco, meg ilyen régi, minden amerikai slágerokat, a külföldre járt. Tehát lehetett tanulni. És jó zene, ott voltam vele egy évig, és utána jött, ő kiutazott, jött a Kati Horváth Lajos, hát az meg aztán az öreg. Hát az olyan volt, hogy olyan hegedűs, meg olyan értelem. Hát ott volt egy olyan vagy anekdotát elmondok. A Fóti zenekar, ez egy jó zenekar volt. Farsang volt, és hát egy órát ők, egyet mink. És le volt téve a gitár. Hát mi se tudtuk, hát a Lali bácsit nem nagyon. Szóval Flagman oda szól, ő kérdezi, azt mondja, megengedi kollega, hogy játszak a gitár. Azt mondja, ott van, vegye föl. Bekapcsolta. Elkezdett egy amerikai téma, basszus, rázás. Hát elájult a csávó. Azt mondja, maga kicsoda. Hát azt mondja, most ezután én mit kérdezik? Csak nyugodtan. Hát én most kezdek. Azt mondja, csak nyugodtan gitár. De nem csak az. Hát olyan értelem volt. Nem cigán szinten. Hát ő benne volt abban a Jó Szomszédság zenekarában, és ahol a Banyákék voltak, meg a Corvin áruház, hát a mögött volt a Corvin kávéház. Hát ott voltak a legnagyobbak. Hát ő volt utána a primás, mert elment a Csányi Matyi, meg ezek. Hát egy olyan korszak volt az 50-es éveknek, ugyanaz, mint a futballban. Hatalmas géniuszok voltak, hogy mi háború utáni, meg az előző metódi, az elődök. Az elődök olyan nagyok voltak már abban az időben is, ugye. Meg a Mátyás térről el kell mondani, apám mesélte, a 30-as években apám itt muzsikált, és volt egy Mátyás művész kávéház, éjjel 12-kor nyitott, előültek a kocsmai zenészek, középült a kávéházi, és leghátul a hotelos. Tehát működött a hierarchia. Véletlen át, mert bocsánat, szóval ez el kellene most is, hidd el.
5: Nem lehetett vegyülni akkor.
4: Nem. Az nagy dolog volt, ahol befogadtak maguk közé, azért bizony, amikor már voltak ilyen, de a Hankó, meg egy páran, ezek a nagyobbak, amikor kérdezem, milyen a gyerek? Azt mondja, használható. Már azt mondták, használható, akkor az már szavuk szent, az biztos úgy volt.
5: Szóval beszélgettünk itt a metódusról, igaz? Hogy másként tanultak akkor a zenészek, mint manapság. Nyilván más volt a motivációjuk is, de az, hogy mondjuk a Rajkó mellett, vagy a Rajkón túl mondjuk így,
4: igen,
5: volt lehetőségük arra, hogy a Mátyás téren mondjuk egymástól tanuljanak, vagy olyan zenekarokba bekerülni, ahol aztán fejleszthették magukat ezek a bizonyos zenészek, ezek a tanulók. Ez óriási dolog és lehetőség. Én ezt ma már nem látom.
4: Elfelejtettem az előbb mondani, ami hiányzik. Tanulónak menni. Én a Petrik Jósi bácsinál voltam a könyves étteremben. Na most aztán ott meg lehetett sok mindent. Volt egy szegedi Oszkár nevezető énekes, nem volt egy nagy énekes, de az tüsköd bogarat énekelt, és akkor bizony a hallgatóság is, a vendégek is, volt egy műveltségi szintjük, ott az operettől kezdve a régi slágereket beleértve a 30-as, 40-es karádi számoktól kezdve. Hát ott sokat tanultam, meg a lakodalmak. Hát a Mátyás tére jöttek ki, Pest környék Vászról, innen-onnan, jöttek a romák. Na, gyerek, szombaton ráész? Mentünk le. A Lagziban meg az eredeti magyar nótákat, csárdásokat a parasztoktól. Hát olyan lakodalmak voltak, hogy el se tudják képzelni ma a sátorba. 40-50 tyúk rotyogott az üsbe. Akkor volt egyfajta, tehát az, hogy enni való, az nem volt probléma. Semmilyen szinten a magyar embereknek.
5: Kleó bácsi, beszéltünk itt arról sokat, hogy miket játszott, miket tanult, miket játszottak akkoriban a primások. Tulajdonképpen mi ez a cigányzene, amiket játszottak?
4: Na most az alaptézise a cigányzenének, ugye a magyar nóta, csárdás, verbunkos, operettek, nagy valcerok, kis énekek, nemzetiség, amit most is kell nekem muszadikálni, minden nemzetnek tudtak már az öregek is muzsikálni. És a legkisebb primásnak is, a legközepes. Volt olyan, például oda került az ember egy primáshoz, ha nem is én, mások is. Mit tetszik játszani? Tessék mondani. Nagy valcert. Strauss valcert, Déli rózsáktól, Mesél a bécsi erdők. Lehetne sorolni. Hát ezek kellettek, igényelték a nagy operetteket. Ugye Lehárt, Kálmán Imrét, akkor ugye hát operett nagy hatalom volt Magyarország. Hát akkor hiába, hogy ordították, vágyom egy nő után, minden. mulattak az emberek, olcsó volt a mulatság, fillérekből jó érezték. Nálunk ugyanaz a helyzet volt az akkori gyerekeknél, fillérekből lehetett szórakozni. Vannak, akik még emlékeznek, hogy kell beszélni Soha Kálmán zenekaráról. Én 1977-78-ban két évig voltam. Most érdekes a dolog, hát ők játszották Magyarországon a legjobb szalonzenekar. Hát egy csomó kottával kellett be, ugye Naila Valcertól kezdve Éljen a tánc, Traviata, Költő és paraszt, opera részletek, a Szevillai Borbé, mindent muzsikáltak. Tehát egy, és kottából, hát nem a hasukra, hát ott azért valami kottát kellett valamilyen szinten olvasni. És akkor ez mellett ugye a magyar nóta is, hát tehát minden muzsikáltak. Hát most épp olvasom a Lakatos Sándor, a D kiadott nekem könyvet, mikor vele voltam a tévében, hogy volt be, és adott egy könyvet a családról. És a repertoárja fő van írva a nagyapjának is. Hát ott kérem szépen, ott tényleg opera részletek, a Rákóczi Marstól kezdve mindent, sok mindent kellett játszani. Sok mindent. Rengeteg Robert Stolz, Oscar Strauss, Sauber, hát ugye meg a Lakatos Sándorról nem beszélve, az meg totálisan annyit muzsikált, annyi, ami tehát a túlélési mechanizmusa a cigány zenének tulajdonképpen a 19.-20. században az volt, hogy ez nem cigány zene. Gyakorlatilag cigány származású emberek, muzsikusoktól tolmácsolt zene, mert ez nem cigány zene, hanem akkor a kornak megfelelő igényeket kielégítettük. Ebbe beletartoztak az operettektől, rengeteg nóta, hát Sasnácitól kezdve Murgács Kálmán, Tegzegerber, a legnagyobb a Dankó Pista, később a Sallai Misi, hát lenne reggel nótából nagyon sok van, amiben sajnos most a mai, a kiába tetség, nagyon szegény, mert egy akkora agymosás történt most a kultúrába, ha egyáltalán kultúrának lehet nevezni. Itt most az igény a szórakoztatni maximum 20. Kérik a, mit tudom én, a Kisinyfalú, akkor a Füredi Anna bál, egy pár olyan, mit tudom én, a Macskajaj, meg ilyen semmit mondó dolgokat.
5: De nem a mi feladatunk zenészeknek, hogy mi is valahol azért neveljük az embereket?
4: De most a lényeg a lényeg. Itt nem mi vagyunk a hibásak. Ugye a legnagyobb problémát én ott látom. Ugye ez az úgynevezett hatalomátvétel, rendszerváltás, bárminek nevezzük, ez magába hordozta azt, hogy megszűntek az éttermekben az élőzene. Ez átvették Amerikában, mindenhonnan átjött, megszűnt a koncert, már mondtam, a koncert, interkoncert, az Ori, az OSK, kinek kizárólagos közvetítés, monopól helyzetben volt, kizárólagos közvetítési joga volt. Na most ugye ott ABC kategória, regiszterek, az Orinál ugyanúgy, tehát volt egy összetartó erő, rendszerbe volt foglalva, mert ami nincs voltak szabályok, most nincsenek szabályok. Szabálytalanul működhet bárki, aki hogy ez a kóka nevezetű, nem tudom minek, nem akarom kompromitálni, mert miért bántsam. Ő neki ez maga is egy szomorúság, egy szomorú helyzet, amiből önmagát hozta, mert aki ismeri a cigány zenének a varázsát, meg a, hogy mennyit kell az embernek 5-6-10 éves kortól, míg meg nem hal, mennyit kellett tanulni, mert mindig van olyan nap alatt. Az ilyet nem mond, hogy, hát, hogy ez nem szakma. Hát honnan tudta volna? Hát milyen, mert attól függ, hogy milyen millióben, ki tudja, nem is akarom megtudni, milyen millióben nőtt föl, milyen kultúrában nőtt föl. Hát ez önmagát definiálja, amit ő csinált, hogy nem kell kategória, semmi nem kell, nem szakma ez. És ez egy nagy érvágás volt.
5: valahogy a közgazdaságban is van egy ilyen tézis, hogy a részeszfer, tehát hogy a láthatatlan kéz irányítja tulajdonképpen a pénzügyi mozgásokat. Lehetséges, hogy a kultúrában is van egy ilyen láthatatlan kéz, ami irányítja az embereknek az igényeit, a gondolkodását, vagy ez egy irányított kultúrpolitika tulajdonképpen, ami most folyik?
4: Láthatatlan és mégis látható. Aki kicsit odafigyel, egy kicsit benne volt, van összehasonlítási alapja. Most tegyük félre a politikát, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években volt, vagyis a 20. században, mondjuk 2000-ig, mert utána lavinaszerűen összeomlott ez az egész. És persze, hogy látható. Az egésznek ott látom a hibát, az úgynevezett szórakoztató zenének mondott valami, a média lehozza. Nem akarok nevekbe bocsátkozni. Na, hát minek? Hát az életben kottát nem láttak. A gép dolgozik, ott van az a szintetizátor. Hát én ezt büntetendő cselekménynek látnám. Hát ez ilyen nincs, ez nem szabadna. És ide jutott, hát sajnos. Ez látható. Direkt módon. Még azt sem mondom, hogy rasszizmus. Nem. Mert ma egy

0: Bárányvásár operett, vagy egy Vígözvegy, a legismertebbet mondom, vagy ott van a például a Cirkusz Hercegnő, hát azelőtt ez napi renden kellett játszani, és énekelték, és kérték, vagy egy János Vitéz. Hát szóval a kultúrigény tudatosan lett meg, egy agymosás történt, ez mi, erre mind a média a legnagyobb probléma, hogy a média mit hoz le. Mert amit lehoz, az a divat, kész. És az az igazság a könnyű zenébe is. Volt egy-két kimagasló, Balázs Feszótól kezdve voltak, Dobos Attila, ezek nagyon, Szenes Iván, hát ezek még mind a múltból ragadtak itt, de már ma könnyű zenében is hulló csillagok vannak. Hát az ember hallgatja sokszor, a számoknak a zenei oldalon megközelít, nem haz mély nyomot, se a szöveg, semmi. Azt mondták régen, hogy álszentimentalizmus van. Például ilyen tűzpiros virág volt, minden. Hát az életről szólt, a szerelemről, és ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát akkor nem véletlen, hogy minket úgy hívtak, hogy ironiával, hogy hangulattisztviselők. Igen, mert ez logika volt. Például csak így mondom, nem cigánzenébe gondolom, kiváló bárzongoristák voltak presszókban. Például valaki összeveszett a barátnőjével vagy a feleségével, bement a presszóba, elkezdett énekelni, gyere új kedves mellemi, már szemezett a másik asztallán, ő átküld, már mentálisan orvosságot kapott, gyógyszert, és miatta a gyógyszert, kérem szépen, a zene hullámhosszán mentek a dolgok. És nagyon sok szép sláger volt. Nagyon. És az tényleg ez, mi joggal neveztek bennünket hangulattisztviselőnek.
1: Egy picit térjünk vissza a médiához, hiszen én a napokban láttam Esze Jenőt, a híres zongoristát, elmélet tanárt, hogy ha jól emlékszem, zenei analfabétáknak nevezte azokat a zsűritagokat, akik mostanában időként szerepelnek a különböző tehetségkutató versenyeken, hiszen nagyon soknak nincs megfelelő végzettsége, és ő is pont azt említette, mint amiről most beszélgettünk, hogy nincs már az a fajta kategória vizsga például a szórakoztató zenében, a popzenében, ami korábban volt, és ez megmérgezte a műfajt.
0: Én nem vagyok Esze Jenő, én csak egy szürke eminenciás, de az Esze Jenőről nem, mi még tudjuk, meg aki muzsikus, hogy egy géniusz volt. Na most, aki ilyet mond, ezt én is észrevettem, meg tudatosul bennem, hát ezek, nem akarom megbántani, meg nevet nem mondok, így kimondhatom, 36. senkik a szakmába. És ők bírálják, hogy ez most jó volt, de most ez nem volt jó, de aztán olyan egyéb tényező, pláne a nőknél, kicsit adnak egy sziklát a nőiességből, hogy finoman fog, és már mindjárt ott van a csúcson, így elég jól kifejeztem magam. Vagy pedig politikailag beszólnak, mert beszólnak. Ez placon kell, hogy legyen. És már kinyílt a kapu. Kész. Ez a két tényező. Vagy még egy. Vagy homoszexuális. Ki kell, hogy mondjam. Mert vannak. Vannak. Vannak.
1: Ez a sikerhez vezető út a médiában?
0: Hát, nem én mondtam. Esze Jenő tényleg az egy prominens, hanem a legprominensebb. Hát az vizsgáztatott meg minden.
1: Igen, igen.
0: Az. Elmondok egy történet, ez már most a 90-es évek vége fele volt, és hát voltak egy-két gyerek, akit ilyen kamu vizsgák voltak ezek már, de ő volt az Esze Jenő, és hát bement a hegedűs, nem mondok neve, eljátszott a tájszmediáció, de csak egy kis motív volt, aranyezős keringőből egy kis részletet, na játszol egy nótacsokrot, megkérdezték a C és a G között milyen a hangkrá, vagy G és a C között mi van. A kategória, na most kijön az illető, akit én vittem, hogy hát legyen, mert kellett dokumentál, volt egy idő még, amikor kijötték 90-es fiam. Mondom, édesfiam, ezt tudod te, mit kaptál volna az én időmbe? Talán regisztert, de akkor is 200 számot kellett tudni. Föl volt írva, és szúrópróba szerű. Na most akkor ezt játsz, ez, az, amaz, emel. Hát a legnagyobb dolog,

0: Amikor az OSK kezéből kivették ezt a monopól helyzetet, hogy kizárólagos közvetítési jog, kit lehetett közvetíteni, akinek működési engedélye volt, ahhoz párosult ABC-kat esetleg szezonálisan regiszter 1, még ott is regiszter 1, regiszter 2. Ez a regiszter 2-ben már a végórákban lehetett, aki már tényleg olyan hangszer volt, kellett Balatonra, mert nagyon sok. Hát én még 89-ben, igen, még ott dolgoztam az OSK-ba, Kálai Kisernővel együtt, meg Árkos Kálmánnal voltunk ott, és az az igazság, volt egy ilyen szürke nap, mert úgy kellett 7-től, ott voltam 4-ig, és utána mentem muzsikálni. És összeszámoltam, hogy mennyi van a kezünkbe, hány üzlet. 78 üzlet volt. A Szirmai Laci bácsi egyszer azt mondja, jöjjön Kleó, mutatok magának valamit. 63-64-ből hihetetlen. A Wienerwaldról nem tudom, hallottál-e? Wienerwald. Ez egy olyan...
1: Fekete erdő?
0: Bécsi erdő? Igen, a neve az, de voltak a Wienerwald nevezettű ilyen restaurantok, német, tele volt Németország, Ausztria. 200 trió, duó, cigán zenébe, cimbalom, hegedű, stb. Stb. Működött, úgyhogy itthon már alig volt zenész, de volt, mert ott volt a Szív utca. Ott az öregeknek, egy öreg embernek is nagyobb tere volt ahhoz, hogy mentálisan ne sérüljön, mikor ugye megöreg, a nyugdíjba elmentek, vagy a Szív utcába, vagy kapta, már nem is tudják ezt a kifejezést, hogy repülés. Volt 3 repülés, 4 repülés, az öregek találkoztak a Nemzetinél, elmentek, piáztak, egy kis sört bort ittak, és szép nyugodtan meghaltak. Ma meg már nagyon egyedül vannak. Hát most például az én időmben emlékszek, aki ilyen élteskort megért a szakmába, és működött, azt valahogy, és nem a kitüntetés, de valahol díjazták olyan értelemben, hogy csináltak, kaptak valami elismerő oklevél, vagy valami szocialista érdemre, valamit. Ma már nem. Meg lehet dögleni úgy, ahogy mondom. Elég nyers ez a kifejezés. Pedig vannak még öreg cigányok, akik egész életüket feláldozták családjukért, magukért, mindenért. Úgyhogy ez szomorú történet.
1: Mi a helyzet a zenészek nyugdíjával? Hiszen ez egy nagyon jelentős probléma, hiszen több ezer embert érint, mivel nem feltétlenül voltak bejelentve az utóbbi években, évtizedekben, hiszen mondjuk csak borravalóért dolgoztak, ezért ez jelentős problémát jelent a nyugdíj szempontjából nekik.
0: Hát ez jó helyet tapogatoztál, mert nekem is úgymond 155 ezer a nyugdíjam, de miért? Mert nem voltunk bejelentve. Főleg ez 92-ben a munkakönyvet, már nem kellett munkakönyv. Igen, ám én ahol dobbed a Kempis Hotelben ott voltam 9, vagy itt-ott, számlát kellett adni, de az már nem számított bele a nyugdíjba. Ez érdekes, ez az egyik. Hát az a szerencsém, hogy én sokat voltam külföldön, és Berlinből is kapok, hadd ne mondjam meg, hogy mennyit kapok egy kis összeget, meg Bécsből is. Úgyhogy itt nagyon-nagyon csúnya, és én magammal is kitoltam, hogy így mondjam, mert volt egy, ez is egy nagyon pozitív volt. A fúvós hangszereseket evidenciába vették, 20 év után el lehetett, mert na ugye én 69-től voltam hivatásos zenész, én már 89-90-ben elmettem, de hát kint külföldön törődött a fene vele. Aztán jött a 97-ben, sose felejtem, eszembe jutott, el kéne menni nyugdíjba. Azt mondták, rendben van. Igen ám, mikor oda került a sor már, hogy már regisztráltak volna minden, azt hát hozzon, azt mondja, 5 évig visszamenőleg, hogy legálisan működött. Hát ezt nem tudtam hozni, mert feketén kellett. Ennyi. És hogy akkor, hát nekem már, hogy én elmentem volna 90-be, most lenne 4-500 ezer forint nyugdíja, mert az hatványozódott évről évre. Ugye? Hát ez egy hatalmas terminus, ami eltelt azóta. Hát szó, ez van. És ebből a nyugdíjból nem lehet megélni. Hát ez nem.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. a mostani beszélgetésünk második részében. Mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyástér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap!
2: Minden hétköznap 9-től délig.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
4: A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Erős közép-európai régióra van szükség, az erős Európához hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, hozzátette, meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlament és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balaton-aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6-szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
3: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
3: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
3: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
7: És nem beszél való, hogy ezek az öreg, vagy egy-két öreg kollégám ide, azok már se fizikailag, semmiféle szem, se esztétikailag már nem felelnek meg arra, hogy elmenjenek muzsikálni. Ennyi. Nem kell. meg ezt, ami, ha én nem váltok az Orbán Kálmán barátommal ezelőtt 30-35 évvel, azt mondta, Cleo, ennek vége. Térjünk. Gitár, klarnét, basszus gitár. És ez így működök, így elfog. Hát ez ki is van próbálva. Akkor megyek, ugye csak néha rásják, hogy cigán vagyok. Nem kell ide hegedő, sok durván is, hogy itt cincogja. Mondom, uram, elnézést kérek, én, nekem trión van. Na, milyen hangszer? Mondom, hogy klarinétben. Akkor barát, ha nem is alkalmaz, de barátságos. Jó, igen, az azért az más. Az egyelőre nem, de hagyjon itt egy névkártyát. Szóval nagyon nehéz ezek. Nézd ide, hallgass. A realitást nézzük. Voltak bizonyos, a könnyű zenéről beszélek. Volt Jimi Hendrix korszak, Elvis Presley korszak, Beatles korszak. Egy idő után finito, vége. Na, még ha úgy veszünk, ez a mi szerepünk, ez a szórakoztató zene, mert ez szórakoztató, unterhaltunk, hogy a német mondja, 200 éve működik. Hát a túlélési mechanizmus jól működött nálunk. Ennyi.
8: Na jó, de hogyha esetleg ezek a zenészek, illetve ezeknek a nagy zenész dinasztiáknak a leszármazottai megtalálják egy új műfajban, vagy egy új irányzatban saját magukat, akkor ott is ki lehet teljesedni. Persze lehet, hogy nem cigányzenének fogjuk már hívni, illetve az is lehet a cigányzenének egyfajta leágazása, illetve annak a hatásai alatt született műfajok, de abban is azért megtalálhatja magát egy zenész.
7: Na most itt egy utat látok, ami nagyon rögös, kemény, kőkemény, a klasszikus zenére kellene, ami nem adatik meg mindenkinek, hogy művész legyen. Ennek aztán több okai vannak, ugye. Tehetség, szorgalom, hozzáállás, és akkor még nem biztos, attól függ, hogy milyen hangszerbe. Mert mit tudom, ha valaki lepraxizál egy nagy bögös, annak könnyebb az esélye, mint egy hegedűsnek, vagy egy zongoristának. Egy zongorista, ha jó az info, nem tudom, hogy mondjad, hogy igazam, mert van. Esetleg elmegy kísérőnek, ami van három koncertje, tehát abban megint nem tud megélni. Tehát demoralizálva van itt ez a zenész szakma. Hát ott vannak nekem unokaöcséim, például a Kácsi, az Olá Kálmán, meg a Szaksi gyerekek. Hát ha nem tanítanának, mondja, bátyja azt mondja, nem tanítanák, ilyen hallnák. Azon van 3-4 koncertem. Semmi. Jazz, a jazz az nem egy populáris zene. Az egy regionális, van egy szűk kör, aki szereti. Meg hát amilyen jazz van már most, hát én még a Petersont elhallgattam. Ott volt a Balogh Jenő, az is. Hát az egy Törgyekeres Mátyás téri. Hát az befejezte a muzsikát, és már ült ki, volt a 12-ben, van érdekes figurák voltak, a Teknő Béla. Hát annak az édesapja az ország egyik legjobb bögöse volt, a Teknő Béla bácsi, Teknő Józsi, ezek test Kaposvár, Magyarival, Berkes Bélával. Tehát ebből kanyhaló lett a Béla bácsiból, és jött ki, így nyáron, hát ültünk vagy 30-an, és árgus szemekkel néztük, hallgattuk. Kihozta a repülőjegyét, mert diszidált 56-ba, Amerikába. Szóval Mr. Bill, szóval én tudtam már akkor angolul, azt mondja, mondta angolul, hogy hát tudtuk, hogy hazudik, hogy nem frankó, de hallgattuk őt, tehát hallgattuk. És zrikálódni, hát hogyha mentünk csajja vagy valami, akkor kisasszony, vigyázzon a ridikülre, fehér kabát, fehér kabátos szatír, meg azt mondja, Józsika, már a rendőrbási keresett, azt mondja, hát a tripper, érted, nevében, azt mondja, nem jelentkeztél, hát persze a csajárót ott kapsz, már ott hagyott. Ez a nagyon-nagyon nagy élet volt, nagyon nagy élet volt a 12-ben, volt ott a Korodi, az apja Brácsos volt, de szegények voltak, ott hagyta az apjuk, ott laktak a 12-ben, és hát nem tudtak megélni, elment dolgozni. Most Pekér ilyen tetőfedőnek a 12-be, de bőgőt tanult, hát bőgőzge, tehetségtelen volt. Bőgősnek tanult, és a 12-be ott a háztetőn volt. Ez már reggel 7-kor pizsamába állt ott a folyosó. Tibai, hát tudod ki volt a Tibai, a világ legjobb. Tibai, milyen a magas, a magaslati levegő. Ne izé, jó, már Béla bácsi, annyi a fél, majdnem leesett a izéről, az emeletről. Hát ott nagy zrikkoládások voltak, meg volt a izé, a morzsa, hát az is, hát egy gyenge zong, de mindig az a tavaszi hangot, a tavaszi zsongás, de csak az elejét tudta. Cifra Gyuri, hagyd abba! Mondd meg csúnyán visszaszólt. Hát, na, hát élmény volt ott lakni. Na. Hát ez ilyen nincs. Azt se tudom, már mai napig, nem csak ott. Azt se tudom, ki lakik mellettem. Az emberek elszigetelték önmagukat és egymást is. Nincs.
8: Jól emlékszem, Kleó bácsi, hogy a Járóka Sándorral is muzsikált, ugye?
7: A fiúval. Hát az utolsó lemezén én vagyok.
8: Van esetleg valami anekdotája, emléke a Sanyival? Járóka Sándorra, igen.
7: Hát az akkora karizmatikus egyéniség volt. Hát ott voltam vele a Vigadóban. Tél volt, ilyen téliket, de fáztunk. Hát egy ruppunk nem volt se. Szóval akarsz piázni? Persze. Annyira manipulálni tudta az ember. Fővette a telefont. Én a mai napig nem tudom. Ugye egy kis alacsony kis nő remegett a keze. Azt mondja, Sanyikám, elég lesz 30 000. És odaadta, na jó, az ad oda, és tűnj el. És hát meg szegény, saját csapdájába ő magával vitte a cigánzenét, mert az olyan, hogy mondjam, ez egy kis semmi, tehát ülünk, egy manus ül. Meg Kleó, egy viszkibe fogadunk? Miről van? Az a manus ül ott, igaz? Az Akácsos úta oda megyek, és le fogja tenni Késvillát, hát olyan, úgy adta elő, olyan hangszínnel, olyan kiszínezve a harmóniákat is belemuzsikált, tehát ezt csak ő tudta, hogy itt úgy volt, letette, hát pénz. Na, mit mondtam? Hát ő egy, csak hát őnál egy óriási probléma volt. Egy nimbusz vette őtet körül. Ő nagyon tudott, hogy finoman fejezte a nőkre, férfiakra, mindenkire, mert például ott vagyok vele, hát kikereste a pénzt én. Ő csak akkor állt, hogy ugyan jöttek romák, akkor fölállt. Jó, gondolt egyet, belenyúlt a cimbalomba, kivett, mondom, állj. Először én kerestem a pénzt. Másodszor gyerekkori barátok vagyunk. Körülbelül mondom, ebből jött a 2000 forint, kivettem, többi vársai, ezek nem szóltak. Tehát manipulálni nagyon tudta az embereket. És fölvette a hegedűt ott, tehát regionálisan olyat tudott nyújtani, hogy senki az elmúlt 40 évben. Senki. Nem volt ő egy olyan hegedűs, hogy tehát a például izét a CD-n, a lemezen muzsikáljuk a gyerek a palika muzsikálja izét, a Monticsárdás vannak az üveghangok, hát, ugye ott kijön, hát visszahallgattuk. Hát ezek a zeneiskolában nem nagyon szerettek, remélem. Hát, úgy mondom, Sanyi, hát akkor jöttem, már 2 napja nem aludtam, mert volt mezővásárhely, jöttem ott egy buliba muzsikát. Muzsikát te. Hát ő ugyanazokon a helyen kell, ugyanúgy. Na most, hát én az ő fejüveg, Sanyikám. Én a középlágiba fogom. Na most, ő meg olyan csodálatos dolgot tett alá, hogy a szerző se tudott volna oda, hogy kiszínezte úgy alatta rá. Egy zseni volt, egy zseniális muzsikus volt. Nem is fog mostanában olyan születni, olyan cigán primár. Csak utánozgatnák, de hát nem. Gétnikt nem megy.
8: Azért a mai fiatalok között is vannak tehetségek. Hogy? Vannak kiugró egyéniségek, akik azért, hogyha megcsillantják a tudásukat, azért elvarázsolják a közönséget.
7: Hát instrumentálisan sokat fejlődtek minden hangszeren, mert ugye a kommunikációsra, TV, mind rádió, lemez, CD, DVD, rende, hát mi nekünk még rádiónk sem volt abban az időben, és a zeneiskola. Hát nagyon hangszeresek vannak. Hát hadd nem mondjam, én muzsikáltam 2011-ben a ifjabb Sárközi Lajosra. Hát az, hát mondjam, ez egy zseni. Hát az olyan, hogy például bejöttek ausztrál öreg magyarok, hát kiérték az öreg dolgokat. Azt mondja, fújjak le, óvás. Fújjak. Már a megfordult már az ismétlésre, azt mondja, csak nyugodtan díszi, már meg olyan agy volt nála, amit soha nem muzsikált, már tudta. Meg hát ez a gitározni, behozott ezzel egy gitárt, az fúj, amit akar. Nagyon zseni, zseni. Nagyon tud hegedülni. Nagyon. Meg az apja is, hát az is egy kiváló muzsikus. Lakatos Miki, hát ezek azért ezek komoly muzsikusok. Ezek is azért nem mai gyerekek már, ugye. Hát fiatal, van nekem rokonságban vagyunk, az a hosszú gyerek a Svájcba él.
8: Ja, hosszú Géza. Hosszú Leocki Géza.
7: Hát az, hát nem kell mondani, az is. Na ezek vannak egyedi darabok, akik sokat, sokkal több, hogy mondjam, ezt nem mondom, hogy több tehetség, mert az 50-es évek, hát a Csányi Matyitól kezdve Banyák, a Bacsik, akkor a Lakatos Sándor, hát tehát olyanok voltak, ha minden hangszeren. Mindig voltak, mindig lesznek. Hát itt van, ezt nem, ezt valami politikai beavatkozással, vagy valamivel, ezt nem szabadna vergődni, vagy meghalni, bár már 24. óra is elmúlt. Elég pessimista vagyok ebben a szemben. Nem szabadna hagyni ezt, hogy ez feledésbe megy. Na most nagyon sokan elmentek dolgozni, ugye. Sokszor van, aki egy-két hónapig a hangszert a kezükben nem veszik, mert ugye ki vannak fáradom ennek a munká, de igen tehetségesek, minden hangszerem. Hát nem is lehet megélni ebből mai fiataloknak nem. Még ez egy óriási nagy dolog, hogy én tudok működni, de azért, mert nem a műfajt csinálom. Hát itt tőlem kérnek sokszor a Casablancától kezdve az Evitát, mindent. Hát, és az a több, amit nem tudok. Hát ez egy kimeríthetetlen tárház. Hát most is már összeírtam, hogy milyen nemzet a örményeknek, ugye a Jereván, a izéknak, a grúzoknak, a szúlikom, stb. Szemszórák, van, rengeteg van. De az a több, amit nem tudok.
8: És ezeket most is tanulja? Most is nézi, most is kutatja, hogy mit lehet
7: esetleg? Nézi, de hallgass. Ezeket már én megtanultam. Én erre azt szoktam mondani, gyerekkorban kell sok mindent megtanulni, ami kamatozik, majd a késő. Az, hogy mindig van új a nap, például el kell mondani, hogy a Sárközi Lajossal együtt voltam 4 évig az öreggel. Hát attól rengeteg dolgot tanultam, ezeket a Smite-tól kezdve, a rengeteg amerikait, a New York lehetne sorolni. De nagyon jó esett, Füreden voltunk az Annabál, a romákon ülünk, de még nem került sor. Azt mondja, uraim, a Kleó bácsitól én annyi mindent tanultam. Mondom, köszönöm, fiam, de és azt nem mondod, én tőlettem ennyit tanultam? Hát ez oda-vissza működik. Aki nem így fogja föl, hát az nem zenész. Van új mindig a nap alatt. És önteltnek nem szabad lenni. Nem szabad. Mert 20-30 éves korodig azt hiszi, hogy az ember, hogy az övé a világ. Nem, rájön az ember, hogy még, ahogy apám mondta, eljött utána, miért meghalt, már akkor a Hankóba voltam a palacba. Hát most már, fiam, nyugodtan halok meg, mert látom, mert az is mondta, hogy sok öröme lesz Sárközi bácsi a Kleóból. És akkor, de azt mondja, nem tud semmit még mindig. Igaza volt.
8: A családi összetartás is egészen más volt régebben. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokat mentünk nagymamáikhoz, dédnagymamáikhoz, és rendszeresen összejött a család hetente, vasárnaponként, nem csak szülinapok alkalmával, vagy esetleg valamilyen karácsony, húsvét alkalmával, hanem nem kellett hozzá tulajdonképpen ilyen nagy ünnep sem, hanem csak egyszerűen meglátogattuk egymást. Ezt viszont az elmúlt időszakban már nem tapasztalom.
7: Ezt magán hordozza ez a mostani világ, ez az embertelen, ez lélektelen világ, és még magától jött ez így, önműködően, autodidakta módon, hogy nagyon nehéz lett az élet. Nagyon nehéz lett. a megélhetés, és el vannak foglalva, hogy egyáltalán túlélni ezt a világot. Sok szegény ember, sok öreg cigány van, nagyon sokat. Azelőtt, hát most olyat hoztak be a izébe, a szaksz eddig minden karácsonkor, ez egy gesztus volt, kaptunk 25 ezer forintot, be kellett fizetni 3600 forint tagdíj. Most jött egy felszólni, majd telefonálok, és most hogy képzelik el, hogy már ne 3600-ot, 12 ezeret fizessünk. Hát akkor most ebben mi a bóni? 25-öt kapok, 12-öt, de szerintem az egy csak... Szóval azelőtt többet törődtek. Én már, ha politikailag olyan lennék, amilyen nem vagyok, azt is szóvá tettem. Össze kellene hozni egy zenész klubot, ahogy összejövünk, beszélgetünk, idősek, nem idősek, nincs. Azelőtt nem is kellett összehozni, volt a vígmatroz, volt a kulacs, hát az volt a, befejeztük a muzsikát, öregek fia, ott találkoztunk. Ott dőltek el, hogy hol fogok muzsikálni januártól. Meghívtuk egymást. Ennyi volt. És a családi összefonódás, hát igen, szomorú. Én nem mondhatom, büszke vagyok arra, hogy a családom, hát szeretnek, én is szerettem őket. A szeretet hiányzik az emberekből, ami összekovácsolná őket. Azelőtt jó baroszba együtt voltak, a barátok között is. Megszűnt. Ez a világ nem az enyém, hogy a nótában van, hát nem.
8: Hogy emlékszik vissza Kleó bácsi, mi volt az első sikere?
7: Hát ez jó kérdés, ezen nehéz, sok siker volt. Ez tele van ez az egész szakma, hogy mondjam, könnyekkel, mélypontok önmagamhoz képest. De az első siker élményem az volt, őszinte vagyok, amire tényleg úgy emlékszek vissza, hogy ez egy érdekes dolog. Akkor bekezdtem több is, de még egy-kettőt fölhozok. Vörös Kálmánnal, amikor összekerültem, hát húsvét volt, 72 húsvétja, és a Kecskés Sanyék ott Kispesten laktak, hát elmentünk, ott tele a legjobb romákkal, Kacsesz akkor, azt mondja, Bocska Klarnétot, fiam, de Eszmolba, még a nótára is a te készemedre örök rabja lettem. Eszmolba. Hát jó, egyszer csak jön be a Hankó, már koprímás volt. Azt mondja, az meg már jó. Szóval nem félünk a farkastól. Hát az farkas volt a neve. Az meg azt mondja, János. Hát azért, mert én most prima, az még tudok brás. Azt mondja nekem, kismajom, fújjad az előbbi nótát. Na most ez egy akkora, azt mondja, tovább, azt mondja, ez, szóval azt nem végettem, föl kellett venni, hogy micsoda csodálatos brácsázást csináltak azok. Ez az egyik. Aztán a szakmailag a legnagyobb meg az volt, amikor Bécsbe voltam, a Dani Rudi bácsival a Herzmanszky Áru délben muzsikáltunk, a Lakatos Sándor meg ott muzsikált a Herzmanszky, akkor már egy éve kim volt. És én nem tudtam, hogy ő ott van a feleségével, és hát a végén tapsol valaki, mondja, itt a Lakatos, itt. Az meg messzire int, ezt a foglalja el. Gratulálok. A lényeg, hogy meghívott akkor a zenekarába. Hát ez a fénykorában volt, 50 éves volt. Hát ez akkora, és akkora szenzáció volt, az akkor vidéki visszatett, Lakatos, az nagyon, hát mindenhol elismerték, hogy arról Kalocsáról, Kiskörös, Bács megyébe jöttek föl, hát apám még meséltem, majd Bundásnak hívták. A Bundás Jóska fia Lakatos Sándorra a muzsikát. Nagyon nagyba szám. Nagyon nagy. Sok. Meg a nagy dolar soró, azért mondom, sok volt, hát kint a Kanári-szigeteken. Hát az egy a Misti klubba, Playa de Iglesen voltunk 86-ban. Na most oda bejártak a zongoristák, Dixielandzen, fújtam is velük együtt. Aztán volt ott egy szakszafonos klarnétos, a Düsseldorfi Esztrád zenekarnak, és adott nekem egy ilyen ében foklarinét ezüste és ajándékba. És hát ez is egy elismerés. Ugye, hogy az ember, egy vadidegen ember azt mondja, ez csodálatos muzsikus vagy. Hát ezek meg nagyon tudtak. Nagyon. Sok volt. Meg az is, hát, meg még egy. A Suháékkal vagyunk, és 78. Hát, a londoni szimfonikusok voltak ott. Hát most én a mai eszemmel, meg hát ezzel, hát ezeknek muzsikáltuk, a Költésparaszt, meg a Sevillai, hát ha úgy vesszük, az nulla, amit mi nyújtottunk ő hozzájuk. Hát most nem szabad. Én udvarias taps, jó. Távolból, a leghátul Kovács Dénes, a hegedűművész, az volt velük ezekkel. Azt mondja nekem a Kálmán bácsi, te gyerek, állj már föl, látod, alig tapsolnak. Na, egy blokkot, tele román, frissárdás, variász, technikát, mint. Jön oda Kovács Dénes egy ekkora alacsony kopaszmalussal. Azt mondja, köszönöm, uram, de akkor már áva tapsoltak a végén. Hát azt, amit mi tudunk, hát nem. A lényeg, szóval köszönöm, hogy öregbítette a magyar zenét, de tudja ki ez az ember? Mondom, nem. A világ egyik legjobb klarinétosa, és azt mondja, el van ájúva, mondom, ez túlzás. Hát rajtam ki még vannak nagyon jó zenészek, a legnagyobbat nem mondjam, Kálai Kisernő, akkor a Gulyás Parti.

0: ezen felül hozzáteszem, nem szabad önmagunktól elájulni, mert relatív a tudás.
1: Ha ma lenne pályakezdő Kleó bácsi, akkor mit csinálna?
0: Hát a mai élethelyzet, ami ma egy muzsikusnak, ami még nem biztos, hogy tudnák lenni klasszikus zenész, az az élet hozná ki. Vagy azt próbálnám meg, vagy már, hát akik ismernek úgy nagyba, tovább tanulnák. Hát az, hogy főiskolára, hát én Szijjelesen végeztem el az összes tanulmányaimat, és mondom, lexikálisan még itt van a világtörténelem, az egész itt van, irodalmi definíciók, minden. Hát sokszor volt nekem ilyen, hogy nem hitték el, hogy roma vagyok, mert hát elkezdtünk erről, arról beszélni, hát a lányom a Sümeg tanárnál, az az egyetemen tanított, ott korepeltálta, és hát konyhában beszélgettünk, és erről, arról, amarról, hát a politikától kezdve mindenről, a Hohenzolleroktól kezdve, abszolút, hogy mind. Jön ki a felesége, azt mondja az a férjének, azt mondja, egy kollega az egyetemről? Nem, mondom, hölgyem, én csak egyszerű kis klarinétes zenét, ez lehetetlen, hát azt mondja, maga egy lexikum maga egy. Hát ez az az igazság, hogy még a mai napig is bármit, hát ma is nézem a História TV-t, mint sok minden új információ jön az embernek, a Hitler életéről kezdve minden. Hát szóval, hát azt is a Jóisten küldte ám ide, a zsidókra, mert ugye ők ölték meg a Krisztus. És benne van a Bibliában, hogy ökörként fogtok menni a vesztőhelyre, szó nélkül, így is volt. Olvastam egy SS katona visszaemlékezését. Azt mondja, a zsidókkal nem volt semmi probléma, azok zokszó nélkül mentek a gázkamrába, meg minden. A legtöbb problémánk a cigányokkal volt. Az anyja, volt olyan, hogy ráugrott a katona, és elharapta a torkát. Ha már meg, hát ez ilyen a faj, ez a jobbik. Nem hagyjuk magunkat.
1: Ha ma lenne 18 éves, akkor is klarinétosnak tanulna?
0: Hát ha eljutott 18 éves koromig, eljutottam volna olyan szintre, hogy ugye Konzi Akadémia, akkor klarinétos. Mert el vagyok ájulva, hallgatom. Hát ez csak klasszik, van a klasszik tévé. Hát olyan hang, olyan, azok a staccatók, azok a piánók. Hát az soha az életben. Hát ahhoz nagyon nagy tudás. Meg hát van ez a virtuózok. Hát volt ez a kis lugosi gyerek, nem cigány gyerek az. Hát ez az. A sírás jött rám, hát ez kegyetlen, meg vannak, hát persze, hogy azt tanulnám. A zene, aki megmentette az életemet, az élek még, mert sokan a fiatalok, azok Leó bácsi, mert olyan intenzitással fújok még, hála jó Istennek, hogy amikor magának kiesik a kezéből a klarinét, akkor fog meghalni. Hát otthon is, hát más nincs, előveszem a kotát, kröpsöt, zsanzsant, nézd, bár már nehezebb. Azok a gyakorlatok, amiket játszva ki, ez már nehezebben megy, mert mi a tudásnak a magva? Az ismétlés, a gyakorlás. Hát azt már nem lehet gyakorolni annyit, mert sokszor elfáradok, most kezdek fáradni már. Nem annyira, de igen. Persze, hogy zenész lennék. Hát a zene.
1: Van olyan, amit irigyel másoktól?
0: Most már nem. Már nem. Régen nem is irigység volt ez, mert egy embernek a hallok nálamnál jobbat, mert van, vagy amit csinál jobban, akkor a kutya fáját. Ez jaj, de jó, én soha nem leszek. Egy embernek el kell dönteni, hogy ezt a produkciót ilyen szinten meg-e tudja csinálni. Itt van nálunk a legnagyobb probléma, mert én így iróniával szoktam mondani, kimegyek a tele. Uraim, nem kell itt, mindenki professzor, mindenki nagyon tud. Hát lemondják a burkát, lemondják a fátyolt, lemondják a bódit, volt egy bódi nevezető klarinétos, aki 5 évig

0: 5 évig, nem mondom a kollega, aki lemondta, mert nem ez a célom vele. Azt mondta, Kottát ne. A Bódi nem ismerte a Kottát. 5 évig akkor kulisszatologató volt a Párizsi Operánál. Meg volt egy anekdóta, mesélték a Berkessel az Úri Kaszinóban muzsikáltak, és ez volt, ez a Bódi volt a klarinétos, de nyáron meg a Rózsakert, csak klubtagsávja lehetett, arisztokraták jártak. És a szabadtéri színpadon egy Verdi opera, vagy valamilyen opera ment, és rosszul lett a klarinétos. Hát azok ismerték. Hát a Bódi bácsinak kell szólni. Az bement, megnézte a Kottát előtte egy órával, és ment, de nem ismerte a Kottát, állítólag.
1: Állítólag.
0: A Burkáról is mesélik, hogy a Lakatos Tibi bácsi írt egy klarnét rapszódiát, és hát nem tudták megoldani a rádióban, a Kecskésésben nehéz telekadenc. Hát már Burka akkoriában ment nyugdíjba. Sanyi bácsi üljön taxiba, bement a WC-be, bevitte a Kottát, egy fél óráig nézte, mehet a fölvétel. Ilyen zenészek voltak ezek a nagyok. Csak már nem tudnak, azt mondják, nem tudnak. A kis súlyukban több volt, mint nekünk, ahogy vagyunk. Hát azokból kellene építkezni, azok nincsenek, akkor már rég megszűnt volna minden.
1: Van olyan, amit ma másként csinálna?
0: Hát elsősorban, amit másként csinálnák, hát gyakorlatilag semmit. Az, hogy hinni naivitással, hinni az emberekbe. Érted, hogy mit mondok? Ezt teljesen feledésbe tenném, mert mindenki magából indul. Legtöbb ember hazudik, becsapja, ellopja a pénzt. De ezt nem csinálnák másként, mert van ez a sans, ha újra kezdeném, ez egy horvát jelenő, mindent másképp csinál. Nem. Én a Jóistennek megköszönöm, hogy önmagamhoz képes. Valaki mondja nekem 16 éves koromban, hogy ilyen karriert, hogy így mondjam, futok be. Azt mondtam volna, menj a fenébe, hát hogy? Hát jó, titokban mindig bennem volt az, hogy hát ha majd. És ez a hát ha majd múlott sok mindenem. Az emberi kvalitásomon, mert intelligencia nélkül nem működik semmi. Második. Az a nagy akarati tényezők, és az nagyon kis tehetség, ennyi ez a három, és a szerencse. A fortuna kegyei befogadott, szerencsés ember vagyok, meg szerencsés vagyok a családommal, van 2 lányom, akit imádok, ők is, van 4 unokám, akkor van a, hadd beszéljek az unokámról, mindegyiket nagyon szeretem, de az egy nagyon nagy kitüntetés is az Isten adománya, hogy az unokám van velem, az Olika gitárral. Ő gitározik, bassgitározik, bőgő, egy abszolút zenész. Hát most is egy tánczenekarra volt tegnap, akkor a cirkuszba. Hát azt mondom, mit csinálsz telefon? Ez a gyakorolok. Mondom, és ha megyek, az új műsor van. Kotta ott van. Mehet. Ez a tudás, a Kotta, ami nálunk nagyon, nagyon hadilában. Szóval nem volt az erősségünk, ez az igazság. Voltak az együttesi zenészek, akik azért napi szinte, mert ez is egy olyan dolog, aki nem olvas pár évig Kottát, hát bizony bajba van. De ezt is állandóan edzésbe kell lenni.
2: Sárközi Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány családnevek fontos szerepet töltenek be a roma közösségek életében, hiszen nem csak az emberek azonosítására szolgálnak, hanem gyakran a származásra, a családi hagyományokra, vagy akár egy régi mesterségre is utalnak. A roma kultúrában a család kiemelkedő jelentőségű, ezért a vezetéknevek sok esetben erős közösségi és identitásbeli jelentéssel bírnak. Magyarországon és más európai országokban számos olyan cigány családnév ismert, amelyek generációk óta jelen vannak a roma közösségekben. Az egyik legismertebb cigány családnév a Lakatos. Ez a név eredetileg mesterségnévből származik, és arra utal, hogy eredetileg a család ősei lakatosként fémmunkával foglalkoztak. A roma közösségekben régen sokat dolgoztak kézművesként vagy vándoriparosként, ezért több családnév is kapcsolódik különböző foglalkozásokhoz. Hasonló eredetű név a Kovács is, amely szintén gyakori a cigány családok körében. Szintén gyakori roma név a Kolompár. Ez a név több roma közösségben megtalálható, és hosszú múltra tekint vissza. Sokszor egy-egy nagyobb család vagy rokonság neveként vált ismerté, ugyancsak elterjedt név az Orsós, amely főként Magyarország déli és nyugati részein fordul elő gyakran. A roma családnevek között olyan is akad, amely magyar eredetű vagy idővel teljesen beépült a magyar névadási rendszerbe. Ennek oka, hogy a cigány közösségek évszázadok óta együtt élnek a többségi társadalommal. Emiatt több roma család visel olyan neveket, mint például a Balog, a Horvát vagy a Rostás. Ezek a nevek ma már nem kizárólag roma családhoz köthetőek, mégis sok cigány közösségben gyakran előfordulnak. A családnevek a roma identitás megőrzésében nagyon fontos szerepet játszanak. Sok ember büszke a családjára és annak történetére, ezért a név egyfajta összetartozást is kifejez. Egy ismert családnév gyakran tiszteletet vagy ismertséget jelenthet a közösségen belül, különösen akkor, ha a család zenével, mesterségekkel vagy közösségi szerepvállalással vált ismerté. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy családnévből nem lehet pontosan meghatározni valakinek a származását vagy a személyiségét. A roma közösségek nagyon sokszínűek, és ugyanaz a vezetéknév különböző emberekhez, családokhoz is tartozhat. A nevek inkább kulturális és történelmi jelentőséggel bírnak, mint sem, hogy meghatároznák az egyént. Összességében a cigány családnevek a roma kultúra és a történelem fontos részei. Nem csak a múltat őrzik, hanem a családi összetartozást és az identitást is erősítik. Ezek a nevek emlékeztetnek arra, hogy a roma közösségek gazdag hagyományokkal és hosszú történelmi múlttal rendelkeznek, amelyek ma is fontos szerepet játszanak az életük.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Folk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.

100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Urai Lolo.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlos asza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reálking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked.
6: 2026. május 22-e péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Mi tudható a Roma ellenállás napjáról?
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak, több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára. Cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a Roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a Roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenavenca közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Közlekedési hírek.
7: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszméi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszméi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fokot mutatnak a hőmérők.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép péntek reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Már is május 22-e van, nem sokára itt a június a nyakunkon, és hát csodaszép időjárásnak lehetünk szem és fültanúi ezen a héten. Ugye múlt hétvégén volt ez a nagy esőzés országszerte, de most már ezen a héten teljesen kitisztult az égbolt, és csodaszép időjárásnak vagyunk tanúi, ahogy már azt el is mondtam. Sőt, hova tovább, hétvégén igazi nyári időnek leszünk majd kitéve, ugyanis holnap és holnap után, sőt, igazából mondhatom azt, hogy a teljes hosszú hétvégén, ugye pünkösdi hosszú hétvége következik most 23-24-25-én, végig 27-28 fok lesz, és alig lesz felhő az égen, csodaszép napsütés lesz, és már figyelmeztetnek is minket a magas UV sugárzásra. A mai napon Júlia és Rita névnap van, illetve ma van Szent Rita ünnepe is. A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje Szent Rita. Különösen nagy népszerűségnek örvend amúgy Itáliában. Na de nézzük, hogy mik történtek a mai napon. Például egy kis sporttal kezdek rögtön. 41 évvel ezelőtt a Videóton legyőzte a Real Madrid csapatát. Az 1984-85-ös UEFA kupa döntő visszavágóján Maier Lajos góljával 1-0-ra nyert a Videóton. Az első mérkőzést a Real Madrid nyerte 3-0-ra Fehérváron, ergo összesítésbe ez még mindössze csak 3-1, de attól függetlenül szép dolog volt, hogy legalább volt egy idő, amikor egy magyar csapat egy Videóton, nem akarom őket bántani, lenézni, de azért egy Real Madrid az mindig a királyi gárda volt, úgyhogy 41 éve ilyenkor ugyan összesítésben nem számított ez az egy gól, de azon az egy meccsen legalább legyőzte a Real Madridot a Videóton. Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja 571 évvel ezelőtt, 1455. május 22-én. Negyedik keresztély, dán király a lübecki békében semlegességet vállalt és kilépett a háborúból. Ez pedig 397 évvel ezelőtt volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma született Richard Wagner 213 évvel ezelőtt, ő egy német klasszicista zeneszerző. Neki köszönhetjük a Bolygó Hollandit, vagy a Tannhausert, vagy esetleg a Lohengrint is ide sorolnám még a híres művei közé. Na, most pedig zene következik, és nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmai Tábornok utcát a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Ezen a héten éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. A 9-es és a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz mindkét irányban a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Asztória M megállójában áll meg. A 6-os villamos helyett éjszakai karbantartások miatt pótlóbuszok közlekedhetnek, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Ezen a héten minden nap 22 órától üzemzárásig a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Ezekkel tudtam a szolgálni, jöjjenek is a roma hírek, de iziben.

0: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak, elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok zenei világa. Hajdú András volt az, aki jó érzékkel észrevette, hogy a sokféle magyarországi cigánycsoport látszólag heterogén népzenei anyaga valójában két, jól körülhatárolható műfajcsoportot alkot. Lassú, lírai dalt és a táncdalt. A lassú dal jellemzői hagyományosan 6 vagy 8 szótagos sorokból áll, dallamvers szaka 4 soros, ereszkedő szerkezetű, dur vagy moll tonalitású. A cigány népdalok előadása sokkal lazább, elengedettebb, dallamváltozatai, ritmikai, hangszín és hangerőbeli árnyalatai sokkal gazdagabbak, mint amit az európai népek dalainál megszoktunk. Az ének és a zene a cigányok számára mindig szertartás, ünnep, sőt révület. Az énekesek legtöbbje olyan átéléssel énekel, hogy ismétlésre képtelen. Egy-egy dallam minden megszólalaltatáskor versszakról versszakra állandóan variálódik, újabb és újabb formát ölthet, a lassú dalok általában igencsak hosszúak. Hangsoruk többnyire dur vagy moll, sajátos vonásuk a negyedik dallamsor utolsó előtti hangjának hosszú megnyúltása, majd rövid szünet után ugyanennek a hangnak rövid ismétlése. Ezt követően lehet csak lelépni a szintén hosszabban kitartott záró hangra. Általában gyakoriak a tempóváltások még a dallamsorokon belül is, de sokféle fokozatát találják a teljesen egyszerű és szinte színpadiasan minden hangra másféle nyomatékot adó előadásmódnak is. Balladaszerű dalok és meseszerű balladák. A cigány dalok sokszor balladaszerűeknek hatnak, de nem igazi balladák, hiszen szövegelemeik mozaikszerűen cserélődnek. A meseszerű balladák a nyelvterületen való tartózkodásuk alatt élénkebben éltek, mára már alig fellelhetőek. A csenki testvéreknek sikerült a legtöbbet gyűjteniük ezekből püspökladányban. Szerkezetük a ma használatos lassú daloknál kötetlenebb, variáltabb, az állandó sorismétlésekkel a versszakok duplájukra is duzzadhatnak. A Száz szegecske című balladában az elvakult férj megcsonkítja hűtlennek hitt feleségét, de gyermekeik a jóisten segítségével meggyógyítják ártatlan anyjukat. A cigány népzene másik fontos műfaja a táncdal. Itt válik igazán fontossá az önellátó zenélés módja, mivel nem használnak hangszereleket, az énekeseknek maguknak kell gondoskodniuk a cigánytáncok zenei kíséretéről. A dallamot kevés szöveggel, hangutánzó szótagokkal fölaprózva énekelik, amely előadásmódot a cigányok nagyon plasztikusan pergetésnek neveznek. A többnyire szintén négy soros táncdallamok versszakainak ismétlései során újabb és újabb virtuózan énekelt változatok keletkeznek. A táncdalok szövege általában vidám, csipkelődő, az énekes itt is kiszól a dalból, a táncosokat bíztatja, hol csak néhány szóval, hol ritmikus táncokkal. A táncdallamok alapritmusa az úgynevezett esztam, amely kevés népzenében van jelen, de amelyet a hangszeres cigányzenéből is ismerünk. Az énekeseknek és a táncosoknak mindig szükségük van az alapritmusok hangoztatására. A pergetett táncdallamban az énekes gyenge hangsúlyt ad lábdobbantással, a páratlan nyolcadokra és a virtuóz új pattogtatással hangsúlyozza a párosokat. Éneklés közben a táncost is bíztatja. Az énekszólam és a ritmus kíséret általában nem áll meg magában. Van mellette több úgynevezett szájbőgő szólam, amely egyrészt tovább bonyolítja a ritmus aszimmetriáját, másrészt a hangzást színesíti. A szájbőgő szólam elnevezését a vonós cigányzenekarban használatos kísérő hangszerről kapta. Egyes formái csak kísérő hangon kísérik az énekes, de az is előfordul, hogy több énekes akár két, három szólamú akkordokat is fölépít.
1: Ezek voltak az FM 103 Rádió Dik Rádió. Utazz a Dik Rádióval!

0: szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Az Aston Villa az első félidő hajrájában megtörte, majd végül 3-0-ra kiütötte a Freiburgot a labdarúgó Európa Liga döntőjében. A Birminghami együttes ezzel megszakította 1996-os angol ligakupa győzelme óta tartó 30 éves trófea nélküli korszakát. Vezetőedzője Unai Emery pályafutása 5. Európa Liga sikerét aratta, tovább javítva saját rekordját, immár a 3. különböző együttessel. Alig 3 perc telt el az első komoly lehetőségig. Egy gyors angol ellentámadás végén Morgan Rogers vette célba a Freiburg kapujában a Freiburg kapuja jobb alsó sarkát. A 16-oson kívülről érkező erőteljes löketet azonban Atabulu nagyot vetődve oldalra tudta tolni. Bő 10 perccel később a másik oldalon jött a válasz. Egy ívelést követően a röviden kifejelt labdára Nicolas Höffler csapott le, ballábas lövése azonban kevéssel, de elsuhant keresztbe a kapu előtt. A jó iramú kezdést követően inkább a középpálya, illetve annak területén a játékosok közti párharcokon volt a főszerepe, mintsem helyzeteken. A statikus helyzetnek a 33. percben Manzabi vetett véget, távoli lövése azonban nem okozott problémát Emiliano Martineznek. A világbajnok argentin kapus könnyedén fogta az első kapujára tartó próbálkozást. Már a félidő hajrájában az Aston Villa jöhetett a mérkőzés első szögletével. Az érezhetően tudatos variáció végén Tielemansról megfeledkeztek a német védők, aki a felé tartó ívelést pazar mozdulattal kapásból tüzelte Atubulu kapujába. Így alakult ki, ugye ez 1-0. Vilmos Herceg kedvencei, ugye az Aston Villa, azonban ennyivel nem érték be, és milyen jól tették. Emiliano Bundeni John McGinn-től kapott labdát a freiburgi 16-os bal sarkánál, majd egy káprázatos tekeréssel kipókhálózta a kapu hosszú felső sarkát. Így alakult ki ugye a 2-0. Az első félidő rémálomba illő zárását követően a folytatás sem alakult jobban a Freiburg számára. A lendületüket a szünet utára is átmentő Birminghamiek részéről Lucas Digne lódult meg a bal oldalon, majd laposan középre gurításátra Rodgers érkezett a legjobb ütemben a rövid kapufához, ahol becsúszva a hálóba sodorta a labdát. Így alakult ki ugye a 3-0-ás végeredmény. Na most pedig jöjjön akkor zene, így a sporthír után, 8 után pedig valami kis programajánló következik.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
1: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
2: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
1: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
2: Így van.
1: Pedig a síró az a fej.
2: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
1: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
2: tehát igazából... belövöm a bálomat?
1: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
2: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
1: Így van.
2: Jó.
1: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A római irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaró utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Vorba,
1: vorbasza.
2: Rólunk, neked.
3: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok ismételtem mindenkinek. Ez itt még mindig a Vekker. Jön egy kis programajánló. Méghozzá egy kis szabadtéri programot ajánlok már nektek, szó szerint, ugyanis a szegedi szabadtéri játékokra invitálok benneteket, ugyanis Magyarországon először kerül bemutatásra Stephen Schwartz és Winnie Holzman musicale a Wicked, ami ugye óriási nagy sikert aratott a mozikban. Ugye 2024-ben készült el a Wicked első része, amiben Ariana Grande és Cynthia Erivo volt a két főszereplő, ugye Elphaba és Glinda. Azóta már ugye a második rész is mozikba került. Na de, a musical az Óz a csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány Elphaba életét állítja a középpontba. A Wicked egészen különleges történetet mesél el egy váratlan, ám annál mélyebb barátságról két fiatal nő között. A gyönyörű és népszerű Glindáról és a félreértett zöldbőrű Elphabáról. A világszenzáció 2003-as bemutatója óta több mint 100 nemzetközi díjat nyert, és 25 ország több mint 100 városában adták elő, 13 nyelvre fordították le, világszerte közel 65 millióan látták. És most ugye először Magyarországon is bemutatásra kerül, majd az Erkel Színházba is, előbb a bemutató a szegedi szabadtéri játékokon lesz, az előadás rendezője Szente Vajk. Na és nézzük a szereposztást. Apa, Fejszés Attila, Nessa Róze, Pásztor Virág, Bok, Puskás Dallos Peti, Dr. Dilamond, Csonka András, a Varázsló, Hevér Gábor, Madame Morible, Udvaros Dorottya, Fiero, Koltai Nagy Balázs, Glinda, Tóth Angelika, Elphaba, Stefani Schlesser. Ő egy külföldi hölgy, aki, ha jól tudom, tud magyarul énekelni, hiszen nyilván akkor nem kapta volna meg. Volt erről szó, amikor az Erkel Színházban erre ugye castingot tartott Szente Vajk, és ez a külföldi nevű hölgy kapta meg Elphaba szerepét, de értelemszerűen gondolom magyarul fog énekelni, úgyhogy ne ijesszen meg benneteket a külföldi név. Na, szóval Wicked először Magyarországon, a szegedi szabadtéri játékokon, idei eresztésen, és utána pedig az őszi szezonba bemegy majd az Erkel Színházba, itt Budapesten. Na most pedig zene, aztán közlekedési hírmorzsák.

0: Rádió Dík.
1: Kérasz, Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Mindjárt 8:30, jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 8. kerület Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerület Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerület Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Donát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ezekkel tudtam most szolgálni. Jönnek Hajnival és Ármándóval a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on. El ne kapcsoljatok!

0: hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó! Ezen a héten a családtagokat vesszük végig. Papó, mámi, illetve az anya volt a mámó?
2: Így van.
3: De jól emlékszem. Ma mivel folytatjuk?
2: És mivel ott is úgy van, hogy a más anyának azt mondjuk, hogy dé, most az apa jön, és az apa is úgy van, hogy én azt mondom az apukámnak, hogy dadé.
3: Dadé.
2: De hogyha egy más apukára mondom, akkor csak dad.
3: Dad. Ez olyan, mint egy kicsit az angol dad.
2: Igen, igen, nagyon hasonló. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Rádiódik.
1: Adjon Isten erőt, egészséget, hamarosan 9-et üt az óra, nézzünk egy kis hírt még itt a Vekkerben, aztán jön a Süsfelnap 9 után pár perccel. A honvédelmi miniszter bejelentette, hogy Pálinkás Szilveszter századost kabinet főnök helyettessé nevezi ki. Az előléptetést Ruszinszendi Romulus katonák előtt tartott beszédében közölte. Ám hozzátette azt is, Pálinkás Szilveszter ellen eljárásokat is kezdeményeznek, mivel a választások előtt előzetes jelentés nélkül nyilatkozott a honvédség helyzetéről. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, hogy értékeli Pálinkás Szilveszter bátorságát, amely fontos szerepet játszott a döntésében. Meg is fogom fenyíteni. Az eljárásokat el fogom indítani ellene, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, és mondta el a saját szemszögéből a honvédség helyzetét. A szabályok mindenkire vonatkoznak. Tette hozzá Ruszinszendi Romulus a katonák jelenlétében megtartott beszédében, amelyről egy rövid videót is megosztott a Facebook oldalán. A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy Pálinkás Szilveszter cselekedete nem személyes érdekeket szolgált, hanem a katonatársai becsületéért és méltóságáért állt ki. Elmondása szerint előzetesen nem tudott arról, hogy a százados a sajtóhoz fordult, de Pálinkás jelentette neki, hogy a nyilatkozat a napvilágot lát majd. Amikor láttam azt a kiállást, nem a politikát láttam benne, hanem a bajtársat. Azt az embert, aki hitt abban, hogy együtt erősebbek lehetünk, hangsúlyozta a miniszter. Na, ennyi volt a hír, amivel szolgálni tudtam most nektek, így záróakkordként. Jön egy kis zenebona, aztán 9 után pár perccel pedig Süsfelnap itt az FM 100.3-on Völgyi Zsuzsannával és jó magammal.

0: rádió. Rádiódi.
1: Gyere, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor 2 ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció 2 képviselője. Antosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000-en érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: fel nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap már elkezdődött.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra múlt, itt a péntek, és május 22-e van. Csodaszép napsütéses reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van a hétvége már a nyakunkon.
1: A? Milyen hétvége?
2: Hosszú!
1: Bizomány, bizomány.
2: Hétfőn nem kell menni dolgozni, nem kell menni dolgozni.
1: Se
2: nem
1: iskolába.
2: Kell menni.
1: Sehova se, úgyhogy minket se keressetek, mondtam már
2: hozzám
1: nektek,
2: hozzám a lábatokat, hogy nem teszitek.
1: Ismétlésnek lehettek majd fültanúi, ha ide kapcsoltok az FM 100.3-ra, reggel 7-től egészen délig a jó kis bestofadásokat próbáltam nektek itt összeválogatni, jó
2: aki
1: beszélgetésünkből, amikor elgurult a gyógyszer, hát 7-től délig, hát nem muszáj, az korán
2: hát,
1: kell.
2: Valaki korán kell, valaki én korán biztos, kell az hogy nem fogom le. Hallgatni, mert én aludni fogok.
1: Igen, én is valószínűleg, hogy alvásra adom a kis buksimat, de lényeg a lényeg, hogy próbáltam nektek ilyen jó kis beszélgetéseket összeválogatni, amikor elgurultak a gyógyszereink Zsuzsival, úgyhogy 7-től délig tudtok itt velünk kacagni a régi adásokon, hogyha van kedvetek, és kedden pedig jövünk újra majd élőbe hozzátok.
2: Azért szokott olyan lenni, igen, amikor egy kicsit elmegy az agy.
1: Igen, hát ugye ezen szeretjük. A héten volt az, nem is tudom már melyik napon, talán szerdán, amikor a James Bond castingokról beszélgettünk, ugyanis az MGM stúdió gőzerővel keresi az új James Bondot. Sajnos nem, és akkor ugye megegyeztünk benne, hogy hát, ha itthonról válogatnának, akkor egyértelműen a győző kéne, hogy legyen a neve Bond. More Bond. Az egy jó pillanatunk volt szerintem, és nagyon előttem is volt ott a kép, hogy a győző.
2: Be van öltözve,
1: de
2: úgy,
1: hogy de csillogós, olyan smokingba van, nem egy simába, nem. Hanem csillogósba.
2: Majd egy kis rózsás.
1: Rózsás,
2: hát
1: csillogó smokingba.
2: Romás legyen.
1: Egyértelmű, és ott a Bond lányok azok.
2: Bondlány, nem bondlányok, bondlány egy van, Bea.
1: Igen, de bondcsáje.
2: Persze.
1: Tulajdonképpen, igen.
2: Beasszony.
1: Nem, akkor ő lehetne az M ügynök, úgy hívják ugye a főnökét, azt hiszem M-nek hívják, a Judy Dench játszotta.
2: Aha, nagyon jó.
1: Ugye a Daniel Craig féle verzióban, az meg a Bea lenne.
2: Ne, nem, hogy megrendezzük őket. Majd csinálunk egy ilyen filmet, szólunk valakinek, hogy
1: jó valami. Jó rendező,
2: nem is a rendezés a fontos, mert azt mi megrendezzük.
1: Ja, jó.
2: Mi ketten összeraknánk, hanem itt a támogatás.
1: Hát az egyértelműen.
2: Szponzorokat kell begyűjtenünk ehhez a filmhez.
1: Szponzorokat. Igen. Na, hát itt rögtön kora reggel bele is vágunk egy kis témácskába, hogyha nem bánjátok. Az a szalag cím egy ilyen tech oldalon, hogy kongatják a vészharangot a tudósok, észre sem vesszük, hogyan építi le a memóriánkat a mesterséges intelligencia.
2: Én észreveszem.
1: Gyerekek, na, azt akartam mondani, hogy én is.
2: Te is?
1: Uh-huh.
2: Most már arra se kell, tehát, hogyha nagyon hirtelen akarsz valami hivatalos levelet megírni, akkor csak beírod a legfontosabb támpontokat a mesterséges intelligenciádnak, és már arra se kell használni az eszedet, hogy egy jól megfogalmazott levelet összeeszkábáljon neked.
1: Én ezért próbáltam, és most engedjetek meg egy kitérőt, nem magamat akarom itt fényezni, de én ezért próbálok mindent még azért, ami van ilyen hivatalos dolog egyedül, aztán azért, hogyha nagyon valami nem jut eszembe, vagy elakadok, akkor kérem a segítséget. De képzeljétek el, nem titok, azért jelentkezgetek így ilyen munkákra, amik vannak, és például legutóbb volt ilyen, hogy keresünk ilyen reklámszövegírót. Mondom, leadok jelentkezést. És akkor visszaírtak, hogy köszönjük az életrajzot, hogy akkor megadnánk egy feladatsort, és akkor arra kérlek írj nekünk ilyenről szolgálkát. Igaz, azóta nem írtak vissza, lehet, hogy gagyikat írtam, mindegy, de hogy megírtak, hogy mit tudom én, helyszín ez és ez, picit ilyen színházra vettem. És akkor ilyen 30 másodperces videómontáshoz kellett nekem szöveget kitalálnom, meg helyzetet.
2: Szerintem
1: kitalálnom.
2: Egyébként pont egy vagy annyira kreatív, hogy simán megír ilyeneket.
1: Még nem írtak vissza, most vagy azért meg agyilett, vagy még nem jutottak el oda, mindegy is. Én szerintem amúgy tök poént írtam, mert feleségem nevetett rajta, meg én is szerintem jó pofa volt, és próbáltam magamtól, ezt akartam ebből kihozni, hogy kértem azért az AI-tól egy annyi segítséget, hogy helyezze nekem környezetbe ezt a dolgot, és akkor utána én a párbeszédet, meg magát a csattanót, hogy mit tudom én, itt ilyen zene szóljon alatt, ezeket mind magamtól találtam ki.
2: Szerintem ez jó, mert legalább az ember egy kicsit használja a kreativitását.
1: Muszáj, mert tényleg ez, amit mondtál te is, meg én is érzem magamon, hogy alapvetően sajnos mindenben is egyből az AI-hoz fordulsz, ChatGPT-hez fordulsz, és így egyszerűen elfelejtesz gondolkodni, elfelejtesz agyalni. És én ezért inkább szeretek még, amit azért tudok, azért hál' Istennek nem akarok nagyképülni, de én egy olvasott embernek tartom magam, azért akár legyen az politika, közélet, azért én próbálok még ezekből táplálkozni, és amikor már nagyon izébe vagyok, nem
2: nagyon megy. Szorít.
1: Akkor azért már akkor az én is beírom a ChatGPT-nek, hogy segíts.
2: És tudod, mi a legszomorúbb az, hogy a környezetemben is tudok olyat, nem egyet, akik egyetemen éppen végzik az egyetemet, és rengeteget használják a mesterséges intelligenciát, még arra is, hogy akár puskát készítsen a mesterséges intelligencia nekik, ami persze nyilván egy írásbeli beadandó, vagy bármi. De jó, hát a beadandót azt megírod otthon, de azt is meg tudja írni a mesterséges intelligencia pillanatok alatt, akár több oldalnyit is, de például a puskákkal kapcsolatban, és mindig azt mondták régen nekünk a tanárok, hogy írjatok puskát, az jó, mert abból is tanultok. Pontosan. És hát hányszor volt az, hogy tényleg írtam a puskát, és addig írtam a puskát, amíg végül csak megjegyeztem, igen. De így már, hogy...
1: Megvetted rá a fáradtságot.
2: Pontosan, de így már, hogy egy mesterséges intelligenciával megíratod, kinyomtatod a puskádat, tehát úgy már nem fog már benned se maradni olvasni. Semmi.
1: Igen. Ez a legrosszabb az egészben, én is ezt veszem észre, ezt érzékelem magamon is, és ez egy nagyon rossz dolog. Én ezért próbálok tényleg, még sokszor tanulok új szavakat, új kifejezéseket, ilyen szakszavakat például. Nézek mondjuk egy-egy kormányinfót, és akkor arról mondjuk politikai szakszót, vagy nézek mondjuk egy híradót, és abból mondjuk egy tudós mondjuk, ha nyilatkozik valamiről, és akkor nem tudom azt a szó, utána keresek, megpróbálom megjegyezni, hogy mire mondta, hogy ez mire szól ez vajon, vagy most a vírus kapcsán is mondtak idegen szavakat, rengeteget, virológusok, a WHO-nak a vezetője, utána olvastam, mit jelent ez, mi ez? Tehát, hogy ezeket muszáj, mert gyerekek, nagyon le fogunk butulni.
2: És hát
1: nagyon
2: nem csak mi gondoljuk butulni. Ezt, hanem a Greenwich-i Királyi Obszervatórium vezetője, aki arra figyelmeztetett, hogy az azonnali válaszokat adó mesterséges intelligencia eszközök hosszú távon az emberi gondolkodás elsorvadásához vezethetnek. Úgyhogy a figyelmeztetés egy olyan időszakban hangzik el, amikor az mesterséges intelligencia alapú rendszerek egyre több területen váltják ki az önálló kutatómunkát. Na ezt mondtam, hogy igen. Hogy a kutató munka az igen, egy egyetemi hallgató esetében pont ez lenne a lényeg, hogy bemegy mondjuk egy könyvtárba, ahonnan leveszi a könyveket, és kikutatja, hogy ahhoz a beadandójához mondjuk könyveket olvas, kutat. Tehát ez hiányzik, ez
1: foglalkozik vele, igen. Ez fog meg,
2: körüljárja a témát, foglalkozik vele, így van.
1: Nagyon-nagyon-nagyon jó, amit mond Reid Hoffman, aki a LinkedIn-nek a társalapítója. Ugye a LinkedIn, aki nem tudja, az egy ilyen munkakereső oldal tulajdonképpen, kicsit olyan, mint az Instagram, de munkára van építve, tehát ott nem osztasz meg magadról félmeztelen képeket, meg stb. Csak is kizárólag a CV-det, illetve tudsz követni igazgatókat, társvezetőket, stb. Na szóval Reid Hoffman mondta azt, hogy az AI-t használjuk saját ötleteinkkel szembeni ellenérvek generálására. Ez nem hülyeség. Tehát, hogy már egy picit alapból próbálod az AI-t is ösztönözni arról, hogy tanuljon, szembe menjen veled, és ezáltal te is mondjuk fejlődsz, mert mondjuk van egy ötleted, te azt betonbiztosan állítod, leírod az AI-nak, és megkéred, hogy generáljon ellenérveket, hogy vitázzon veled effektív.
2: Mm-hmm. Na, ez
1: és
2: jó.
1: Az milyen jó, mert ő is tanul tőled, és te is azt mondod, hogy ja, igaz, erre ez nem jutott eszembe, hogy igaz, én erről azt gondoltam, hogy ez az irány milyen jó, de most ez, amit mondasz, ez jó.
2: Érted? Tehát mint egy vita partner.
1: Így van, ellenérv. Hát hogy nem ért veled egyet, hanem igenis ösztönözzük arra az AI-t egyes esetekben, hogy ellenérvet mondjon arra, amit mi mondunk. És akkor ezáltal megszületik egy vita partner.
2: Igen, mert itt nem csak egy elfogadásról van szó ebben az esetben, tehát nem csak elfogadod azt, amit ő javasol, vagy amit ő mond, tanácsol, hanem de hát igen, de vitázni csak akkor tudsz, hogyha neked is van alapod rá, érted? Tehát, hogyha megvan a szellemi, hát a szellemi kapacitás arra, hogy vitáz egy vita partnerrel.
1: Figyelj, az, aki nem akar az AI-jal vitázni, az egy emberes akar vitázni, és azzal meg mit tudsz kezdeni. Én igenis nagyon szeretem az olyan építő vitákat, amikor mondjuk van egy véleményem valamiről, valaki mond egy jobbat, vagy elmondja az ő véleményét, ami jobb, és én azt meghallgatom, megfogadom, és átgondolom. És ugyanezt el tudjuk játszani az AI-jal, ha épp nincs egy vitapartnerünk ebben a dologban. Tehát simán. Van egy ötleted, van egy terved, fölvázolod neki, és megkéred, hogy ellenérvekkel vitatkozzon. Nem az, hogy lehordjon, hogy te tróge adjad már, semmit hajtod. Nem így, hanem, hogy igenis támassza alá. Szóval ebből a szempontból érdemes használni, meg azért ez a mindennapunk részévé vált már, úgyhogy csak óvatosan.
2: Nem tudod kikerülni, igen. De azért nagyon sok esetben igen, használjuk a saját eszünket, hogyha lehet, és ne hagyjuk, hogy hanyatlóba menjen az emberi elme.
1: Így van, így van. Na, kettő darab zene következik, és jövünk még hozzátok vissza ebben az órában.

0: Vissza is tértünk hozzátok, hogy ígértem egy darab gitánó és egy Emilio nóta után már itt is vagyunk veletek. És ahogy már mondtuk, ugye, de hát nyilván ti is tudjátok, hosszú hétvége következik, ugye holnaptól, szombat, vasárnap és pünköst hétfő is szünet igen. lesz.
1: És arra gondoltunk, hogy összegyűjtünk nektek egy csokornyi ingyenes programot Budapestről és környékéről a pünkösdi hosszú hétvégére.
0: Na.
1: Vásárok, gasztrofesztiválok, búcsúk, amelyek egy kicsit emelik.
0: Ez mekkora szó, ez imádom.
1: Búcsú?
0: Búcsú.
1: De jó a búcsú, nem?
0: Ez annyira nagy szó, hogy nem tudom, én nevetek rajta, mert hülye vagyok.
1: Mi jut eszed be a búcsúról? Búcsú.
0: Igazi falusi, már most bocsánat, nem is értve a falu lakókat, mielőtt itt megköveztek, vagy megdobáltok majd az utcán.
1: Igen.
0: Nem, csak hogy ez az igazi, ez a, voltam ilyenekem fellépni, tehát nem szégyellem, félért és ne essék, de ez az eredeti, ez a össze van tákolva egy akkora színpad, mint ez az asztal itt előttünk, amin a pult tulajdonképpen önségnek a erős 80%-a már délbe hull a részeg, tehát nekem ez a búcsú, nekem igazából így kimondják, és valamilyen nekem ez jut eszembe.
1: Nekem a búcsú az mindig valahogy így a körhinta, tehát kimondják ezt a szót, hogy búcsú, és már ott a körhinta, és én ülök a körhintán, vagy nézem az ott ülőket. Nekem ez a búcsú.
0: Na mondjál Zsuzsám, de akkor valami drága programot.
1: A 2026-os búcsukat, meg ünnep fényét, 5. kerület belvárosi bor és pezsgő fesztivál. Itt van előttem egy szuper program lehetőség, belvárosi bor és pezsgő fesztivál, Szabadság tér 2026, május 20 és 25 között. Itt hazánk kiemelkedő borászatait és pezsgő pincészeteit képviseltetik majd magukat a Szabadság téren megrendezésre kerülő 5. belvárosi bor és pezsgő fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén élvezhetünk. Ahogy a évek óta a méltó nyárindításról a nem mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi prosecco, pezsgő és champagne márkák és minőségi nagy street foodok kínálata gondoskodik majd a jó hangulatról. Nagy uszikám.
0: Nem vagyok, megmondom őszintén, nagy boros, de szeretem az ilyen borfest dolgokat. Tehát, hogy nem vagyok, tényleg nem szeretem. Én otthon pedig rá kéne most málnom, mert közel 40 éves vagyok. Most már az az idő kéne, hogy eljöjjön, hogy hazamegyünk, mondjuk én a hamarabb otthon vagyok, de mondjuk tegyük föl, lenne egy másodállásom is. Később érek haza, én is. És azért

0: leülünk, és akkor egyszerre kibontunk egy üveg bort a nejemmel, és akkor így kocintunk, és megiszunk egy pohár bort este, mert az olyan, az a raj, tudod.
1: Na, nem? Minden, hát nem tudom, nekem ég tőle a gyomrom, úgyhogy én nem vagyok emiatt boros, köszönöm, nem kérem. Minden nap DJ-k fognak gondoskodni, 21-én este pedig nagyszabású Chris Rudy koncert vár majd rátok, és a rendezvényre természetesen a belépés ingyenes, úgyhogy most olyan rendezvényeket gyűjtünk nektek össze, amire természetesen ingyenes a belépés, azonban nyilván a fogyasztás egyedi fesztiválos üvegpohár megvásárlásához kötött.
0: Igen.
1: Hogy tudjatok kóstolgatni.
0: Na,
1: aztán lesz még a Velence Korzón, azt nem tudom hol van, ez a Velence Korzó, én nem tudom, hogy ez pontosan hol van, a Magyar Fesztivál szervezésében édes és vad gasztró hétvége, a magyar konyha legizgalmasabb ízeit és egy igazi családi fesztivál hangulatot hozza el a velencei tópartjára, ott van a Velence Korzó. Köszönöm.
0: Ha mondjuk a nevéből fakadóan valahol sejtettem, hogy nem
1: jó,
0: Miskolcon lesz.
1: Mert ki tudja, hogy már Budapesten milyen tereket és hogyan neveztek el. Ez május 22 és 25-e között a hétvége során itt Velencén vad ételek különlegességeit és a hagyományos magyar fogások mellett az édesszájúak is megtalálják majd a kedvenceiket, mert lesznek fánkok, kürtös kalácsok, palacsinták és számos további finomság. Úgyhogy aki ott a Velencei tó környékén lakik, vagy esetleg szeretne lemenni erre a bulira, akkor az erre számíthat. Ráadásul vidámparki játékok is lesznek, és színes programok várnak majd benneteket is, Gyuszi.
0: Ki van írva így külön, hogy benneteket is, Gyuszi? Ezt így leírt, de fainak.
1: De amit még neked mondom,
0: úgyhogy
1: milyen fainak. Neked és kedves feleségednek.
0: Nagyon rendesek és illedelmesek. Köszönjük szépen.
1: Amit szerintem ti meglátogathattok, mert ti szerettek ide fölmenni, a Budai Várnegyed.
0: Kamázzuk.
1: Tudtam. Ez május 22, de ez június 7-éig kitolódik, tehát nem csak Pünkösdre korlátozódik be. Ott például egy ilyen különleges ünnepi sorozat várja az érdeklődőket a Budai Várnegyedben, a Szent Háromság tér és a Margaréta terasz hangulatos helyszínein. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be és vonulnak fel.
0: Azt de szerettem a hagyományos magyar ízeket.
1: Szereted?
0: Apropó Budai Vár, az viszont már nem most, meg nem Pünkösdre való tekintettel van így, hanem azt hiszem, másfél hete történt ez, vagy pont egy hete? Hogy megnyitották a Karmelita kolostort, tehát most már bárki ugye bemehet. Például ez is egy program lehetőség. Előzetesen regisztrálni kell mondjuk, de és
1: igen, de nem
0: tele
1: minden
0: van,
1: nap
0: meg minden...
1: van nyitva.
0: Nem,
1: tehát
0: nem minden nap van.
1: Meg.
0: Nem minden nap van, de most már lehet bemenni például. És ha már a Budai Várról beszéltünk, csak ez most hirtelen ez eszembe jutott, ez a program lehetőség.
1: Ezek a kézműves vásárok? Szereted az ilyen hagyományos magyar kézműves
0: dolgokat? Nem nagyon
1: szoktam
0: venni, ha ez a kérdés, nem nagyon szoktam venni, de nézni szeretem ezeket.
1: Aha,
0: kicsit a karácsonyi vásáron is mindig, vagy nem kicsit, hanem elég sokszor vannak egymás mellett, mögött ilyen bódék, ahol ilyen cuki karácsonyi dolgok,
1: kézműves dolgok vannak. Most a Hagyományok házában nem olyan rég járt a lányom, és olyan aranyos ilyen kézműves népi babát készítettek ott a Hagyományok házába, és juhszőrből, meg szappamból, meg vízből labdát. És neked megvan ez a gyerekkori élmény, hogy még én is készítettem valamilyen hagyományokkal foglalkozó rendezvényen ilyen juhszőr labdát.
0: Most amúgy össze más értettem, de mindegy.
1: Mit értettél?
0: Nem fogom majd ezt nem akarom, hogy a juhszőr, hát végülis ezzel nem mondom ki, de nyugodtan mindenki fejbe cserélje ki a H betűt K-ra. Valamiért ezt hallottam, mondom, hogy mit csináltak, mondom. Na jó, lapozzunk, igen. Én nem emlékszem, Zsuzsán, válaszolva a kérdésedre. Bírónő,
1: nekem
0: nem
1: volt
0: emlékszem,
1: ilyen
0: nem voltam ott, nem tudom.
1: Na, további pünkösdi programok. Svábhegyi Pünkösdi búcsú lesz május 23-án, 24-én, igen. Itt is a 12. kerületben a kerületi önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésében készül ez a Svábhegyi Pünkösdi búcsú, ahol vásárral, kézműves programokkal, koncertekkel, táncelőadásokkal és táncházzal várnak benneteket, Gyuszi!
0: Engem azt várhatnak a táncházzal, kérem tisztelettel.
1: Ez a Diana Parkba lesz.
0: Milyen park?
1: Diana.
0: Diana Park.
1: Diana Park, igen, Svábhegyen.
0: Tudom, most már azt mondtad, hogy Schwab-hely, csak már, ja, még annyira mondjuk itt a Schwab-hely, nem is vagyok nagyon ismerős, úgyhogy, de érdemes, ezt elmondhatjuk, mivel ingyenes programok, hogy hol találtad, hogy az emberek utána tudjanak ott olvasni, milyen honlapon találtad
1: ezeket. A funzin.hu-n, tehát ezt, ahogy mondom, funzin. .hu. Itt találtok rá ezekre az ingyenes Budapesten és Budapest környékén található programokra. De csomó minden van még itt. Lesz vintage vásár, akkor a Vörösmarty teraszon is pünkösdi ügyességi játékok, meg ilyen népi közösségi programok. Egy csomó minden van. Úgyhogy nézzétek meg, mert rengeteg ingyenes program vár benneteket ezen a hosszú hétvégén.
0: Legyen így. Gyuszik, legyen így.
1: És, ja. Gyuszik engem, és feles.
0: Igen, engem külön megemlítettek, úgyhogy nekem muszáj is lesz. Amúgy mi holnap megyünk ide-oda majd, úgyhogy lehet, hogy kinézünk ilyen helyekre is.
1: Te szeretsz fölülni ilyen...
0: Azt nem.
1: Nem? Azt nem. Semmi? Azt nem. Nekem kötelező volt múltkor, hát én május 1-én fölülnöm.
0: Tudod,
1: hogy én is féltem?
0: Hát de jó, de neked muszáj a gyerek miatt, de nekem miért lenne muszáj?
1: Igen, nekem muszáj a gyerek
0: ha
1: miatt.
0: Ha pisztolyt tart valaki a fejemhez, hogy már pedig, ha nem ülsz fel a breakdance-re, akkor ez van, vagy, akkor muszáj ezek fölülni. De
1: én úgy éreztem a gyereknek a hangulatán, hogy mint egy pisztoly lenne a fejem mellett. Ah. Úgyhogy föl kellett ülnöm egy pár játékra, de már mikor fölültem, akkor megmondom nektek, hogy már akkor élveztem, igen.
0: Ilyen szokott ez általában lenni. Na jó, most menjünk egy kicsit zenélgetni, aztán 10 óra után jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett program sorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodor utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: Szép jó reggelt kívánunk ismételte mindenkinek. 10 óra múlt, péntek van és május 22-e.
2: Szép délelőttöt, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Áldás, békesség, dicsértessék. Na, és ha már dicsértessék, egy kicsit ilyen szófordulattal éltem, ugye vasárnap és hétfőn pünkösd lesz, nem is leszünk itt, ugye ezt talán már 9 órakor is elmondtam, de majd elmondom 11-kor is még, hogy hétfőn nem leszünk itt, egy jó kis ismétlést, egy kis best-of-ot fogtok hallatni majd itt az éterben, és majd legközelebb élőben, kedden, azaz 26-án jövünk, hogyha jól számolok. Ah, nagyon jól számoltam, jó van.
2: Így van, mint ahogy a Magyarországon, úgy Európa számos országaiban ünneplik a pünkösdöt, hiszen a keresztény kultúrában ez egy fontos és meghatározó ünnep.
1: Igen. A húsvétot követő 40. nap áldozó csütörtök, Krisztus mennybe menetelének napja, neve onnan ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok helyen ez a gyerekek első áldozásának napja is, de ez még nem a pünkösd, és most ugrunk a pünkösdre. Pünkösd a húsvétot követő 50. nap, tehát a húsvétot követő 40. az az áldozó csütörtök, a pünkösd a húsvétot követő 50. nap, mozgó ünnep, neve a görög Pentekosztész 50. szóból ered, tehát a Pentekosztész 50-et jelent. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a sínai hegyi törvényhozást, ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon, ünnepelték a Pészach szombatját követő 50. napon, szabátkor. A keresztény egyházi ünnep története a következő. Krisztus mennybe menetele után az 50. napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
2: Ah, de jó lehetett, nem? Lettél volna tanítvány?
1: Vagy apostol. Gyula apostol.
2: Én lettem volna.
1: Igen?
2: Uh-huh. Visszamennék. Amúgy, hogyha lehetne időben ugrálni, oda visszamennék.
1: Áj, nem oda menném.
2: Jaj, de megnézném pedig.
1: Ja, majd megnézném így külső
2: megérinteném.
1: Szemmel.
2: Megérinteném. Hát időugrásban.
1: Ja, hogy te is csak így.
2: Időugrásban.
1: Azt hiszem, hogy ott élnél egy picit.
2: Nem.
1: Nem csak így külső szemlélők.
2: Nem.
1: Aha, ja,
2: csak ezeket a főbb momentumokat így oda mennék, megnézném, megölelném, mondanám, hogy azóta is.
1: Jézus!
2: Azóta is imádlak.
1: Igen.
2: Igen. Aztán tehát visszajönnék, és elmondanám, hogy jártam ott.
1: És haha, igen. És mikor a
2: Bibi,
1: igen. És mikor a pünkös napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenkire azok közül. És megtelének minnyájan szent szellemmel, és kezdenék szólni más nyelveken, amint a szellem adta nékik szólniuk. Egy idézetet mondtam. És
2: nagyon
1: ekkor Péter prédikálni.
2: Nem ülnél ott.
1: De hát szép volt.
2: Nem ülnél ott, nem néznéd ezt meg.
1: De amúgy abszolút igazad van.
2: Ugye?
1: És ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkös tehát az egyház születésnapja is.
2: Ez csodálatos, igen. És hát vannak pünkösdi népszokások Magyarországon, csak úgy, mint Európa, számos országában a pünköst ünneplésében keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány ókor római elemek. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe és ezek szimbolikus megjelenése dominál. A római birodalomban május hónap folyamán tartották az úgynevezett florália ünnepeket. Flóra, istennő, a római mitológiában a növények, virágok istennője. Hát nem is csodálom egyébként, meg gondoltam egyébként, hogy florália az valamilyen virág lesz,
1: ja.
2: Mert május, ugye a kivirágzás ünnepe is, tehát tavasz, a megújulás, az új kis bimbok kipattanása, a megélénkülésnek a hónapja ez. Úgyhogy Flóra istennő a római mitológiában a növények, virágok istennője volt. Pünkösd ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jászmény.
1: Igen, a mezei rózsa.
2: Igen, a sima rózsa. a jázmin és a bodza is.
1: Igen. Volt ez az úgynevezett pünköst király választás is. A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken. Európa nagy részén a középkor óta élő szokás, gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügyességi próbák, küzdelmek. Magyarországon a 16. századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyománynak. Legérdekesebb leírása Jókai egy magyar nábob című regényében olvasható. A pünkösdi király megválasztása után egy évig uralkodott, azaz ő parancsolta többi legénynek, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták. Hát figyelj, totál megérte pünkösdi királynak lenni, utána gondolj bele, te parancsolsz a munkás legényeknek, te vagy a főnök, bemész a kocsmába, állandóan azt iszol ingyen, amit akarsz, és minden lagziba és mulatságra kötelező téged meghívni, még akkor is, hogyha gyűlöltek téged, hogy na jó van, odát nem hívjuk meg a lagzira.
2: De muszáj, hát most pünkösdi király.
1: A pünkösdi király, hát most egy évig őt mindenhol meg kell hívni. Szerintem ez rohadt menő
2: volt.
1: Volt
2: királyné is, mert királynét is választottak a falubéli kislányok közül. A királynő idézőjelben feje fölé kendőből sátrat formálnak, a többiek úgy járják sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen a termékenység varázslások sorába tartozik. Megint valami varázslás, megint olyan érdekesek ezek a népszokások, valahogy igen, mindig összefonódnak egy picit. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az okkultizmussal. Tehát mindig van benne valami varázslat,
1: valami szellemvilág.
2: Kis, valami szellem, igen, valami kis minimális
1: az
2: kis
1: mindig van, igen,
2: boszorkányság. Igen. Tehát köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen a termékenység varázslások sorába tartozik, énekelnek, táncolnak, adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Ez szép, mert ez egy ilyen adománygyűjtő népszokás valójában.
1: Uh-huh. Igen. Abszolút, abszolút így van. Előfordult, hogy a vőlegény, bocsánat, gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára menyasszony és vőlegény vonul a kíséretével házról házra. Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok játszották el, természetesen megfelelő ruhadarabokba öltözve. A menyasszony vagy pünkösdi királyné díszes ruháival, fejékével is kitűnt a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt magával, abba gyűjtötték az adományokat.
2: Nagyon
1: kedves. Ezek annyira menők ezek a régi szokások. Imádom, mikor húsvét kapcsán is olvastunk meg annyi ilyen népszokást. Most akkor ez a pünkösdi is, igen.
2: Sőt, volt ilyen is, hogy mátkálás, komatál küldése.
1: No.
2: Általában egy nemű, ritkábban külön nemű fiatalok barátságának megpecsételése, a mátkatálat személyesen illet vinnie megajándékozottnak, aki ha elfogadta a barátságot, ugyanezt a tálat kalácssal, süteménnyel, gyümölcsel megrakva, hímzett kendővel letakarva küldte vissza.
1: Nagyon jó, megint a halózás.
2: Persze, haveronnak küldtél egy kis bort, egy kis kalácsot, egy kis pálinkát.
1: De küldjön ő is, akkor valamit ne legyen.
2: De csak akkor van barátod, hogyha vissza is küldi a komatálat.
1: Igen, mert benne van a nevében is, hogy komatál, ugye?
2: Ekkora komatál.
1: A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása még a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek.
2: Ilyenkor nincs előtted, amikor így ilyenekről beszélünk, egy ilyen falusi tájkép?
1: De hogy nem. Hát én ahogy olvasom, én így gondolom. Alapvetően azért olvasom, ilyen mesésen próbálom így továbbadni.
2: Annyira előttem van, előttem
1: abszolút
2: is egy ilyen régi falusi tájkép, a lányok még...
1: Már vizualizálom is, igen.
2: Három rakott szoknyában.
1: Fiúknak bajsza van, azt én úgy képzelem, hogy mindig a fiúkat bajusz, ilyen Ludas Matyi feelinget képzelek el. Döbrögi, ispán, Ludas.
2: Tudom.
1: Nem, tudom, nem csak úgy mondom, hogy abszolút ezt a világot képzelem el. Ruhába, bajusz, forma, persze.
2: Persze, és csapkodják a csizmát.
1: Még hát, hogyha nem, csak ha mulatság van, csak akkor
2: jönnek,
1: jó.
2: Jönnek a lovakkal.
1: Jönnek.
2: Ez a komatál, egyébként erre visszacsatolva egy picit, ez lehetne egy étterembe is egy tök jó név.
1: Van.
2: Komatál.
1: Komatál? Jaj, hány ilyet láttam, persze, hát én kockás, abroszos helyeken.
2: Van komatál?
1: Soha
2: nem láttam még ilyet ez alatt az idő alatt, amióta tudok olvasni.
1: Rengetegszer láttam, amióta 3 éve.

0: nyírfaággal veregették, hogy jól teljeljenek. Van, ahol kenyérhéját égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termést, gazdag aratást hozzon.
1: Ezek jó dolgok.
0: Szép hirdelmek, igen.
1: Ez milyen jó, hogy aki aznap születik, a szerencsés lesz, hogy hogy drukkolhatnak a nők, akik terhesek voltak már akkor, vagy hát így direkt úgy estek teherbe, hogy kiszámolták, hogy jó, 9 hónapig hordom, szülessen már így,
0: nagy,
1: hogy
0: nagyon ügyesség, nagy ügyesség.
1: Ahhoz, komoly de matematikusan?
0: Igen.
1: Azt akkor mondhatták, igen.
0: Mondhatták így, igen.
1: Na nézzük egy kis halózási szokásokat.
0: Hát ezt ki ne hagyjuk.
1: Hát nehogy már. Pünköstkor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként húst ritkábban ettek, de a jutartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkös napján is fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkább marhahús, baromfi került az asztalra. A tojás rántottának mágikus hatást tulajdonítottak, a tojás termékenység szimbólum, és szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése. Fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács.
0: Na, de megenném most.
1: Jó, én a rántottával enném meg az édes kalács. Amúgy esküszöm. Sárközben, ez egy helységnév, azonban nem édes tésztát, hanem sós kalácsot sütöttek, azt is megenném, melyet tejföllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonított.
0: Hát igen.
1: Mai napig van bodza szörp, ugye?
0: Van bizony, és nekem egyébként a kedvencem a bodza. Én imádom a bodzát. Igen, igen, igen.
1: Aztán a csíksomjói búcsú. A csíksomjói búcsút hagyományosan pünköstkor tartják, a székelyek nagy ünnepe. Messzi földről érkeznek az arándokok a kegytemplomhoz Máriát dicsőíteni. Története 1567-re nyúlik vissza, amikor is a székelyek legyőzték János Zsigmond seregeit a hargitai tolvajhágónál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek egy kegyelmi helyre járni, hogy pünkös napján együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Manapság 5-6 ezer hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a szűzanyához, sokan nyírfaágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumának tartanak. A körmenetben gyakran felcsendül a Boldogasszony anyánk és a székely himnusz.
0: És aztán itt van a Szent Háromság vasárnapja. A pünkösd utáni vasárnap a Szent Háromság ünnepe. Kultusza a barokkorból ered, a pestis járványok idején szerte Európában emeltek úgynevezett pestis oszlopokat, amelyeket a Szent Háromság szimbolikus képi megjelenésével díszítették. Bizonyos védekezések szerint a parasztházak napsugaras homlokzatain is a Szent Háromság ábrázolása köszön vissza.
1: Tehát maximálisan egy, tényleg egy ilyen Isten tisztelő ünnep ez a pünkösd, hát, akármennyit olvasunk most itt róla.
0: Hát minden egyes keresztény ünnep az.
1: Igen, de hogy így ez így olyan nagyon, ez is így nagyon, hogy mondjam, akár lehetne olyan, mint a húsvét. Picit olyan, amúgy van benne egy minimális, mert itt is a tojás, a kalács, azért ez itt, ugye,
0: hát
1: van egy ilyen crossover dolog a húsvét és a pünkösd között.
0: Igen, van hasonlósága, de most már legalább tudjuk, hogy ezeket a hogy mik ezek a barokkorból eredő ilyen Szent Háromság oszlopok, tehát ez a házakon ezek az oszlopok, ez nem csak egy dísz, hanem ennek egy külön mondani valója, jelentése van, nézd meg.
1: Ja, igen, látom itt a képen,
0: nem is gondoltam volna. Én
1: és amúgy
0: hittem,
1: csoda
0: hogy...
1: szép, amúgy nagyon-nagyon szép, tényleg egy olyan barátságos, olyan jó érzéssel tölti el az embert, ha ilyen kis parasztházat lát, ilyen homlokzattal, tényleg. Most, ami a képen van, ez például egy parasztház Szegeden, oda is van írva. Úgyhogy gyönyörű, gyönyörű, szép.
0: És én nem is gondoltam volna tényleg, hogy ez egy ilyen, pestis oszlop. Látod?
1: Igen.
0: Nem gondoltam ezt.
1: Aztán záró akkordként az oltári szentség ünnepe a pünkösd utáni második hét csütörtökje. A templom kertben úgynevezett úrnapi sátrakat készítenek, melyeket zöldágakkal, lombbal, virágokkal, megszentelt növényekkel díszítenek, melyeknek rontástűző, gyógyító hatást tulajdonítottak.
0: Milyen aranyos, megint visszajön.
1: Megint, igen,
0: megint
1: ez
0: a
1: rontástűző, mindenki gyógyuljon meg. Igen, van egy ilyen kicsi ilyen gyurcsók beütése ezeknek a távgyógyító dolgoknak. És akkor hát, ha már ez a témát lezárjuk így a 10 órás blogban, akkor egy verssel engedjétek meg, hogy búcsúzzak, na, vagy búcsúzzunk, aztán 11-kor jövünk még vissza.
0: Ezt mindig nagyon szeretem. Várjál.
1: Rákészülök. Máma van, piros pünkös napja. Holnap

0: lesz, holnap lesz a második napja. András, Bokrétás jól megfogd lovadnak az abláját, hogy ne tapossa a pünkösdi rózsát. Erre mentek a kisasszonyok, szép gombos ruhába beléptek véletlenül pünkösdi rózsába. András, Bokrétás jól megfogd lovagnak zabláját, hogy el ne tapossa a pünkösdi rózsát.
1: Szabad locsolni.
0: Szabad, igen. Picit
1: nagyon
0: ilyen
1: volt. Gyuszi, köszönjük szépen ezt a csodálatos verset. Mindig nagyon szeretem, amikor valami ilyesmire rá lehet téged venni.
0: Csak Jászai Mari díjas vagyok. Sehol sem elejítjétek. Elejítjétek. Na, viccet félretéve, viszont ez volt a pünkösd kicsit ilyen kis fejtágító, hogy így mondjam. Ezt ilyenkor tudjátok, mindig veletek együtt hallgatjuk, tanuljuk, olvassuk, úgyhogy szerintem ezek nagyon szép dolgok. Na, most viszont zene következik, és 11-kor jövünk a hét és a nap utolsó megszólalásával, és tudjátok, ha már pünkösd hétfőn, pünkösdi szünet van mindenhol, de még erről meg 11-kor.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az azbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítőkocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykótot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszméi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszméi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 98.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt mindenkinek, 11 óra múlt, péntek van, és május 22-e.
2: Sziasztok!
1: Adjon Isten! Na hát most már lassacskán, így hogy csúszunk kifele a májusból, ugye, jön a június először is, bocsánat. Először a júni jön, és utána jön a július majd.
2: És már tervezgethetjük is az úti célokat, bizomány, hogy hová menjünk nyaralni, várost nézni.
1: Így van.
2: Ide-oda. Te szereted az olaszokat?
1: Igen, hát általában ugye tengerpartot szokott az ember ilyenkor azért nagy részt célba venni.
2: Igen, de azért jó, az amikor várost nézel is,
1: így
2: nem?
1: Van, tehát
2: az mondjuk nem egy, lehet a nyaralást is így fölaprózni, vagy fölvágdosni. Elmehetsz mondjuk egy hétre egy ilyen nagyon-nagyon pihentető tengerparti nyaralásra, de aztán a nyár, mivel annyira színes és annyi mindent tud magával hozni, hogy még aztán az is lehet, hogy egy-egy hétvégét rászánsz arra, hogy egy-egy szép olasz kis városkát megnézzél. Mert ma már nem egy nagy összeg fölülni egy fapados repülőre.
1: Az nem.
2: És
1: az
2: már
1: egyáltalán
2: kint
1: nem
2: is vagy egy tök szép olasz részen.
1: Így van, abszolút, abszolút. Az Olaszországban jegyek tényleg idézőjelbe fillérekért, tehát egy vonatjeggyel megfelelő, egy balatoni vonatjegy árával megfelelő árkategóriában vannak már lassacskán ezek.
2: Ez
1: a fapados járatok, és tényleg egy másfél-két óra alatt ott is vagy. És itt az egyik újság így csokorba szedte azokat az olcsóbb úti célokat, mert hogy például ott van azért a méregdrága Velence, ami én speciál voltam, és tényleg drága Velence.
2: Persze, már csak azért tudok is én is mondani olyan olasz kis vagy nagyvárosokat, vagy Róma, Velence, igen, Milánó, azért.
1: Igen. Hát a főbb igen, úti célok általában.
2: Igen.
1: Velence már csak azért is drága, mert ott például képzeljétek el, hogy úgy van, hogy mivel ugye az egy vízre épült város, hogy ott egyik pontból a másikba ugye csak ilyen úgynevezett hajótaxival tudsz eljutni, és azért is ugye hát mindig külön fizetni kell egy-egy izét, tehát ott nagyon a Szent Márk téren persze tud sétálni, az oké, de ha picit másfele is akarsz menni, na akkor föl kell szállni a hajótaxira, és annak van mindig egy ára. Tehát
2: igen,
1: az olyan nincs, hogy te
2: jó,
1: most csak Ábóbi bácsétálsz, vagy átmetrózol, meg
2: igen,
1: nincs.
2: De évekkel ezelőtt voltam ott, akkor nem volt ennek olyan nagyon egetrengető összeg, tehát nem volt egy nagy ára, tehát emlékszem, hogy úgy nem vert bennünket a földhöz, hogy
1: hát
2: most
1: igen,
2: hajóba
1: kellett. Hát sok kicsi sokra megy alapon, hát most itt, hogyha a spórolásról beszélünk, vagy hogy nem is a spórolás, ma aki nyaralni megy, az nyilván nem a spórolás miatt megy nyaralni, hanem hogyha
2: na
1: nem
2: jó,
1: akarsz,
2: de azért a világpénzét se akarod elkölteni
1: így
2: egy
1: van,
2: nyaralás
1: így
2: alatt,
1: van,
2: tehát nem akarsz érte deficitesen hazajönni.
1: Mert azért hiába a repülőjegy olcsó, azért ezt is tisztázzuk. Most hiába viszel mondjuk 20-25 ezer forintért oda-vissza mondjuk Olaszországba. Oké, na de kell egy transfer, ami kivisz a reptérre. A transfertől, vagy az olasz repülőtértől kell egy másik transfer, ami elvisz a szállásig. Akkor a szállás. Ha nincs benne kaja, akkor kajálni is kell.
2: Aha,
1: satöbbi,
2: és az
1: satöbbi
2: a legdrágább amúgy. Képzeljétek el, hogy én amikor Rómát megnéztem barátokkal, édesanyámmal, akkor mi kempingszálláson voltunk, na nem sátrat vertünk, hanem csak
1: eszembe.
2: Így hogy ajánlásképpen mondom, hogy ezek nagyon-nagyon jól felszerelt kempingházak voltak, ahol mi megszálltunk. Négyen ki tudtunk bérelni egy ilyen kempingházat, ami gyakorlatilag konyhával, két külön fürdőszobával rendelkezett, egy ilyen kis terasszal, tehát egy tök kényelmesen el tudtunk férni a kempingházba, ebben egyébként van fűtés is, meg főzőfülkerész, tehát ott nem hogy főzőfülkerész volt, hanem egy közös olyan nagy étkező rész, ahová ki tudtunk együtt ülni, enni, vacsorázni, reggelizni, szóval arra a célra tökéletes volt.
1: Úgyhogy
2: érdemes sokszor ezeket a kemping részeket is megnézni.
1: Akár akin, igen, abszolút.
2: Mert
1: főleg,
2: mondom,
1: hogy családosan mentek,
2: tehát
1: mondjuk simán.
2: Én nem vagyok tehát hogy nekem, ha a kempinget mondja valaki, akkor rögtön egy sátras verzió jut eszembe. Eszembe se jut az, hogy bizony ezek a mobil házak már be vannak csatornázva, tehát ott már probléma nélkül, igen,
1: lenni,
2: tudsz fürdeni, mosdózni, mindent tudsz csinálni,
1: igen,
2: és nagyon kényelmesen elfértünk benne négy fővel. Szóval
1: teljesen
2: ezt
1: jó
2: is érdemes
1: teljesen
2: megnézni.
1: Jó. Igen. Az első úti cél, amit ha Olaszországról beszélünk, most csak az olasz helyeket vette így gorcsó alá ez a napilap, az Nápoly. Na most itt mielőtt azért Nápolyba belemegyünk, hogy miért ajánlják, azért azt is tegyük hozzá, hogy Nápoly nem épp a leg, hogy is fogalmazzam, veszélytelenebb város. Erről már többször hallottam és olvastam, hogy azért Nápoly, hát általában dél-olaszországi területekről azért azt mondják, hogy azért ott még bőszen él a mafiózó életstílus, hogy így mondjam.
2: Milyen jó, hogy ezt nem akkor beszélgettük ki, amikor én ott hajókáztam, mert én voltam Nápolyban, meg Palermóban, és olyan gyönyörűen sétálgattam ott egyedül nőként az utcákon.
1: Jó, nem jó, azt nem mondtam, éjszaka. Hogy oda mész rögtön elő egy hajszácsíkony
2: öltönyös valaki. De most lehet, hogyha most ezt mondtad volna nekem, akkor lehet, hogy a hajón maradok inkább.
1: Figyelj, de... ez egy amúgy egy köztudott dolog, tehát, hogy örülj neki, hogy te erre ezek szerint nem
2: igen, megúsztam.
1: Azok közé, az emberek közé tartoztak, akik nem tudnak, mert ez egy köztudott dolog, hogy Szicília, Nápoly, tehát ez egy dél-olasz területek, igen. azért ott még bőven-bőven bele tudsz keveredni, sajnos, főleg egy esti séta alkalmával.
2: Este sétáltam, napközben sétáltam,
1: egy olyan helyzetben, ami nem biztos, hogy jól jössz ki, mert mondjuk két banda épp akkor találkozik, és megmondják, hogy
2: nem múltkor láttam
1: Lukának üzentem, nem adtad át.
2: Nem láttam
1: és akkor
2: ilyet,
1: ott vagy,
2: viszont,
1: nem jó.
2: Viszont kétség talán, hogy azt az igazi olasz kiteregetést, amit a filmekben látsz, az tényleg létezik. Tehát az van Palermóban. És ettem is, hát volt szerencsém ilyen, én ilyen mindig olyan helyeket választottam, ami olyan kimondottan helyi érzést ad, amit mindig azt néztem, hogy hová mennek többségében a helyiek, sőt olyan úti célokat is kerestem, mert hogy Nápoly és Itália, vagy Palermo, az inkább a gasztronómiának a kánaánja.
1: Igen.
2: Ezt is mondják, ezt
1: igen,
2: is írják
1: igen,
2: ki.
1: Igen.
2: És kétségtelenül nagyon-nagyon jó, ott nagyon jó pizzát tudta menni.
1: Nem véletlen, hogy onnan jön a kifejezés, a nápolyi pizza, ami itthon is kapható, nyilván nem ugyanaz, mint Nápolyban, de hogy ez a vékony tészta, aminek a széle föl van így habosodva, úgymond.
2: Nagyon jó
1: és
2: volt.
1: És meg van égetve, tehát ez az igazi hát kemencés. Ez igen. A nápolyi pizza tulajdonképpen.
2: Szóval, volt szerencsém beülni olyan helyre, amilyen tényleg ilyen piros, fehér, kockás terítős, egy sikátoros utca, uh-huh. ami tényleg ilyen picike kis asztalok, pici kiülő, tényleg varázslatos volt. Kár, hogy egyedül éltem ezt át, mert hát a hajó nyilván nem volt ott mellettem szerelmem, meg párom, uh-huh. Tehát ott ezeket sajnos így egyedül kellett átélnem, de óriási emlék volt, úgyhogy ha valaki szeretne egy kicsit így a gasztronómiának a mélységébe, az olasz gasztronómiába belemerülni, akkor igen. Nápolyban, meg Palermóban ezeket a street food ételeket megtalálja.
1: És ráadásul Nápolyban nagyon olcsó is ez a pizza, ami itt nálunk azért Budapesten, vagy hát egész Magyarországon, ugye ahol ki van írva, hogy nápolyi pizzéria, például nem messze tőlünk nyitott nemrég egy pizzéria, ahol lakunk, a 13. kerületben, és csak is kizárólag ilyen nápolyi pizzákat árulnak. Hát mondanom se kell, hogy egy 32-es pizza azért egész jó árba mérik, hogy így mondjam, úgyhogy nyilván Nápolyban, mivel ott nem számít különlegességnek egy nápolyi pizza, ők csak valószínűleg úgy hívják, hogy pizza, ugye? Tehát nem hívják külön így, hogy nápolyi pizza, csak pizza. Ott azért nyilván jóval olcsóbb. Meg van is ez a híres mondás, hogy Nápolyt látni és meghalni. Ugye van ez a híres mondás, aki hallotta már.
2: Van itt egy másik városka, ezt én nem, nekem nem volt szerencsém ezt látni, ez Perugia?
1: Perugia.
2: Perugia, köszönöm. Hát olasz nem beszélem, az olasz nyelvet nem beszélem. Perugia?
1: Perugia.
2: Köszi, Gyuszi. Na ez a dombtetőre épült etruszk eredetű város, Toszkána hangulátát hozza, csak éppen az ottani tömegek és árak nélkül Perugia. Jó, ez biztos, hogy izgalmas
1: szép
2: lehet,
1: kíváncsi lennék. Szép itt a képen, amit látok, egy gyönyörű nagyon középkori óváros.
2: Igen.
1: Nagyon szép amúgy, szép.
2: Azt mondják, hogy mivel egyetemvárosról van szó, a boltok és a bárok a diákok pénztárcájához vannak árazva, így az esti szórakozás sem lesz megterhelő, mert hogy a középkori város, amely egész Umbria egyik legszebbje, és a panoráma pedig teljesen ingyen vár, a dombtetőre pedig hangulatos mozgó lépcső rendszer visz fel a városfalak között.
1: És ott az a kép ez is, jó. Amit láthatsz te is, igen, hogy az a szép lépcsőze. Figyelj, nagyon szép tényleg.
2: Már nem kell fellépcsőzni.
1: Igazából ezek tényleg inkább sétára való városok, tehát azért azt tisztázzuk, hogy ezek, ahogy Zsuzsi is mondott, ezek ilyen városnéző túrákra vagy nyaralásokra alkalmas helyek, hiszen azért ott nincs a környéken tengerpart, hogyha jól tudom, már pedig jól tudom.
2: Nekem Barit egyébként igen, inkább az, amit mondasz, hogy így sétálgatni,
1: halózgat,
2: szellős nyári igen. Ruhába, aha. Ilyen igazi olasz.
1: Ez a Dolce Vita életérzés, igen. Erre szokták mondani, igen.
2: Bari, jön Bari. Barit nekem ajánlották, mert rengeteg táncos kollégám volt akkor ott a hajón, és akik olaszok voltak, és ott ajánlgatták nekem Barit, hogy ezt mindenképpen látnom kell, mert hogy ez fantasztikus és gyönyörű.
1: Igen, az a Tészta utcában, engedjétek meg olaszul is, Via della Oraciette, ingyen nézheted végig, hogyan készül a tradicionális pasta, amit aztán a sarki kifőzdében olcsón meg is kóstolhatsz. Hmm. A helyi tömegközlekedés megbízható, így autóbérlésen nélkül is eljuthatsz a környék látványos fehér falvaiba. Ez ugye Bari.
2: Barit a szűk utcái jellegzetes épületei és a dús vegetáció tökéletes úti céllá teszi, hogyha Dél-Olaszországba utaznál.
1: Na megint Dél-Olaszország. Hát akkor ez is sajnos pontosan ugyanoda esik, mint mondjuk Nápoly.
2: Vagy Palermo.
1: Ott
2: voltam.
1: Vagy Szicília, nem tudom, hogy Szicília ott lesz-e. Igen. Szóval, hogy...
2: Hát Szicília fővárosa. Palermo.
1: Ja, igen. De hogy azt nézem itt a képen, ami itt a Barihoz van téve, hogy tényleg ilyen kis szűk utcácskák, és egy olyan idős olasz bácsi épp ott ül egy ilyen kis padon. Amúgy hangulatos, tényleg ilyen nagyon filmszerű, ilyen kicsit ez a Dirty Dancing, csak Olaszországba, ugye. Aztán jön igen Palermo, amiről már Zsuzsi mesélt, úgyhogy azt
2: nagyon
1: akkor
2: jó.
1: Átugorjuk.
2: Nagyon jó, oda tényleg menjetek el, mert a közeli strandok busszal is elérhetők, a szállásárak pedig messze elmaradnak az északi nagyvárosokétól.
1: És nagyon szép tényleg itt, amikor képet látunk, az tényleg valóban szép. És
2: megjött a kedvem egyébként
1: egy
2: az olasz.
1: Egy jó kis olaszhoz,
2: megjött
1: igen.
2: Megjött az olaszhoz a kedvem, abszolút. Igen, nehogy elmegyek egy hétvégére.
1: És Pescara a következő úti cél, ha igazi tengerparti, tessék, ez már tengerparti, ez Abruzzo régió központja, Pescara lesz a te helyed, azt mondják, mert homokos strand és széles sétány, vagy igen, széles sétányok. Itt sokkal több a szabad strand, mint az északi üdülőhelyeken, és a környező hegyek miatt a kirándulási lehetőségek is adottak.
2: Nem akarok kirándulni.
1: De aki akar. Az éttermekben a helyi specialitásokat, mint az arrosticini, a húsnyárs, kifejezetten olcsón szerezheted be az olaszországi nyaralásod során. Ezt nem láttam még ezt az ételt, azért is akadtam el egy pillanatról, hogy milyen ez.
2: Én meg ezt a várost. Állítólag a magyarok által még alig felfedezett közép olaszországi város. Ez az Adriai tenger partján vár tágas strandjaival és olcsó áraival. De izgalmas. Jó. Nekem ez nagyon tetszik. Ez is tetszik. Igen. Visszamennék szívesen Palermóba is. Igen. És én amit még
1: nem
2: nagyon szerettem...
1: Velencében vissza például, látod, érdekes, hogy én Velencében
2: annyira
1: voltam.
2: Annyira oda is vágyom. Amit én nagyon szerettem, az még Genova volt. Genovában mindig ott állt meg a hajó, tehát hogy nekünk a földközi tenger volt általában mindig, vagy hát nekem legalábbis az átlagos, általános úti cél, amin ment, közlekedett a hajó, mindig inkább ilyen közeli hajókázást vállaltam közel a családomhoz, azért, mert én mindig aggódtam, hogyha valami baj legyen, nem tudok hazajönni, mondjuk kim vagyok Dominikán, aztán onnan hogy jövök haza, hogyha bárkivel valami probléma van, úgyhogy így inkább maradtam a földközi tengeren, és volt szerencsém így megnézni egy csomó olasz térséget, meg görögöt, de az olaszt kimondottan nagyon szerettem. Nagyon szerettem az olasz ételeket
1: azt
2: enni.
1: Azt én is imádom, a pasta, a pizza, én is nagyon szerettem, meg hát nagyon szépek az olasz nők, bár ha már feleségemmel mennék, akkor ezt, hogy nem annyira hangsúlyoznám ki, hogy de jó lenne elutazni Olaszországba nézni drága szép olasz nőket, de nyilván nem. Szicíliára egy gondolatot visszatérve, hogy azért azt mondják, hogy már a turisták szempontjából azért attól függ, hova mész, tehát ez megint olyan, mint mondjuk Párizs, hogy ugye ott is az van, hogy Párizs most elhíresült ugye a bevándor a migráció által, vagy migráció miatt azért egy elég veszélyes helynek minősül már Párizs, de ott sem mindegyik rész, tehát ott is nyilván vannak főbb részek, ahol azért nem, vannak kevésbé főbb részek, ott azért igen, ott belefuthatsz egyéb problémákba, vagy rablásba, és itt is

0: Meg a pénztárcádat sem. Autófeltörések gyakoriak még, főleg, hogyha autót bérel, soha semmilyen értéket ne hagy még üres táskát sem jól látható helyen az autóban, mert az autófeltörés is igen gyakori. Kerülendő környékek, mint minden nagyvárosnak, a szicíliai központoknak is vannak szegényebb, elhanyagoltabb negyedei. Catániában például a Librino vagy a San Berillo negyedek, Palermóban pedig a Zen negyedet érdemes elkerülni, különösen sötétedés után.
1: Kíváncsi lennék, hogy a magyar turistáknak milyen itinert adnak a külföldiek. Melyik kerületet? Melyik kerületet kerüljétek?
0: 8 kőbánya, elmondom én nektek. 8 kőbánya, 9. 9 se a legjobb. Kőbánya, Kispest, Erzsébet.
1: Jaj, maradj már, anyukám ott lakik.
0: Apám is ott lakik, és apám pont most mesélt valamelyik nap egy eseményről ott Erzsébeten, úgyhogy de igenis én azt gondolom, hogy sajnos hát nem egy jó környék, na hát valljuk be nyugodt szívvel, léleke. Na mindegy, szóval itt igen, a dél-olasz területeken ezekre érdemes figyelni, illetve amire mindig fölhívják a figyelmet, ha te bérelsz esetleg autót, és ugye te például, aki rutinos vezető vagy, napi szinten vezet, több jössz-mész, Olaszországba nem tudnál jól vezetni valószínűleg, vagy nem tudom, nem akarlak így bántani ezzel, csak hogy az olasz közlekedés az a magyarhoz képest ég és föld. Tehát ott nincsen, nem a lámpa ad elsőbséget, nem a jobb kéz, ott jönnek, mennek kis utcákba, szembe, oldalról, jobbról, balról. Tehát az olasz közlekedés, ott a kressz szabályokat, hogy így mondjam, picit ilyen önhatalmulag értelmezik. Úgyhogy ott, aki például autót bérel Olaszországba, az erre számítson, és tényleg csak a rutinos sofőrök bérelnek, tehát ez magamnak szól például, hogy én biztos, hogy vagy inkább metróval mennék,
1: én
0: vagy
1: tudod,
0: vagy
1: taxival. Biciklivel. Jaj, de élném. Biciklivel menni ott
0: jobbra.
1: Hát, nem az autók
0: között, az sem, mert ott is
1: vagy
0: az
1: tudod, mivel egy kis Veszpával. Lemelő.
0: Ugyanez, hogy ott a kressz szabályaikat ők fölrúgják.
1: Egy héti kórházba, tudod, elütöttek.
0: Figyelj, tényleg, az megnézel, vagy beszélsz emberrel, aki olaszba él, nekem a feleségemnek a legjobb barátnő Olaszországba él már nagyon-nagyon régóta, és ő mai napig azt mondja, hogy ő nagyon ritkán mer vezetni, csak nagyon ilyen kihalt érákban, mert azt mondja, hogy az olaszok, azok most, hogy őt idézzem, állatmódra vezetnek. Tehát, hogy egyszerűen betyára, hogy ott megy a közlekedés, úgyhogy ott tényleg nagyon-nagyon rutinos sofőrnek kell lenni. Én arról ne is beszéljünk, hogy ezek a hegységek miatt ezek a sok kavargós, kacskaringós utak, amilyen tényleg ezek a tűkanyarok, hajtűkanyarok vannak benne, stb. Szemből jönnek mindenhonnan, úgyhogy ez is egy veszélyfaktor tulajdonképpen Olaszországban. Úgyhogy talán jobb is taxizni. A taxisofőr megszokta már, úgyhogy ha ő visz téged A-ból B-be, akkor ő tudja, hogy mire számítson, míg te, aki a budapesti közlekedéshez vagy szokva, kevésbé tudnád, hogy mire számítsál egy olasz úton például.
1: Jó. Na, Gyuszinak a közlekedési felvilágosítás. Hát hallhattatok Olaszországból.
0: Nem én, hát olvastam én is, gyerekek.
1: Menjünk nyaralni. Na,
0: menjünk nyaralni, gyerekek. Sőt, először menjünk hétvégézni, én azt mondom.
1: Nézzet csak, légy szíves a repülőjegyeket. Menjél oda. Hova akarok menni? Bari?
0: Ja, Bari tetszett Bari. Meg neked, Bari. Igen.
1: Na,
0: Bari.
1: Én Barira.
0: Valakinek a Baria.
1: Na,
0: na jó, de
1: szeretnék.
0: Mielőtt nyaralni megyünk, először most hétvégézni megyünk el. Sőt, hova tovább, olyan hétvégére megyünk, mivel nyilván tisztában vagytok vele, hogy jön a pünkösdi hétvége. Ugye pünköst hétfő lesz, jövő hét hétfőn, úgyhogy nem leszünk itt veletek, ne is keressetek bennünket.
1: Majd egy jó kis
0: ismétlés, majd szólni fog itt az éterben, de élőben nem leszünk itt, ugyanis pünköst hétfő lesz, ahogy már azt elmondtam, úgyhogy legközelebb kedden fogunk találkozni.
1: Igen, addig is ünnepeljetek, érezzétek jól magatokat, élvezétek a tavaszin.

0: tudom, hogy...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk. Miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a Roma ellenállás napjáról? Május 16-a a Roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A Roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a Roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a Roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Yeah. Aha.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Az enyém így szól.
2: Az enyém pedig így szól, szerintem teljesen rendben van.
1: Na, akkor indítsuk. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Szia Zsuzsa, és most csak te vagy itt velem, Regi az távol van, mégpedig egy olyan úton, ami egy nagy belső utazás, nem csak külső, a Caminót járja, de amint majd visszaér hozzánk, folytatjuk vele az adássorozatot. Ahogy én említettem, ez most a lezáró részünk, valamennyire visszatekintünk az elmúlt évadra, de hoztunk már egy új témát, aminek a bevezetése a következő lenne, egy idézet, Henry David Thoreautól származik, ha jól mondom a nevét. Ő egy 1800-as években élő alkotó, amerikai író volt, emellett filozófus, természetfigyelő, és röviden így foglalhatjuk össze az ő munkásságát, hogy élj tudatosan, egyszerűsíts, figyelj magadra, ne sodródj végig az életen reflexió nélkül. Thoreautról annyit érdemes röviden tudni, hogy 1845-ben költözött a Walderpont-tó partjára, egy saját kezűleg épített kis kunyhóba, és ott élt kb. 2 évig. Nem remetének ment ki, és nem is elmenekült a világtól, mert később visszatért, hanem egy kísérletet végzett el. Önmagára volt kíváncsi, minden feleslegességtől mentes térben. A Walden, vagyis az Élet az erdőben című művét nehéz egyetlen műfajba besorolni, egyszerre memoár, természetfilozófiai esszé, társadalomkritika és önreflexiós írás. Azért mentem az erdőbe, mert tudatosan akartam élni, csak hogy az élet lényeges tényeivel nézzek szembe. Eddig az idézet, és mai adásunk témája pedig a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Ez lenne tehát a mai témánk. Az első kérdésem az lenne így ennek kapcsán, hogy szerinted Zsuzsa, mi mennyire vagyunk alkalmasak arra, hogy mi egyedül közel kerüljünk a saját valóságunkhoz?
2: Hát elsősorban mi magunk vagyunk a legalkalmasabbak arra, hogy közel kerüljünk saját magunkhoz.
1: Igen.
2: A szomszédom nem kerülhet közel hozzám, tehát hogy én akkor járok jól, hogyha ezt a bizonyos önreflexiót napi szinten elvégzem magamon, úgy, mint ahogy reggel fogat mosok. Nagyon fontos, hogy a lélek tisztuljon, a szellem, a gondolatok, tehát egy tisztulásban legyen.
1: Igen, de hogy tudunk-e mi objektívek lenni valamennyire? Mennyire tudunk mi objektíven ránézni az életünkre? Illetve, hogy ez az önreflexió kell-e, hogy mindenképp egy objektív legyen? Problémája az szerinted, hogyha ez valami módon azért mégiscsak egy szubjektív dolog, tehát egy képlékeny, egy olyan rugalmas dolog, amin azért ide-oda csúszkál a jelölő.
2: Hál' Istennek, hogy ide-oda csúszkál a jelölő, mert folyékony emberek vagyunk, egy folyamatban veszünk részt. Szoktam azt is mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy biliárdasztal, olyan az életünk. Események lökik, találkozások lökik a golyót, jobbra-balra, vagy még akár egymást is, tehát az életed nem lehet kiszámítani.
1: Tehát eleve nagyon összetett az egész történet.
2: Nagyon érzékenynek kell lenni ahhoz, hogy, és ez jó is, ha az ember érzékeny, ahhoz, hogy én életben legyek. Tehát, hogy ne vegyek fel magamra egy páncélt, hogy rajtam aztán semmi nem fog, és engem semmi nem befolyásol, se a közéleti témák, se a szomszédom, se a barátom, se a házastársam, se a munkahelyem. Kell, hogy legyek egy olyan ember, aki reflektál valamire.
1: Igen.
2: És
1: igen.
2: Ez az önreflexió is, mert hogyha magamra nem reflektálok ebben a nagy reflexióban, akkor én elveszek, akkor én nem tudom, hogy ki vagyok.
1: Igen, mert hogy az önreflexióban a mi valódi valósághoz való közelítésünk akkor lehet igazi, hogyha számolunk azzal a realitással, hogy bizony mi szubjektívan nézünk rá az életünkre, és akkor tévednénk nagyot, és kezdenénk távolodni a valóságtól, hogyha magunkat egy ilyen érzelemmentes terminátorként képzelnénk el az úton. Tehát az egyik alapja az önreflexiónak az lehet, hogy elfogadom, hogy bizony ez egy szubjektív ítélet lesz, egy szubjektív vélemény a saját életemmel kapcsolatban. Nekem az egyik ilyen fontos jelölő az lehet, hogyha megkeresem a dolgokban a saját felelősségemet. Hogyha nem azt keresem, hogy ki mit rontott el, ezzel a tudással, hogy én szubjektívan ítélkezem, vagy látok rá a dolgokra, hanem azon igyekszem, hogy megtaláljam az én felelősségemet. És itt mindjárt bejön egy olyan dolog, amit sokáig nem értettem. Azt mondják, hogy meg kell keresned a dolgokban a saját felelősségedet. Na most egy olyan szituban, ahol neked valaki ártott, megbántott téged, vagy rosszat tett neked, tehát egyértelműen nem te voltál az aktor. Ott eléggé dühítő, és én fel is csatlantam, hogy na még az kellene, hogy még az én nyakamba varjuk az egészet, és sokáig nem értettem, hogy mi a különbség a között, hogy van felelősségem a dolgokban, meg hogy mondjuk valaki más irányította, vagy indította a történetfolyást.
2: Amikor jöttem a stúdióba, akkor még volt egy pár percem, és hát mindig az asztalomon van egy-két könyv, amit napi szinten, ha lehetséges, fellapozok. És az egyik könyvet, egy részletét olvastam el, és nagyon szíven ütött egy mondat, ami pontosan erre reflektál, amit te mondtál. A következő. Ugye az volt a kérdésed, hogy mennyi a felelősségünk egy olyan szituációban, amit talán nem is mi követtünk el. Na, akkor hagyd mondjam ezt az egyetlen egy mondatot, amit itt most magammal hoztam, és a reggelemet indította. Az igazi megbocsátás az, ha felismerjük, hogy az ember hibája, nem maga az ember. Nem a hibáját fogom tekinteni, hanem őt, magát, mint embert. Mert ha én csak a hibáját veszem, hogy ellenem mondjuk vétett, becsapott, megcsalt, nem tudom, mit csinált, ezzel magamra is egy olyan terhet teszek, ami nem az enyém. Uh-huh. Tehát, hogy én megpróbálom őt az egészben nézni, nem csak a hibáját nézem nagyítóval. Számomra ezt jelenti ez a mondat, hogy az ember, még egyszer, ez nagyon fontos, az ember hibája nem maga az ember.
1: Igen, nekem azt is mondja, számoljak a másik emberségével. Igen. Tehát nem az a hibája, hogy tökéletlen, nem az a probléma vele, hogy ő elkövethet jó meg rossz dolgokat, hibázhat akár, hanem azon felül van valami a hozzáállásában, ami nekem nem tetsző lehet.
2: Így van.
1: Tehát nem azt kérem rajta számon, hogy nem tökéletes, hanem azt, hogy azon a mozgástéren belül, ami az övé, amire ráláthat, amiben ő valóban cselekedhet szabadon, abban mondjuk nem úgy cselekedett, mint ahogyan az számomra elvárható lett volna.
2: Hát meg azt is szokták ugye mondani, hogy ha látsz valakiből egy részt, és az neked nem tetszik, a morállal összeütközésben van, a te moráloddal, vagy úgy amblokk a morállal, az nem azt jelenti, hogy ő csak olyan. Tehát ahhoz, hogy én őt megértsem, bele kell bújnom az ő kabátjába, cipőjébe, hogy értsem az ő 10%-át, mert lehet, hogy az csak egy 10%-a az életének, vagy 20, hogy ő akkor ott úgy viselkedett. Nem tudjuk, hogy miért viselkedett úgy, vagy miért követte el ellenem azt a bűnt. Nem tudjuk. Tehát próbáljam megérteni az egész embert, és akkor az a 20% már nem lesz 100%. Csak 20.
1: Szuper, hogy ezt osztad be, mert én pont arra gondoltam, hogy úgy indítanánk ezt az önreflexiós utat, hogy először ránézzünk a kapcsolatainkra, mert az egy tágabb dolog, abban pont azt nézzük meg, hogy mondjuk megnézhetjük akár, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzánk, és akkor ezáltal fog majd beszűkülni az út arra, hogy oké, hogy akkor ebben nekem mi a felelősségem, majd ránézzünk saját választásainkra, a saját döntéseinkre. És nézzük azért a nehezebb részt, hogyha azt állapítjuk meg, hogy nem úgy viszonyultak hozzánk, ahogy az elvárható lett volna, az nem volt termékeny a mi életünkre nézve, akkor bizony tényleg fontos egy másfajta szemüveggel ránézni a másikra, és itt belép a megértés, hogy ő miből jön, mi az ő mozgástere, mik az ő sérülései, mik az ő mintái. Na most ez igen nehéz akkor, amikor te éppen meg vagy bántva, vagy nehézséget hordozol a másikkal kapcsolatban. Mi alakíthatja át ezt a tekintetet? Mert nagyon nehéz kilépni erről a pontról, ahogyan én látok valamit a saját szemszögemből, és belehelyezkedni a másik bőrébe. Ez talán azonnal rögtön nem is mindig sikerül.
2: Ki is mondtad a kulcsszót, hogy nem szabad azonnal reagálni, mert az torz. Időt kell beletenni a megbántottság és a reflexió közé. Hogy nézd meg 3 nap múlva, nézd meg 1 hét múlva, nézd meg jobbról, balról, alulról, felülről, mi a te felelősséged benne, és csak magaddal van elszámolni valód. a másik fejét nem tudod, a gondolatait megváltoztatni, nem is a te dolgod. De az, hogy egy megbántottság, most vegyünk egy fogalmat, könnyebb lesz úgy talán bele élni magunkat, az, hogy megcsalnak. Talán valamelyik adásunkban már szó volt róla.
1: Mi lehet az elárulnak. A barát is elárul, igen.
2: Elárul. Áldozatai lettünk egy Júdás szituációnak, akkor nyilván nagyon fáj. Nagyon rossz, pláne, hogyha ez egy nagyon közeli, szeretett embered. Még csak nem is egy 30-at rangú valaki a 120 kilométerről, vagy 2000 kilométerről.
1: Érdekes.
2: Hanem nagyon közeli, akár családtagod, akár gyereked, akár a szerelmed, akár a barátod, főnököd, bárki, aki nagyon közel van. Az természetes, hogy az első reflexiód az, hogy fáj, mert érzékeny ember vagy, mert rezonálsz arra, ami történt. Attól függ, hogy milyen a vérmérsékleted, de lehet, hogy az első reakciója az embernek ilyenkor az, hogy most előveszem a kardot, és lekaszabolom, és visszavágok, és akkor majd én most megmutatom, erőfitoktatás.
1: Ez nagyon természetes, szó szerint, a természetünk szerint való dolog lenne.
2: Igen, igen, de az meg már az intelligenciád, hogy azt mondod, hogy ezt mégse teszem meg. És másnap is megvizsgálom az esetet, megnézem, hogy én mit követtem el, ez a helyzet kialakuljon, hogy engem eláruljanak, hogy valaki így viselkedett a környezetemben. Majd ha annyira fontos nekem ez az ember, akkor egy pár napon belül, én legalábbis így csinálom, vagy akkor azt mondom, hogy figyelj, beszéljük meg ezt a dolgot. És akkor nekem el kell mondanom az, hogy bennem mit váltott ki az ő árulása. Nem az, hogy te milyen szemét mocsok, Júdás fajzat vagy, mert akkor személyeskedek és támadok.
1: Nem minősítek, hanem nem. Elmondom, hogy bennem mi zajlik le, ez az asszertív kommunikáció.
2: Tehát ez az alapja, mert másképp nem fogunk békességre jutni, ha az a cél, hogy békességre jussunk. És ez azért fontos, hogy békességre jussunk, mert másképp magadat mérgezed meg. Nem lehetsz utána harmonikus, boldog ember, hogyha hordozol a szívedben, lelkedbe haragot vagy mérget.
1: Igen, ezt muszáj kivenni, mert nekünk árt. Tehát itt tényleg annyira azt érzi az ember, hogy most maradhatok ebben a dühben, haragban, mert ugye nagyon fontos az első lépés, amit mondtál, hogy igenis meg kell fogalmazni, ki kell mondani, hogy valaki nem jól viselkedett. Igen. Tehát ezt sem szabad letakarni, mert akkor nem tudunk tovább lépni, kiengesztelődni sem. Tehát ez is fontos, hogy azért állapítsuk meg, hogy nem tévedek, itt azért ő tényleg nem a legjobb megoldást választotta, ugyanakkor meg, ha ebben maradok, mert ez kivált az emberből egy sértettséget, egy dühöt, egy haragot, ha ebben benne maradok hosszú ideig, az engem kezd el rombolni. Az elején viszont én úgy tudom, hogy nagyon hasznos, hogyha ezt a haragos vagy dühös állapotot megengedjük magunknak. Én most pont egy olyan hétben vagyok, amikor a múlt hét vége óta egy ilyen dolgot engedek meg magamnak, egy ilyen szeretett körben, ahol tudom, hogy nem jól viselkedtek, és nem akarok egyből túl lenni rajta, nem akarok még megbocsátani, nem akarom még jól kezelni. Egyelőre úgy döntöttem, hogy legalább egy hétig megengedem ezt a harag állapotot, és majd akkor megyek tovább. De valóban minket mérgez, minket tesz tönkre. Tehát érzi az ember, hogy ebből ki kell, hogy lépjünk. És akkor itt jön be az a további dolog, amit már meglebegtettünk, hogy a felelősségünk. Mert hogy más jelent az, hogy valaki rosszat tesz nekünk, valaki nem úgy viselkedik, ahogyan mi azt elvárnánk, vagy akár helyes lehetett volna, és az is mást jelent, hogyha megkeresem, hogy én miért engedtem, hol engedtem ezt be az életembe, hol voltam óvatlan, hol voltam figyelmetlen, akár magammal, akár vele, a kettőnk viszonyában, és hogy hogyan hatott ez rám. Tehát hol engedtem meg ezt a hatósugarat, hol engedtem meg egy olyan teret a másiknak, amit nem biztos, hogy kellett volna. Tehát ennyiben mindenképp az én felelősségem ott kell, hogy legyen, és azért jó azt megkeresni, mert ezzel tudok dolgozni. A másikon nem biztos, hogy tudok változtatni.
2: Ez igaz, de mindenhez, hogy te önreflexióban éld meg ezt a szituációt, nagyon fontos, hogy te tudd azt, hogy ki vagy, tisztában legyél magaddal. Mert az, amit most látunk fiataloknál is, de nem csak fiataloknál, hogyha van egy ilyen probléma, valaki megbánt valakit, és ez ugye ez előfordul elég sűrűn, akkor nem magába keresi, vagy csendben keresi a kiváltókat, vagy nem vizsgálja meg. Rohan a barátnőjéhez, elmondja, kikommunikálja, és keresi azokat az embereket a környezetéből, aki visszaigazolja neki azt, hogy a másik micsoda Júdás szemét volt. És gyakorlatilag bebújik egy ilyen paraván mögé, hogy magával, az ő szerepével, az ő felelősségével ne is kelljen szembenézni. Ez viszont megint csak az önismeretnek a hiányát rombolja.
1: Igen,
2: és hagyja magát sodródni, hogy mondtad a bevezetőbe, hogy ne sodródj végig az életeden. De ezzel, hogy te nem vállalod fel magadat, az érzéseidet, még azt is, ha dühös vagyok, ezzel gyakorlatilag engedem, hogy engem a világ, a társadalom, a baráti köröm, bárki egy sodrásba tartson.
1: Mert hogy a saját felelősségemmel nem számolva, tulajdonképpen a másikra tolom át a teljes főszerepet, mintha én ott se lettem volna, és nem lenne szabadságom alakítani a teremet. Például, hogyha valakivel én ismerkedem, igen, és így már mint ilyen szerelmi kapcsolatban, igen, és valaki azzal indít, hogy az előző partnereit ő lemondja mindennek, vagy nem találom meg a szavaiban, hogy hol az ő felelőssége, az nekem már így lehúzott dolog.
2: Tükör.
1: Tehát abszolút, tehát nekem ez egy szegénységi bizonyítvány, ha valaki az előző kapcsolatait mondjuk úgy ócsárolja, és nem arról beszél, hogy esetleg mit kellett volna neki másképp csinálni. Mert akkor nincs meg az az alap, az a biztonság, hogy ő tud képes fejlődni, változni, és levonni a következtetéseket. Az önreflexióról Balázs Zsuzsa szerkesztő riporterrel folytatott beszélgetés felvételének második részét körülbelül egy óra múlva folytatjuk. Most és a hírek után természetesen a muzsikálást.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Christian Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön koragyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A koragyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó aligai fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Rádiódik.
1: Henász, tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Az enyém így szól.
3: Az enyém pedig így szól, szerintem teljesen rendben van.
2: Na, akkor indítsuk. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem Balázs Zsuzsa, szerkesztő riportár.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szia Zsuzsa, és most csak te vagy itt velem, Regi az távol van, mégpedig egy olyan úton, ami egy nagy belső utazás, nem csak külső, a Caminót járja, de amint majd visszaér hozzánk, folytatjuk vele az adássorozatot. Valamennyire visszatekintünk az elmúlt évadra, de hoztunk már egy új témát, a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Mi van akkor, amikor saját magunkra tekintünk rá, most így tisztán tulajdonképpen magunkat veszük elő, és nem azokat az embereket, akik körülöttünk vannak, így ebből innen dobbantva. Szerintem a magunkra tekintésnél, hogyha meg akarjuk nézni magunkat, akkor vannak alapdolgok talán, nem biztos, hogy így van, de lehetnek alapdolgok, amiknek a fényében, tükrében nézzük meg a történéseinket, az akcióinkat, a választásainkat. Ez az egyik ilyen lehet az értékleltár. Tehát megnézni azt, hogy ma mi az, ami számomra fontos, mi az, ami valóban vonz, engem mozgat, mik a legmélyebb vágyaim, és hogy hova jutottam el az elmúlt időszakban. Tehát szerintem ezek azok az alapvető kérdések, amik egy ilyen önreflexiós vizsgálatnál előjöhetnek.
3: A mai rohanó modern ember kifelejti az időt ezekből a történésekből, hogy adjak időt magamnak. Arra, hogy akár ha sebet kaptam az elmúlt időszakban, hogy ez gyógyuljon, és ne akarjam azonnal eltüntetni, cselekvéssel, bármivel.
2: Tehát ami megjelenik a térben, annak hagyja kifutási időt, ugye?
3: Jól értem. Van. Abszolút. A hallgatók már valószínűleg tudják, hogy nagyon szeretem, amikor konkrétumokba megyünk le, mert ez sokkal érthetőbbé válik számomra is. Én az elmúlt hetekben teljesen összeomlott az a fajta életvitelem, amit korábban éltem. Elveszítettem egy munkahelyet, és gyakorlatilag ez egy teljesen más nézőpontot ad az egész életemnek.
2: Egy egzisztenciális fordulat.
3: Igen, pontosan. Ugye nagyon sokan ismerős baráti szűk családi körből az első reflexió az volt, hogy azonnal cselekedni. Én meg azt mondtam, meg vallom most is, hogy ezt nekem magamban fel kell dolgoznom, ami történt, ahhoz, hogy én majd, amikor itt lesz az ideje, egy új lendülettel és egy új vágyakkal, célokkal lépni tudjak, de ne kényszerítsen engem rá a környezetem, de a helyzetem se, még ha nagyon súlyos, arra, hogy én fejvesztve, milyen szép ez a magyar mondatunk, fejvesztve cselekedjek, mert nem szeretem, amikor kapkodok. Mert az nem megoldás.
2: Pont jó, hogy mondod a megoldás, mert pont ezt akartam mondani, hogy miért kellene nekünk abszolút egyből tudni a megoldást.
3: Így van. Ezért mondtam az időt. Meg kell engedni magamnak azt, hogy most az idő is gyógyít. Az idő is mutatja a kiutat. Az idő is engedi azt, hogy leülepszenek a dolgok. Hát a zavarosból én hogy kezdjek új életet?
2: Igen, vagy mindez, amit egy önismereti úton felismerek magammal kapcsolatban, azt nem kell, hogy egyből akarjam tudni megoldani, átalakítani. Elég, hogy egyszerűen hagyom, hogy ez most megjelenjen a térben, és ennek a megjelenésnek lehet, hogy sokkal hosszabb az útja, hogy mondod, mint ahogyan azt mi gondoljuk. Elindul egy folyamat, rálátok valamire magammal kapcsolatban, és annak lesz egy kifutási ideje. Ott még sok dolog felsejlik közben.
3: Hát hagyjam magam meglepni. Én tudom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet. És megértem azokat a barátaimat, akik azonnal ösztönöznének valami nagy lépésekre. Én meg azt érzem, hogy ahhoz, hogy én végre lépni tudjak egy nagyon jó irányba, ahhoz nekem arra van szükségem, hogy belenézek a belső tükreimbe, hogy a sebeimet begyógyítsam, és megnézzem azt, hogy esetleg az elmúlt 4-5 évenben mit tettem jól és rosszul. Mind a kettő oldal rettenetesen fontos. És úgy lépjek tovább, hogy azt mondom, hogy akkor én most bizonyos szempontból nulláról indulok, de bizonyos szempontból meg nem, mert azért vannak értékeim. Van egy értékvitelem, egy értékrendszerem, egy értékcsomagom, amit te is mondtál, a leltár, az értékleltáram. De ahhoz, hogy valaki leltározzon, még a bolt is bezár, Nem.
2: Igen.
3: Kiírja, hogy leltár, miatt
2: igen.
3: zárva.
2: De jó példa, igen.
3: Hát akkor most, ha valaki egy új életszakaszban van, mert elvált, majd költözött, vagy nincs munkája, vagy bármi történhet, pláne itt ebben az utóbbi hetekben, hónapokban azért nagy átrendeződések zajlanak a térben is, a világunkban is, nem csak a kicsi életünkben. Időt kell adni annak, hogy megszülessen az, ami a tiéd.
2: Így van, és akkor nézzük a konkrétabb dolgokat.
3: Jó.
2: Egy picit akkor tovább lépve, és két dimenzióban nézném meg, nekem most az jutott eszembe, hogy így vizsgálódnánk. Az egyik a választásaink, a másik az emberi kapcsolataink, de most rólunk van szó. Ezeknek a tükrében mondjuk nézzük először az emberi kapcsolatainkat, hogyha arra látunk rá, hogy elrontottuk a dolgokat, nem jól álltunk hozzá, akkor mihez kezdesz neked? Mi az első élményed, vagy mi az első szakasz, amikor észreveszed, hogy hú, ezt elrontottam? Ez így méltatlan volt akár hozzám, a másikhoz is.
3: Én csendet iktatok be. Amikor rájövök, hogy elrontottam, de nagyon, akkor megpróbálok csendben maradni, megtalálni a belső érték forrásomat, az a belső kaput, rálátni az egész helyzetre, kicsit messzebbről az időt belerakom, és utána pedig eldöntöm, hogy kell-e bocsánatot kérnem a másiktól, vagy magamtól, mert ez is benne van, bőven. És ha még mindig nem lelek nyugalomra, akkor én nagyon szeretek írni. Akkor megpróbálom írásban kiírni, és az nekem egy nagyon jó, van akinek a meditáció, amikor úgy bennem megnyílnak a csatornák, akkor ez már tisztítja a helyzetet. És ez nagyon érdekes, amit leírok, vagy kiírok magamból, mert ez a lélek mélyéről jön, és sokkal több jön onnan, mint amit most esetleg elmondok. De nálad ez hogy van, hogy visszakérdezzek?
2: Most csak zárójelben annyit mondanék az írással kapcsolatban, és akkor válaszolok a kérdésedre, hogy nekem nagyon távoli dolog, valahogy ez az írás, hogy leírom a dolgokat, valahogy ilyen nagyon magányos és nagyon hiába való dolognak tűnt korábban, pedig én sokat írtam, tehát szeretek kézzel is írni. Mostanában azért gondolkodom ezen, hogy mi ebben a jó. Az egyik az lehet, hogy először is akcióban vagyok. Történik valami, amit én teszek, és az fontos, hogy mozgásban maradni. A másik meg, hogy akár pozitív, akár negatív dolgot írok le, az elkezd kialakulni, megjelenni a térben. És szerintem ez nagy dolog az írásban. Amikor én azt veszem észre, hogy nem jól csináltam a dolgokat, először is az nem olyan gyorsan esik le. Tehát ez úgy szokott történni, hogy valahogy váratlanul megakad elemez. Valami zavar van a rendszerben, mint a Matrixban, hogy valami nem logikus. És a logikátlanság kapcsán üti fel a fejét, hogy valamit akár talán nem jól csináltam. Ez még úgy lefut ez a gondolat, és akkor nem is nagyon veszem észre, de már tudom azt, hogy itt vissza kell térnem, a megakadáshoz vissza kell térnem. És amikor visszatérek újra és újra, akkor már sejtve azt, hogy persze itt az én felelősségem lesz a nagyobb, vagy egy olyan felelősségem lesz, amivel nehéz elszámolni, akkor ez borzalmas érzés. Olyan, mintha minden összedőlne egy pillanat alatt, légüres térbe kerülök, és valahogy minden szétesik. Ez a jele, az egyik jele annak, amikor valóban rátalálok arra, hogy rosszul csináltam a dolgokat, és amellett, hogy egy nehéz érzés, nehezen is tudok gondolkodni utána. Tehát nekem arra pihenni kell. Ki kell mondanom, hogy igen, húha, itt akkor ezt most elő kell vennem, de meg is állok. És leállítom az egész folyamatot, általában pihennek, van amikor egy-két napot is, és úgy szépen lassan visszatérek ehhez a ponthoz. Amikor látom a saját felelősségemet, akkor az nem kérdés, hogy én ennek a mélyére akarok menni. Ugyanakkor az utóbbi időben rá is rájöttem, hogy nagyon fontos felismerni a mentőkörülményeket, hogy mik azok a pontok, ahol én valószínű, meg úgy ismerem magamat, hogy nem feltétlenül ártani vagy rosszat tenni akartam, hanem rossz irányban voltam. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy amit közel kell engednünk magunkhoz akkor, amikor mi a hibáinkat vesszük elő, amit nagyon nehéz, hogy bizony lehetnek bennem olyan rossz irányok, akár irigység, akár féltékenység, akár nem tudom, birtoklási vágytól kezdve bármi, az önképemet kikezdő dolgok, amiket én eddig nem tudtam magamról. Tehát arra is fel kell készülni, hogy vannak enyhítő körülmények, meg vannak olyan felismerések, hogy kiderül, hogy én bizony tudok gazemberem lenni jóval, mint amit én magamról gondoltam, igen. És ez mindenkinél így működik. Hogy amikor a másik rámutat nálam, hogy de hiszen te ezt itt nem jól csinálod, akkor az első reakció, hogy én bennem nem látok magamban ilyen teret. A térben körülöttem ilyen tulajdonságot, és ott van. Szóval erre is nagyon nyitottnak kell lenni, mert jobban meg fogom érteni, hogy miért tettem ezt. Arról szó se lehet, hogy én ezt a másikkal nem tisztázom le, hogy én itt hibáztam, és nagyon fontos kimondani, hogy miben hibáztam, nem úgy fogalmazok, hogy ha esetleg megbántottalak, ha van valami, ami neked ebben rosszul esett, hanem kimondom, hogy rosszul esetett, mert én ezt és ezt tettem. Ha egyszer az ember bocsánatot kér, az legyen korrekt, ott abban nem lehet csúnyiskodni, megmaszatolni, mert nem igazi. És az egy nagyon gusztustalan dolog. Úgy bocsánatot kérni, meg úgy beismerni a hibánkat, hogy ilyen feltételes módban fejezni ki. Mi van akkor, hogyha arra látunk rá, hogy jól csináltuk a dolgokat? Mert ez is nagyon fontos az önismeretnél, meg a magunkra tekintésnél, hogyha látunk olyan irányokat, amelyek megváltoztak, olyan mintákat, amelyek átíródnak valami módon.
3: Ez már a jó érzésnek a tartománya, és sokkal rövidebb ideig tart, mikor azt boncolgatom, vagy emésztem meg, amikor nem jól csinálok valamit. Tehát amikor jól csinálok valamit, az olyan nagyon, nagyon gyorsan, természetesen átölel, és olyan jó kis komfortom lesz. De érdekes módon sokkal rövidebb ideig tart nálam, mint mikor nem csinálok jó dolgokat, vagy valami rossz van az életemben, az hosszabban emésztem.
2: És jó ez szerinted?
3: Nem, de valahol érthető. Mert a jó dolgoknak, abban van könnyedség, öröm, az olyan mint a... Tehát, hogy könnyű vagy tőle, nem nehezedik el a szíved, de amikor vétekben vagy, valami nehéz szituációban vagy, akkor a szív nehezül. Nagyon-nagyon nehezül. Ott a legnagyobb érzékelő központ a szíved, akkor ott azért abból nem tudsz egy csettintéssel megszabadulni. Ehhez kell az az idő, ez a pihentetés, amit te mondtál, meg amit én is mondtam, tehát ebbe abszolút egyetértünk, hogy megoldás csak akkor születhet, ha beleteszem az időt.
2: Ugyanakkor meg szerintem érdemes, amikor jót találunk magunkban, mert nekem az utóbbi időben az önismereti utamnak ez volt a nagy újdonsága, hogy rengeteg jót meg tudtam állapítani magammal kapcsolatban, felismertem, hogy de jó, itt most máshogy működtem, máshogy reagáltam, és akkor valahogy leástam annak a mélyébe, hogy ez miből fakadhat, és ezeket a pozitív tapasztalatokat, a pozitív megállapításokat kimerevítettem, időben elnyújtottam. És szerintem nagyon fontos, mert oké, abban igazad van, hogy valóban azzal van több dolgunk, ami nehéz, amit nem jól csináltunk, de nagyon fontos, hogy ne menjünk olyan könnyedén el, mint ahogy ez akár a természetes ritmusa adná, hiszen annyira sokat tud adni az önismeretünkbe, meg a kiállásunkban, hogyha valóban elmélyítjük a magunkról való pozitív ismereteket, tudásokat, tapasztalatokat.
3: Sőt, nem az a jó irány, hogy a rosszat, amikor elnyújtódik, az a természetéből adódóan tart hosszabban. De az, hogy te kikerülj a rosszból, ahhoz nagyon-nagyon arra van szükséged, hogy a te jó pillanataidat, mint egy fényképet, minden nap folyamatosan, akár óránként arra tekints, mert ez fog lenni az a fajta dobbantó, ami kiemel a gödrödből, mert ha rosszra nézek 0-24-ben, akkor még mélyebbre ásom magam. Nagyon kellenek ezek a jó pillanatok, boldog pillanatok, és igazad van, ez mint egy fényképet meg kell őrizned magadban, mert ez lesz a kapaszkodód, a kiutad.
2: Igen, mert az beépülve az önképembe egy másfajta szabadságot és magabiztosságot ad, ahogyan belépek mondjuk az emberekkel való viszonyomba. Az önreflexióról Balázs Zsuzsa szerkesztő riporterrel folytatott beszélgetés körülbelül egy óra múlva folytatjuk. Most és a hírek után természetesen a muzsikálást is.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigánykoncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét.
6: A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dik.

0: rendvója 100.
1: 100.3 rádiódik.
2: Az enyém így szól.
3: Az enyém pedig így szól, szerintem teljesen rendben van.
2: Na, akkor indítsuk. Baranyi Tamás vagyok, velem szemem Balázs Zsuzsa, szerkesztő riporter.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Szia Zsuzsa, és most csak te vagy itt velem, Regi az távol van, mégpedig egy olyan úton, ami egy nagy belső utazás, nem csak külső, a Caminót járja, de amint majd visszaér hozzánk, folytatjuk vele az adássorozatot. Valamennyire visszatekintünk az elmúlt évadra, de hoztunk már egy új témát, a reflexió, az önreflexió, ahogyan ránézünk az életünkre, ránézünk a választásainkra, hogy vagyok magammal, merre, hova tartok. Most, hogy így az önreflexióról beszélünk, föltennék neked egy olyan kérdést, ami már az elmúlt második évadunkra vonatkozik. Ugye ennek azt a nevet adtad, nagyon jól megtaláltad, hogy magadnál vagy. Mit jelent most így, hogy végigmentünk, nem tudom,
3: 13
2: epizódon, ahogyan ezt boncolgattuk. Miben valakult, változott az a fogalom, amikor te magadnál vagy, magaddal kapcsolódsz?
3: Amikor az ember magánál van, az nem változik az örök, mert ott egy örök érték rendben vagy benne. Az, hogy az élet nagyon sokszor nem úgy alakul, hogy az ember magánál legyen, úgy teljes 100%-ában, ez sajnos az utóbbi évadunk alatt azért nagy amplitúdókat mutatott nálam is. És hagyj hozzak megint ide egy konkrétumot, amikor az elmúlt hetekben egy újrakezdést éltem meg, akkor éppen te voltál az, azt mondtad nekem, hogy hallgass már meg azt az adásunkat, amiben a még és már boncolgattuk. És megfogadtam a tanácsodat, és elővettem ezt az epizódot.
2: Igen, a senki földje.
3: Igen, hogy már a régi lezárult, az új még nem mutatkozik, hát most mit csinálok én itt a senki földjén? És én annyira jót kacagtam a helyzeten, mert azt éreztem, ez az adás ad nekem tanácsot, tehát a saját adásunk ad nekem tanácsot, sorvezetőt, hogy mit kell csinálnom. Jó volt visszahallgatni magunkat 3-4 hónappal ezelőtti felvételt, hogy ez se hiába való, hogy nem rossz ez a podcast, hisz hát rajtam segített, aki részt vettem benne, és szerkeztem az adásokat, hogy vannak benne örök értékek. Most valószínűleg elmegyünk egy kisebb szünetre, egy nyári szünetre. Pont azt gondoltam, hogy én lehet, hogy a két évadból nyáron csemegézni fogok, és vissza fogok hallgatni részeket, mert jót tesz a lelkemnek, és nem azért, mert szeretem a hangomat hallgatni, vagy a te hangodat hallgatni, mert egyszerűen megbeszéljük az életnek a lényegét és értelmét.
2: Igen, ez kell, hogy mindig magunk szerint való
3: igen,
2: lényegét is
3: így
2: értelmét.
3: Van. És hogy ez kell, hogy mindig az ember leporolja a gondolkodásában, a lelkében a ráülepedett történéseket, vagy porréteget. És ezért jó ez a podcast szerintem. Hagyj kérdezzem meg, és próbáljunk erre most röviden válaszolni, mert megy nagyon az adásidő. Melyik volt az az utolsó olyan élményed, amikor te azt mondtad magadnak, magadról, hogy na most magamnál vagyok?
2: Amikor felismertem, hogy jól csinálok valamit. Nekem az óriási felszabadító erő volt neked.
3: Sétáltam a Dunaparton, éppen a te műsorodat hallgattam, felnéztem a kék égboltra, és én olyan szabadságot éreztem a lelkemben, hogy én ott majdnem táncoltam. Akkor voltam magamnál.
2: Pedig
3: a lelkemet súlyos gondok és problémák nyomasztották, és mégis ebben a sötét, nyomasztó állapotban egyszer csak a zene, a levegő, a Dunapart egy olyan szabadságot mutatott meg a lelkemből, hogy én majdnem elszálltam örömömben. És nagyon régen nem éreztem ezt a, mint a kismadár boldogságban elszállni, miközben a lelkemben ott volt a gond.
2: De jó, de jó. Ezt egyébként mesélted nekem, igen. Örülök neki, hogy volt egy ilyen, hogy ehhez én is hozzáraktam valamit. Igen. Úgy gondolom, hogy akkor jöhet az a rész, amikor egy picit fogalmak szintjén visszatekintünk az elmúlt évadra. Azt a játékot találtam ki, hogy én mondok majd neked fogalmakat, és kérlek, hogy mondd azt, ami úgy felütésként először eszedbe jut róluk. Ez nem azt jelenti, hogy pár másodpercet nem gondolkodhatsz, természetesen így van. Én pedig, mivel ismerem a fogalmakat, elég fura lenne, ha most eljátszanám, hogy most hallottam őket először. Míg te azt fogod mondani rá, ami először eszedbe jut, én olyan válaszokat fogok rá mondani, amin azért elgondolkodtam. Tehát ezt mindenképp így érdemes, hogy tudják a hallgatók. Az első fogalom az életbátorság.
3: Mindenkor szükség van rá. Minden pillanatban.
2: lélegzet. Ez az én válaszom. Uh-huh. Mindig mondom utána majd, jó, ami nekem jut eszembe róla. A másik fogalom a válság.
3: Életünk része, nem lehet úgy tenni, hogy ez nincs ott.
2: Mozgásban maradni jutott nekem eszembe. Önismeret.
3: A jól létezésünk alapja.
2: Megértés. Lassítás.
3: Csak így tudjuk megérteni az életünket, hogyha nem gyorsulunk.
2: Még ennyi nem elég. Magamnál lenni.
3: Szabadnak lenni.
2: Megérkezni, otthonnak lenni, gondoltam én. Belső fény a következő fogalom.
3: Csiszolgatni minden nap és keresni, hogy az, ami már megvan bennünk, az hol van éppen, hol vagyok én attól.
2: Egyedül lét.
3: Van, amikor jó, van, amikor nyomasztó.
2: Én azt gondolom, hogy így vagy úgy, de dolgom van vele. A kapcsolódás a következő fogalom.
3: Maga az életáram.
2: Önbizalom. Nekem az jutott róla eszembe. Döntés.
3: Csend kell hozzá, hogy jól döntsünk.
2: Nekem az jutott róla eszembe a döntésről, hogy az enyém. A lehetetlen.
3: Biztos lehetséges, hinni kell benne.
2: Én azt írtam, hogy ha lehetetlen, akkor nincs is rá szükség. A lehetséges. Mi meglepő, ez a következő fogalom.
3: Hát minden lehetséges, ha hiszel benne, talán.
2: Én azt írtam, hogy jót tesz neki a nyugalom. Szétszórtság.
3: Abban elveszek.
2: Én azt írtam ide, hogy élettelenség a szétszórtság számomra. Menedék.
3: Nagyon jó, ha van olyan helyzet, vagy egy ölelő kar, ahol az ember otthon van, és menedéket talál.
2: Nekem a menedék vonzás, semmiképp sem menekülés. Ez fontos. Megosztás.
3: Fontos, hogy valakivel, vagy valakikkel meg tudjam osztani azt, aki vagyok, aki él, aki lélegzik.
2: Nekem a megosztás egy kérdőjel, vagyis vajon elég leszek? Bennem így él. A következő a káosz.
3: Életünk része, de nem szeretem. Ha lehet, akkor ne a káosz uralja az életemet.
2: Én a káosztól félek, talán lehet, hogy nem kellene félnem. Összeszedettség.
3: Az egyensúly. Az nagyon jó, amikor az ember önmagánál van, összeszedi magában a legjobb dolgait.
2: Nekem az összeszedettség a lényegre figyelés. Életöröm.
3: Egy kisgyermek arca jutott eszembe elsőre, mert az tiszta, és ez nagyon jó dolog, amikor az ember idősebben is valahogy ezt még meg tudja élni.
2: Nem tudom miért, de nekem az életörömről a hamuba sült pogácsa jutott eszembe. Szeretetéség.
3: A szeretetéségben élés az eltávolít az élettől, a lényegtől, az örömtől, mindattól, ami most felsoroltál. Meg kell találni, hogy szeressünk. Szeretet nélkül nincs élet.
2: Nekem a szeretetéséget egyre jobban kell vállalni. Arra jutottam. Az út.
3: Úton vagyunk, és nem szabad azt elhinnünk, hogy az, amiben vagyunk, az a végállomás. Van tovább.
2: Rejtve van előttem az út, ez jutott eszembe, de ettől nem kell félnem. Ez nem gátol meg, hogy rálépjek. Következő fogalmunk a múlt.
3: A múltamnak nem szabad, hogy olyan árnyéka legyen, ami nagyon beárnyékolja a jelenemet és a jövőmet.
2: Nekem a múltról az jutott eszembe, hogy jó lenne átölelni, és következő fogalmunk a jelen. Mi jut eszedbe a jelen kifejezésről?
3: Szeretném, hogyha a szemem, a szívem és az összes érzékszervem meglátná benne mindazt, ami szép és jó és igaz.
2: Nekem az jutott a jelenről eszembe, hogy tengernyi időm van. És utolsó előtti fogalmunk a jövő.
3: Ismeretlen, jelen pillanatban még aktuálisan is ismeretlen, mert nem tudom kiszámítani. Néha úgy lélegzek fel, ha a jövőre gondolok, hogy éljem meg először a jelennek a szabadságát, és bízzam a gondviselő Jóistenre a jövőmet.
2: Nekem a jövőről az jutott eszembe, hogy fogalmam sincs róla.
3: Ez így van.
2: És akkor jön az utolsó, mi az, ami először eszedbe jut erről? Balázs Zsuzsa.
3: Most az, aki éppen van.
2: Hát hölgyeim és uraim, ezekről a fogalmakról és rólunk volt szó az elmúlt második évadban is, és a következő találkozásunkra nem kell várni egyébként szeptemberig, mert hogy egy rövid szünet után újra jelentkezünk, lesznek nyári adások is.
3: Hogy kibeszéljük a belső és külső kaminós utunkat.
2: Igen, mert hogy mindhármunknak most egy ilyen időszak van, úgyhogy azt már megelőlegezhetjük, hogy a következő adásunk az az útról, mindannyiunk kaminójáról fog szólni.
3: Mindenkinek minden jót kívánok, ezt szoktam mondani a Tomi, de én is ezt kívánom önöknek. Lazuljanak, pihenjenek és éljék meg a napfényes külső és belső utazásokat, vigyázzanak magukra.
2: Én is mindenkinek minden lehetséges jót kívánok, és esélyt egy új térnek, ami még azért ismeretlen. Nincs.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az aszbeszt ügy miatt. Közös ülést tart a magyar és az osztrák kormány szeptemberben Gödöllőn. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 000-et, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Díj hírei. Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet.
1: Telefon és SMS számunk
0: 0630 30 30 100.
1: Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
2: Áldott és szerencsés péntek délután kívánok minden Dick hallgatónak, a mikrofonnál Kovács Krisztián, és ez itt a délutáni kívánság műsor egészen 3-tól 6-ig. A mai nap még én leszek veletek, de jövő hét hétfőtől jön vissza hozzátok Bódi Csabi Junior. Addig is tudtok írni a 0630 30 30 100-as telefonszámra. Írjatok üzenetet, vagy kérjetek dalt, na de addig is kezdjük el a délutánt.

FM 100.3 Rádió Dikk, az ország egyetlen roma rádiója. Jöjjön az óra első üzenete, írja Ricsi Nyíregyházáról. Szia Krisztián, küldenék anyukámnak, Lakatos Marikának egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. A dalt rád bízom. Köszönöm a bizalmat. Hát akkor a következő dal Nyíregyházi Ricsitől Lakatos Marikának, az édesanyjának megy sok-sok szeretettel.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Yeah, no, no, no, no, no.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Közlekedési hírek.
1: Tart a felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni

0: Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rádiódik. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan az óra végéhez érkezünk, úgyhogy jön egy kis reklám, hírek, közlekedés, időjárás, de mindezek előtt jöjjön egy üzenet, ugyanis a 0630-3030-100-as telefonszámra mindenki tud nekem üzenetet küldeni, pont úgy, ahogy megtette Gábor Tomi is, aki azt írja, hogy Zolinak és a brigádjának szeretnék a 16. kerületbe a munkás fiúknak küldeni egy jó hangulatú bódigusti dalt. Hát legyen így, jó munkát a fiúknak, remélem segítek ezzel a dallal, úgyhogy jöjjön a májusi májusi bódigusztitól.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a Roma ellenállás napjáról? Május 16-a a Roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A Roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a Roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a Roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta. Átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Tart a felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: Időjárás.
5: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.
1: Ez továbbra is az FM 100.3 Rádiódik kívánságműsora. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és az újonnan érkezőknek üzenem, hogy a 0630 30 30 100-as telefonszámra tudtok üzenetet küldeni, vagy tudtok dalt kérni tőlem. A miskolci srácok üzenik, hogy még meló van, de már az esti buli jár a fejükbe. Külön köszöntik Gábort, Csabit, Petit, és persze a teljes brigádot. Hát kitartás nektek, fiúk, estére meg jó szórakozást! A következő dal szóljon csak nektek, csak most, csak itt, a 100.3 Dick FM-en.

0: jött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: FM 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. A következő üzenetet Sanyi írja Békés Csabáról. Azt írja: szia Krisztián, este lagziba indulunk, de most melegítünk. Hát nagyon örülök, hogy a Rádiódikkel hangolottok, úgyhogy a következő dalcsokorban a ma esti buli feelingjét előhozom nektek. Hallgassátok sok hangerővel, és persze sok szeretettel!

0: Hallod? Közlekedési hírek.
1: Tart a felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utcában.

0: utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Kérés? Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: FM 100.3, ez még mindig a Rádió Dick Kívánság műsora. Ne feledjétek, a 0630 30 30 100-as telefonszámra tudtok üzenni, és persze online is elérhetőek vagyunk, amihez nem kell más tenni, mint a Google-be beírjátok, hogy 100.3, és a többi már megy magától. Na de jöjjön az óra utolsó üzenete Anitától Renátának, aki azt írja, hogy drága Hugikám, nagyon-nagyon szeretlek. Krisztián, légy szíves, játsz le nekünk egy Leila dalt, mert ő a kedvencünk. Semmi jónak nem vagyok elrontója, úgyhogy szóljon Leila Anitától Renátának.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev működése és fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő kedtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18:30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Tart a felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
2: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Továbbra is üdvözlök minden hallgatót itt az FM 100.3 Rádió Dík kívánság műsorában. Én még mindig Kovács Krisztián vagyok, de nem sokáig, ugyanis már csak egy órát tudok itt lenni veletek, és jövő hét hétfőtől jön vissza hozzátok Bódi Csabi Junior. Na de addig is szóljanak az üzenetek, méghozzá egy nagyon fontos üzenet. Boldog születésnapot szeretne kívánni Erikának, Tatabányáról az egész családja, és üzenik neki, hogy sok-sok boldogságot és még 100 ilyen születésnapot. Hát csatlakozok a jó kívánsághoz, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben, úgyhogy a következő dal egyértelműen egy születésnapos dal lesz, ami csak neked és persze minden születésnaposnak fog szólni. Hallgassátok sok szeretettel!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Te

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D.
1: A következő üzenet Banditól szól. Azt írja, sziasztok, szeretnék kérni egy jó pörgő zenét speciálisan a páromnak, Karolinának és az apósomnak, Jancsinak. Puszilom őket. Hát milyen isteni áldás, amikor valaki nem csak a feleségével van jóba, hanem az egész családjával is, mint például apósával. Úgyhogy a következő dal szóljon a párodnak, és persze apósodnak.

0: Felújítás a 4. kerület Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madrid utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádi Lajos utcát az István útnál. Továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni a Szent István téren és a Károly István utcában. A 25-ös, a 30-as, a 30A, a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat érintett megállóit áthelyezték. A 7. kerület Hernád utcában a Tököli út előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 8. kerületben lezárták a Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők. Többfelé élénk lesz az északi a szél. Csapadék nem várható. A mai nap 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.

0: 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Lassan vége, de a hangulat folytatódik továbbra is, úgyhogy érdemes lesz itt maradni az FM 100.3-on. Én Kovács Krisztián voltam, nagyon szépen köszöntem a mai üzeneteket, köszöntem, hogy hallgattatok egész héten. Jövő hét hétfőtől minden a megszokott lesz, és jön vissza hozzátok Bódi Csabi Junior. Köszöntem a figyelmet, további szép napot, csodaszép hétvégét, Isten áldjon titeket!

Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A roma és cigány zene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
8: Most a rádióban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádiódik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok, és hogyha itt vagyok, az egyet jelentett, hogy most fel lesznek olvasva a fontos üzenetek tőletek, és hát mindenkinek is külditek, úgy gondolom, aki számotokra fontos, legyen a születésnap, névnap, avagy bocsánatkérés. Itt a lehetőség 6-tól 8-ig, tartsatok velem a mai kívánságműsor keretein belül is.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Nézzük meg, hogy kik vannak itt velem, és olvasuk fel az üzeneteiteket. Na nézzük! Piroska Kacsar azt mondja, szia, szép délutánt kívánok, szeretnék küldeni a családomnak egy jó hangulatú kis zenét. Sok-sok szeretettel küldöm neked, és szép délutánt kívánok, természetesen neked és az egész rokonságnak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Gumon Csaba is velem tart. Szia, Csabi vagyok, Elcsiből és a testvéremnek és a rokonoknak szeretném küldeni a következő zenét. Köszönöm szépen a legújabbat. Szóval a következő dal Csabának is fog szólni sok-sok szeretettel. Ando Ungro, fogadjátok hát szeretettel, örömmel és tisztelettel, hiszen ez a legújabb zeném, és már elérhető a Spotin is.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Putnoki Rebeka Mirella azt írja, szia, bátyámnak Ricsinek szeretnék küldeni egy jó zenét, Rebeka, és azt üzeni, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Nagyon remélem, hogy hamarosan együtt fogtok lenni, és a hiány el fog múlni. Most pedig akkor kezderítő zenével megyünk tovább.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 ezeren érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Helyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódík.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Maci azt mondja, hogy GVM zenét szeretnek kérni. Hát akkor hadd szóljon neked erővel, egészséggel és boldogsággal, kedves Maci. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. Szóval akkor nektek is, és mindenkinek is fog menni a következő dal.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Szia, Szikora Sanyinak Paksra szeretném küldeni a következő zenét, ezt írja nekünk Dóra. Szeretettel küldjük, és hát akkor szeretettel hagyd szóljon a következő dal.

kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedveseim, lejárt ma a műsoridő, de ne felejtjétek, hogy legközelebb is itt leszek 6-tól 8-ig. Addig is puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. május 22-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányirodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Mi tudható a Roma ellenállás napjáról?
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: A roma cigány irodalom különleges helyet foglal el az európai és a magyar kultúrában. Ezek a művek nem csak egy kisebbségi közösség életét mutatják be, hanem olyan egyetemes kérdéseket is érintenek, mint az identitás, a kirekesztés, a szabadság, a család és az emberi méltóság. A roma szerzők könyvei gyakran személyes tapasztalatokra épülnek, ezért hitelesen és érzelmileg erőteljesen szólnak az olvasóhoz. Az elmúlt évtizedekben egyre több roma író és költő jelent meg a magyar és nemzetközi irodalomban, akik saját nézőpontjukból mesélnek a roma közösségek múltjáról és jelenéről. A roma irodalom egyik legfontosabb témája az identitáskeresés. Sok műben a főszereplők két világ között élnek, egyszerre tartoznak a roma hagyományokhoz és a többségi társadalomhoz. Ez gyakran belső konfliktus okoz számukra. Az írók bemutatják, milyen nehéz megőrizni a kulturális hagyományokat egy olyan világban, ahol sok előítélet és diszkrimináció éri a roma embereket. A könyvek szereplői gyakran szembesülnek azzal, hogy a társadalom másként kezeli őket származásuk miatt, még akkor is, ha tehetségesek vagy éppen szorgalmasak. A magyar roma irodalom egyik legismertebb alakja Lakatos Menyhért. Leghíresebb műve a Füstös képek, amely a roma közösségek életét mutatja be a 20. század első felében. A regény különösen fontos, mert hiteles képet ad a cigánytelepek világáról, a szegénységről, valamint a közösségi összetartozás erejéről. Lakatos Menyhért művei azért jelentősek, mert emberközelből ábrázolják a roma emberek mindennapjait, és megmutatják, hogy a nehéz körülmények ellenére milyen erős lehet az emberi méltóság és az összetartozás érzése. Szintén fontos szerző Bari Károly, aki verseiben és prózai műveiben a roma kultúra gazdagságát jeleníti meg. Költészetében gyakran szerepelnek a természetképei, a hagyományok és a szabadság motívuma. Művei egyszerre líraiak és társadalomkritikusak. Bari Károly munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a roma kultúra nagyobb figyelmet kapjon Magyarországon. A roma témájú könyvek nem csak roma szerzőktől származhatnak. Több nem roma író is foglalkozott a cigányság helyzetével, bemutatva a társadalmi különbségeket és az előítéletek problémáját. Ezek a művek segíthetnek abban, hogy az olvasók jobban megértsék a roma közösségek történelmét és mindennapi nehézségeit. Az irodalom fontos szerepet játszik az empátia kialakításában, mert lehetőséget ad arra, hogy más emberek szemszögéből lássuk a világot. A roma irodalom másik gyakori témája a család és a hagyományok tisztelete. Sok történetben hangsúlyos a generációk közötti kapcsolat, az idősek bölcsessége és a közösségi összetartás. A roma kultúrában a család kiemelkedően fontos érték, ezért a könyvekben gyakran jelennek meg nagy családok, közös ünnepek, zenés, táncos hagyományok és erős érzelmi kötelékek. Ezek a művek megmutatják, hogy a kultúra megőrzése mennyire fontos egy kisebbségi közösség számára. Cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigánykoncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykett programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swingmanú stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenavenca közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kell kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Boniut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944 májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944 májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Digbuli velem Völgyi Zsuzsival, az FM 100.3 Rádió Dig frekvenciáján. Képzeld el, az utcákon már kigyúltak a fények, a város lüktet, az emberek készülnek a legjobb éjszakára, és mi itt vagyunk, hogy a te otthonodban, kocsidban, fülesedben hozzuk el a legforróbb hangulatot. Ez nem csak egy rádió műsor, ez a te esti bulit kezdete. Az előzőekben Lofti Begi, Gáspár Laci és Majka közös szerzeményét hallhattátok, a Hurikánt. Most hamarosan következik Hen-től a Sandella, Gitánótól a Jó Estét Álmok Remix és a Crazy Boys feldolgozása, amit a Romantikkal együtt készített, szóljon majd a Vágyom rád nektek. Induljon a Digbuli!

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: GBM Music Production. Na, látom.

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

Hölgyeim és uraim, itt az este, amikor mindenki ledobja a napi terhet. Hangerőt a rádióra, és enged, hogy a zene vigyen, és induljon a buli, illetve folytatódjon a buli, amihez csak te kell lesz, és a legjobb slágerek. A Gypsy Triótól hallhattátok a Nem kell a könnyű szerelem. Aztán következik T-Boss, Tomás Botló és Mohamed Fatima. Majd Burai, Beat és Mário folytatja azzal, hogy ki a nagyobb kanyhalló.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Bécsben tárgyalt Magyar Péter, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert az osztrák kancellár hivatala előtt. A miniszterelnök, illetve a több miniszterből álló magyar delegáció csütörtökön reggel érkezett az osztrák fővárosba. A magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélése után tartott közös tájékoztatón elhangzott, a magyar és az osztrák fél együttműködik a menekült politika kezelésében is. Az aszbeszt kérdéssel kapcsolatban egy munkacsoport jött létre, és megállapodtak, hogy közös projekteket indítanak. Örülnének a felek, ha a Budapest-Bécs vasútvonal fejlesztenék, illetve kiegészülne a Győr-Sopron autópálya és elérné Ausztriát. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak. Miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan törvényi szinten fennmaradjanak. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyen, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató hangsúlyozta, érdemes előre megváltani a menetjegyeket. Szükség esetén a MÁV buszokat is bevethetik. A főbállomásokon és pályaudvarokon a vállalat alkalmazottai is segítenek az utasoknak. Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl további erősítő kocsikkal is készülnek a távolsági vonatok esetében. Fél éven át váltott vissza már korábban automatába dobott palackokat egy férfi Kecskeméten. Egy áruház alkalmazottja fél év alatt több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett a visszaváltásból származó kuponokból további 261 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. A férfit korábban kétszer ítélték fel függesztett börtönbüntetésre. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vladimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Kitört a kamcsatkai vulkán, 4,5 kilométeres hamuoszlopot lövelt a magasba. A légi közlekedésben narancssárga veszélykódot rendeltek el. A hamufelhő 30 kilométerre nyúlik el a tűzhányótól keletre és délkeletre. A vulkanológusok adatai azt mutatják, hogy a tűzhányó kitörése folytatódik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.

Vagyok, és folytatódik a Digbul itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek a legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrástól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

A forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma és cigányzene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedű játék, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedv programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. helyre kell is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indíts el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

A fények hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz. Például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csíklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek. Most pedig egy 7 tagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus meg.

Már a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Véni csúcsot kezdeményez június végére Magyar Péter, 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztség betöltését a Tisza párt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter Véni csúcsot kezdeményez június végére. A miniszterelnök erről csütörtökön Bécsben a Krisztián Stocker osztrák szövetségi kancellárral folytatott tárgyalását követően tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön koragyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A koragyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Mégsem épült társasház a Balatonaligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdőegyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején, a helyi fürdőegyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúdik, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lúcia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm, Lucy, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
5: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
6: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamban.
5: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
6: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem el tanulni, és pont 11. Lajosról tanultuk, és ott hopp, így jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelemfilmeket nézni, és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, már kicsi korom óta.
5: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
6: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolában, és így sokszor ezt szoktunk beszélgetni, mondjuk a származásomról, a magyar történelemről, és mindig nyitott volt új ötletekre, meg sztorik, amit én mondjuk tanultam anyuéktól, magyar történelmet, és igen, nagyon fontos, hogy a tanár érdeklődik a gyerekek iránt, mert úgy lehet elméletet is cserélni.
5: Hogyan mutatkozol be általában? Magyarnak, hollandnak, vagy mindkettőnek?
6: Mindig magyarnak, akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabú, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
5: Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
6: Családommal csak magyarul beszélek.
5: És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
6: Így van, hollandul, igen. Igen, az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani, főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal, de viszont hollandul anyanyelvi szintén beszélek, szóval.
5: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy 2 kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, másak az emberek is. Úgy mind a kettő nemzethez kell egy kicsit úgy
5: alkalmazkodni,
6: így van.
5: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni itthon Magyarországon az emberekkel, mint akár Hollandiában?
6: Hát Hollandiában azért egy kicsit, hogy mondjam, spontánabb az emberek, hogy könnyebben el lehet beszélgetni különböző témákról. Itt Magyarországon nagyon azt érzem, hogy meg kell találni azt a témát, amiről lehet beszélni emberekkel, mert hogy azért szerintem Magyarországon sokkal többet kell alkalmazkodni emberekhez, mint Hollandiába.
5: Tehát lehet, hogy egy kicsit zárkózottabbak az emberek? Egy kicsit magukba fordulóbbak?
6: Lehet úgy mondani, igen. Szerintem igen. És ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
5: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
6: Van 1-2, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
5: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
6: Próbálkozom, igen.
5: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
6: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt. Szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
5: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
6: Igen.
5: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
6: Igen, hát ezt az érzés sokszor így, nem, ezt sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak, nagyon egyedi helyek.
5: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
6: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni, szóval nagyon sok információt, szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
5: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
6: Persze, meg kell tanulni.
5: Vagy hogy zajlik egy vizsga például történelemből akkor?
6: Szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, mivel több válaszok is jók. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt, és ez szerintem egy nagy különbség a két iskolarendszer közt.
5: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
6: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
5: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
6: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrieropciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
5: 1 éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
6: Igen.
5: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
6: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni, szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöztek.
5: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
6: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk.
5: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
6: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt az akadémia körülményeket.
5: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
5: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is! nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
6: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol visz a sors.
5: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
6: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretni elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdtem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne vagy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
5: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
6: Hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, így észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekbe igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
5: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismer. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, az szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
5: Te ebben nőttél föl. Téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás?
6: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, vagy semmilyen ilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog, és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
5: Van olyan magyar szokás, vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
6: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert most a napokban
5: igen.
6: Én napokban van, és barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum előtt ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így Én is gondoltam, hogy ú, ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
5: Uh-huh. 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
6: Hát, én egy zenész családban származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy egy na lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. és akkor nekem az a cselló volt.
5: Igen, de csellista még nincs a családban.
6: Nincs.
5: Ami nem baj.
6: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
5: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
6: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni, és együtt zenét csinálni.
5: Uh-huh. Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot, vagy a hibázást az oktatásban, Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség?
6: Igen,
5: az itthonihoz képest?
6: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elhanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Uh-huh. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
5: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen. Én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen igen. jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
6: Ó, igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
5: Uh-huh. A jövőképedet tekintve, inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
6: Hát...
5: Hol laknál szívesebben? Melyik az igen. a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Mm. Nyilván Hollandiában élsz.
6: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
5: De azért ilyen... szóba jöhet az is, hogy Budapesten
6: szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége. És Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz. Én még nem tudom. Hmm.
5: Te Hollandiában éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
6: Igen.
5: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat, vagy a gondolkodásukat?
6: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem.
5: És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
6: otthon az az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szerettek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
5: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
6: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely, az inkább ahol ez egy érzés szerintem.
5: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
6: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon is szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
5: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
6: Így van.
5: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
6: Igen. Ez így
5: még
6: van.
5: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része.
6: Igen.
5: A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál nekünk a gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben is sok szeretettel. Köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm.
4: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Rólunk, neked. Rádió Di. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az aszbeszt ügy miatt. Közös ülést tart a magyar és az osztrák kormány szeptemberben Gödöllőn. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet elv egy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Szeptemberben Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban tart együttesülést a magyar és az osztrák kormány, jelentette be Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott bécsi sajtótájékoztatón azt is közölte, szeretnék, ha enyhítenék vagy eltörölnék az Ausztriába ingázó magyarok számára a határellenőrzéseket. Az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében. Azt mondta, hogy a költségvetési helyzet felmérése és a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet beszélni a különadók átalakításáról. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatásait is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakának értékét. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti múzeum épületének felújítására idén és jövőre szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a parancsnokok tehetnek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladta a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
3: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
4: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse. hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
5: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
4: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
5: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
4: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
5: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
4: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
5: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
4: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
5: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
4: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
5: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
4: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
5: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
4: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
5: És a helyszíneket ki választotta ki például?
4: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
5: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
4: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
5: A videóklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
4: Igen, na mostan az időpont is nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok azt voltak, utána, amit a legjobban hatással voltak.
1: Igen, rád. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. Tehát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Tehát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak, és aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzá, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom, hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállóan már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizé Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nótaénekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzenem szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy
3: palotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz.

0: egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
0: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
2: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: Mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik. Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott Péter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A miniszter kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyesev működése és fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk importtilalmát a Tisza kormány, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint az előző kormány a gyakorlatban nem gondoskodott arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is törvényi szinten fennmaradjanak. A Fidesz frakciója visszautasította a bírálatot és úgy vélte, a Tisza kormánynak 8 napja minden eszköze megvan arra, hogy az ukrán élelmiszertermékekre vonatkozó importtilalmat elrendelje. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő 2 évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Csaknem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon tavaly, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséből. A gyámhatóságok mintegy 34 ezer kiskorút vettek védelembe, ami az elmúlt 10 év legmagasabb adata. Különösen nőtt a gyermekbántalmazás, az iskolai hiányzások és a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések miatt indított intézkedések száma. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a 4 érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Budapesten jövő keddtől hétköznaponként este is zárva lesz a pesti alsórakpart az autós forgalom előtt. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint minden hétköznap 18:30 és másnap hajnali 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Romaszalon. A 100.3 Rádiódikben. Romaszalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Följártam a hármas határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az Öreg Síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba, bár, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a cimbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4, de a Jancsival dolgoztam aztán az 5. is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajta 2 dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégünk.

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva,
2: igen,
1: még ráadásul a nem,
2: igen,
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz párcsókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Tokijék kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának Dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művész barátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituális jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a Dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok, azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidélius kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem, idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy Horvát Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott még, míg nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az Aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: csapatom a szétszúzó.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
2: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak,

0: romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Már a parlament előtt van a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. A devizahiteles perek felfüggesztését javasolja a kormánypárt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosításáról szóló első javaslatát a Tisza párt. Magyar Péter a kampány alatt többször megígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor két ciklusban maximálják a miniszterelnök mandátumát, és ez visszamenőlegesen Orbán Viktorra is vonatkozik majd, aki így többé nem lehet kormányfő. A módosító javaslat további célja, hogy megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az alaptörvény módosító javaslat emellett azt is rögzíteni, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek szerdán benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Bíróságon megtámadja a Magyar Államkincstár határozatát a 686 millió forintos kampánytámogatás visszafizetéséről a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, írja a Népszava. A párt május 15-én átvette a határozatot, amelyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bíróságon viszont megtámadhatják. Nagy Dávid volt pártelnök beszélt a lapnak a határozat megtámadásáról, azt azonban egyelőre nem tudta megmondani, milyen indokkal teszik majd meg ezt. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, idén mintegy 20 000 érkeznek a zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A tavaszi turnusokban a gyerekek a többi között ismeretterjesztő előadásokon, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, kulturális művészeti és hagyományőrző foglalkozásokon, előadásokon vehetnek részt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
6: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek.